0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő. Kulturális életének a legjavával kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, de amikor nagy Sanyi meglátogat itt a stúdióban, mindig elmondom, hogy jó régóta hatással vagy a kulturális életre.
2: Mindenkit szeretettel köszöntök, remélem így van.
1: Alkotóként, színművészként,
2: igen, előadó bízom művészként. Igen, bízom benne.
1: Miért nem ez a cél?
2: De,
1: amikor színpadra állsz.
2: Ez a cél, meg most, hogy ezt mondtad, ezt a témát, így eszembe jutott, hogy az, amikor még a vendéglátózással kezdtem, és néztem az egyik zenész barátomat, ahogy muzsikál, az volt az első gondolatom, hogy milyen hatással van az emberekre, és hogy ezt akarom érezni, ezt a hatást.
1: Érzed estéről estére?
2: A színház annyiban más, hogy ugye ott azért le vagyunk választva, tehát van a nézőtér, meg, de nyilván a tapsból, a nevetésből, a sírásból, a nem tudom, a reakciókból, abban természetesen érezzük, de személyesen nem.
1: Másabb az.
2: Másabb, igen.
1: De az alkotás az legalább közös.
2: Igen, abszolút.
1: Közös nevező. Orfeummal kapcsolatban érkeztél.
2: Így van.
1: Ahol ott hihetetlen mozgolódás zajlik, most még úgy is, hogy újítják fel idén a
2: Így van, ugye május 31-jel ott most nyári szünet kezdődik, de...
1: És közben mégsem.
2: Nem áll meg az élet, igen, mert a nyár sem marad Orfeum nélkül, ugyanis a Balatonon lesz az Orfeumnak a székhelye, két helyen is palóznak a július 10 és 12 között az Orfeum pikniken, illetve július 24 és augusztus 22 kettő csopakon a Port Orfeumon.
1: Beveszitek a Balaton.
2: Beveszük a Balaton.
1: De én úgy tudom, hogy azért Budapest sem maradt teljesen Orfeum nélkül. Ott valami megmozdulás lesz.
2: Mindenképpen lesznek péntektől vasárnapig ugye az Apátfüle, Anyádkénye az Ágyban, Párban, de alapvetően ugye most szünetel az Orfeum miatt, a felújítás miatt.
1: Beszéltem Ildivel, azt mondta, hogy a budapestiek sem lesznek elhanyagolva, ez 100%. Az, hogy te mikor, hol játszol, az téged befolyásol? Lelkileg, művészileg, bárhogyan?
2: Én szeretem, amikor bemutatunk egy előadást, akkor azt ott játsszuk, ahol bemutattuk. Ugye a játékszín, főleg aminek én a tagja vagyok most már harmadik éve, nagy örömmel és boldogsággal. Alapvetően, ha ott bemutatunk egy darabot, és mondjuk egy végjátékról van szó, és elvisszük mondjuk Siófokra, vagy Tihanyba, szabadtérre, ott az még tud működni, de például volt már olyan, hogy a Teltház című előadást, amiben én ugye egyedül vagyok, és 40 szerepet játszom, azt elvittük, azt hiszem, hogy Siófokra, 1000 ember elé, még világos volt, amikor elkezdtem. Az például nem odavaló, szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy vannak előadások, amik működnek máshol, vagy mondjuk elviszünk egy előadást a játékszínnel a Vidor Fesztiválra, akár kint van a Rózsakertben, akár bent a színházban, a Móricz Zsigmond színházban, akkor is tud működni. Ez egy érdekes dolog, hogy van az, ami csak bent működik, mert picike, mert ékszerdoboz, és oda lett rendezve, melyik pedig működik nagy térben is.
1: De például az Orfeumos darabokkal mi van?
2: Ilyen az Orfeumos darabokkal érdekes módon tavaly kezdtünk bele egy ilyen turnéba, vagy tavaly előtt, már nem is tudom, és játszottunk az Apátfülét, ugye, amelyben Ador Jáné Bálint, Fenyő Iván, Elek Ferenc és jómagam játszunk. Tulajdonképpen három apát játszunk, és az egyik az Ador Jáné Bálint által játszott figura, ő csak érdeklődik a történet iránt, egy szükségmegoldás miatt. És hát tulajdonképpen 1000 ember előtt is léptünk föl szabadtéren, egy nagyon pici, minimál díszlettel játsszuk ezt az előadást,
1: és akkor az működött ugyanúgy.
2: És működött, igen. Mi lepődtünk meg a legjobban, hogy működött.
1: De a közönség reakcióját tekintve teszel különbséget?
2: Mi között?
1: Hát előadás és előadás, vagy színpad és színpad.
2: Ja, persze. Ez nagyon érdekes.
1: Vidéken másabb?
2: Ez is nagyon változó. Szoktuk azt mondani, hogy vidéken még jobb fejek az emberek, még kedvesebbek, még jobban akarnak nevetni, szórakozni, de ez is változó. Tehát, hogy van, amikor igen, van, amikor nem. Nagyon érdekes ez, hogy egy előadás az egyik nap eldurran, a másik nap meg ugyanúgy nagyon nagy sikere van, de mégse olyan, mint mondjuk előtte való nap. Ez attól is függ, hogy az emberek milyen. Én hiszek ebben a kollektív energiában, hogy az a 300 ember, vagy 500, vagy 1000, aki beül a színházba, az milyen energiával jön. Ez az energia, ami nekik van, összeadódik, és akkor abból lesz az előadásnak.
1: De az mindig jó? Az energia?
2: Hát hál' Istennek én eddig rosszat nem tapasztaltam, uh-huh. Igen. Nagyon, igen, és ilyen szempontból, hogyha jó közönség van, mi ezt így szoktuk mondani, hogyha jó közönség van, és szórakozni akarnak, és tényleg nem fáradtak, és nem nyűgösek, és nem tudom mi, hanem tényleg azért jönnek, hogy szórakozzanak, akkor ez egy oda-vissza kölcsönhatás, és akkor el tud durranni az előadás.
1: De tényleg benne van a pakliban, hogy mindent megtesztek, és nem rajtatok
2: múlik? Benne van, igen. Benne van, abszolút. Az Orfeumban is volt már olyan, hogy iszonyatosan pörögtünk a fiúkkal az Apát fül előadáson, és nem tudom, de aznap valahogy úgy, nem tudom, vasárnap délután háromkor, uh-huh. Ezt úgy, vagy bekajáltak, sok és akkor az leesett. Az igen, az, és ettől is függ. Attól is függ, hogy péntek van, vagy szombat. Ha mondjuk hétfő van, az megint más, mert tudod, a hétindító az mindenkinek egy picit nehezebb. Tehát, hogy nagyon sok
1: őrület, igen, lesz, hogy mennyi mindenre kell figyelni.
2: Nagyon sok minden.
1: Az, hogy a Balatonon lesztek, az egyébként garancia tud lenni az oldottságra?
2: Hát ugye a Balatonon, akár mondjuk a Palóznakot nézem, ott egy épített színpadon vagyunk, tulajdonképpen egy gyönyörű szép kertben, uh-huh. És hát ott a bogarak még bejönnek a képbe, a szúnyogok bejönnek a képbe, az időjárás bejön a képbe, persze. Aha. Persze, hát hogy, hogy milyen meleg van, hogyha mondjuk még 40 fok van este is, akkor az teljesen más játszani is, nézni is, én azt gondolom, mint amikor az ember 22 fokba ül az Orfeumba, és, uh-huh. És úgy megnézi.
1: Sanyi, azon gondolkodtam, amíg vártalak, meg készültem a veled való beszélgetés, hogy egy-egy darab, mert ez már régóta kísért, ritek egymást.
2: Így van, abszolút.
1: A darabba, hát
2: így van.
1: Már egyébként.
2: Fú, nagyon, nem tudom, 6-7, sok.
1: Tudom, azt is tudom, hogy sok ilyen van az életedben, de hogy a szerephez való viszonyod, az is érik idővel, vagy változik?
2: Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem minden előadás picit változik azoktól, azok miatt, akik játsszák. Minden előadásban szerintem jobb esetben mindig van egy-két mondat, ami új értelmet nyer, ami áthangolódik általad, vagy rajtad keresztül, vagy benned. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy biztos, hogy teljesen máshogy játszom mondjuk az Apád fülét az Orfeumban, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt.
1: És az egymáshoz való viszonyotok a kollégákkal?
2: Hát mi nagyon-nagyon szeretjük egymást.
1: Ez egy komoly szimbiózisod, ugye? Ott ebben
2: hát az egy nagyon hármas. Komoly. Igen, hát egy 4-esben vagyunk.
1: Négyes, igen.
2: És nagyon-nagyon szeretjük. Nem mondom, hogy nem voltak viták az elmúlt 5-6 évben, mert mindenhol vannak, de nagyon-nagyon szeretünk együtt játszani, és szerintem alapvetően ez ezért is működik ennyire jól, mert ilyen jó közöttünk a kémia.
1: Uh-huh. Nektek nem kell már felújítani? Darabot?
2: Hál' Istennek nem.
1: Mert ugye ez folyamatosan játszva van azért.
2: Abszolút. Abszolút. Hát jó, nyilván, hogyha nagyon sok idő telik el, akkor azért jó, hogyha összemondjuk a szöveget, de alapvetően ezt olyan régóta játsszuk már, hogy nem kell próbálni. Mert ez úgy bennünk van.
1: És nincs tévesztés?
2: Hát figyelj, biztos van, valamikor mindig van tévedés, vagy de hát ezt a néző nem veszi észre, ezt csak mi tudjuk. Tehát, hogy, ráadásul így azért ebben az előadásban vannak improvizatív jellegek, a közönség is be van avatva egy picit, már olyan értelemben, hogy pici interakció is van az előadásban, hogy kiszólunk a nézőknek. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes hangulat, az, hogy mi játszunk együtt, egymásnak, egymással, és aztán meg egyszer csak a néző felé fordulunk, és akkor nekik mondjuk, mintha ők is a kollégáink lennének, vagy ő is egy kolléga lenne. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Ezt a darabot lehet folytatni?
2: Mármint...
1: Lehetne ebből új darab?
2: Ahogy egy második rész?
1: Hát általában a női változatból készül.
2: Akkor nem tudtam.
1: De állítólag már előre haradott állapot.
2: Az anyád kényelmből? Nem tudtam. Hát figyelj, ez mindig kétesélyes, tehát ugye egy filmnek a második része is mindig 50-50%, hogy vagy jobb lesz, mint az első, vagy rosszabb. Tehát, hogy ez az, hogy ugyanolyan, ez olyan, mint a mondjad már a legény búcsús film, tudod, ilyennek a címe, amerikai film, az is már 3 része is van talán.
1: Hogy ott másnaposok.
2: Másnaposok, igen. Hogy ott azt gondoltuk, hogy fú, hát azért veszélyes, ebből már annyira jó, és a második meg még jobb lett, igen. Aztán meg még jobb. Tehát, hogy,
1: jogos.
2: Hát ez egy érdekes dolog, igen. De nem tudok arról, hogy az Apád füléből lenne, én örülnék neki, hogyha igen.
1: Na meglátjuk, bízunk benne. A lányok, akik ugye a másik darabban vannak, ők már mondogatták itt, hogy ebbe azért van tovább lépési. A ti történetetekben is van?
2: Alapvetően szerintem lehetne. Egyébként szerintem lehetne, igen.
1: No, és te hogy vagy egyébként? Most kifejezetten Nagy Sanyiként kérdezem. Ez most évad vége, ugye?
2: Igen, igen.
1: Ez az időszak.
2: Igen, most lesz a játékszínben is majd az évadzáró. Figyelj, alapvetően jól vagyok, nagyon sokat dolgoztam az elmúlt időszakban, nem, mint hogyha az elmúlt 25 évben nem. Igen. Igen, csak most vettem a paklimba egy ilyen házfelújítást is.
1: Ja, hát akkor mindent értek.
2: Egy olyan jó kis 50 négyzetméteres, teljesen a pincétől a idézőjelben a padlásig. És hát 6 vagy 7 hétbe sikerült belesűrítenem, úgyhogy tényleg a csöveket kiszedtük a földből, meg kicseréltünk mindent.
1: Te magad is aktívan részt lesz?
2: Veszel? Hát nem én ásom a csövet, de hogy alapvetően ott vagyok, és segítek, és hozom, viszem, és nem tudom mi. Azért raktam ezt most be erre az időszakra, mert most nincs próbaidőszakom. Uh-huh. És hogyha csak játszani kell, igen, nem, csak közben a mi kis falunk is elindult, uh-huh. És aztán ott is van az, hogy mondjuk 2 nap egymás után kell menni, és akkor 4-kor kezd, vagy 3:30-kor, mert jönnek érted 4:10-re, és akkor mondjuk ott vagy 5-ig, és akkor 6-ra hazahoznak, és este meg 7-től előadás van. És mondjuk, ha van 2 egy nap egymás után, tehát mondjuk akik például a Járai Máté barátom, vagy kollégám mondta, hogy amikor a 200 első randit forgattak, az egy napi sorozat volt, és ő ugyanúgy játszott, mint most, hogy ott ő ki is készült. Tehát ő kórházba került utána, mert azt nem lehet. Aha. Tehát mondjuk egy hónapban 2-szer lehet ilyet csinálni, hogy mondjuk egymás után 2 nap te reggeltől estig, vagy hajnaltól tolod, de hát már akkor olyan jetlegem van, mint hogyha 86 órát repültem volna.
1: Hát ez a 4:10-es
2: hát igen.
1: Indulás.
2: Igen.
1: És mikortól kezd el a kamera forogni?
2: 6-tól. Uh-huh. Tehát 6-kor már ott vagyunk díszbe, egyenruhába, és forgatunk. És nagyon szeretjük, csak ott is ki vagyunk téve, hogyha kint vagyunk az időjárásnak, a repülőnek, a szélnek, elmennek-e az autóval a leálláskor, vagy nem mennek el. Szóval ott, hogyha stúdióban vagyunk, vagy lakásban vagyunk, vagy házban vagyunk, akkor azért jóval egyszerűbb a történet. Uh-huh. Sok mindentől függ. Molnár Piroska mondta, azt hiszem talán, hogy egy forgatásnál érdekesebb és unalmasabb dolog nincs a világon, mert az a hasznos anyag, amit egy nap mondjuk fölveszünk abba a 12 órába, az mondjuk egy 40-45 perces résznek mondjuk 10 perce. Uh-huh.
1: És ott nem tudsz mit csinálni a
2: hát ott forgatáson? Vársz. Szöveget tanulsz, és vársz az átállásra, átállnak a kamerák, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon... És azt hiszem, hogy az a legfárasztóbb, mert amikor csináljuk, amikor forog a kamera, akkor az szuper. Az egyik A-ból a B-be, az, uh-huh. az tud fárasztó lenni.
1: Jó, de közben meg nyilván ettől dinamikus az egész...
2: Hogyne, meg nagyon szeretem is, tehát nagyon szeretem
1: nem,
2: is.
1: Nem monoton.
2: Hát nem, igen. Csak ez az éjszakázás, vagy ez a hajnalozás, az egy, ami
1: főleg
2: nekem...
1: Főleg így az idő előre haladtával már egyre nehezebb, ugye?
2: Igen, de nekem ez régen sem ment. Tehát tényleg? Én szeretek aludni, ameddig csak tudok, aha. nyilván nem délig, meg ilyesmi, de mondjuk, hogyha nem próbálok, és nincsen semmi, akkor azt mondom, hogy jó, akkor alszom 9:30-ig, mert miért ne? Uh-huh. Úgyis csak este van dolgom, de hát mindig van valami, tehát hogy még ez a felújítás most fejeződik majd be, még most kezdünk el visszapakolni, tehát hogy így azért ez.
1: Egy-egy új szerep, amikor megtalál, akkor érzésre döntesz? Vagy
2: igen, most már megérzésre alapján. Hagyatkozom, igen. És most már hál' Istennek tudok nemet mondani, tehát hogy nemrég például fölkeltek egy koncertre, ami aztán nagyon furán kezdett mármint a kommunikáció része alakulni, és azt egy héttel a koncert előtt visszamondtam, uh-huh. mert azt nem, mert nagyon rossz megérzésem volt, és jól tettem, hogy visszamondtam, mert utána jó érzés volt bennem. Szóval most már tényleg nagyon, nagyon próbálok figyelni arra, hogy mit üzen a lelkem, mert luxus olyat csinálni, ami nem jó.
1: Jó, de a lelkeddel mindig foglalkoztál.
2: Igen,
1: te folyamatosan.
2: Igen.
1: Gondozod, meg ápolod a lelkedet, igen. A hangodat is?
2: Igyekszem, bár zenés előadásban, ugye most az Orfeumban az Apád fül, az például zenés, mert ott énekelünk is, de azért jó ideje nem játszom a kimondott műzikelekben, tehát még a Madásban játszottam Nyomorultakban, és igazából ez volt az utolsó szerintem.
1: Hát jó, mert olyan emberrel beszélgettek, akit az Adagio-ban ismertem meg.
2: Persze, persze, de valahogy ez az átnyergelés a prózára, ez úgy alakult, hogy aztán most aztán lehet, hogy lesz zenés történetem a jövő évadban, de ez még egyelőre ez még titkos. Hát meglátjuk. De szóval ilyen szempontból nem járok énekórára, meg ilyesmi fellépéseim vannak, azokat nagyon szeretem, azokra mindig fölkészülök, meg alapokat gyártok, meg minden, uh-huh. és általában nagyon jó hangulatúak ezek a fellépések.
1: Na, de ott például miket énekelsz?
2: Fú, mindent. A Sanzontól, nem, arról nem.
1: Semmi?
2: De arról semmit. Azért, mert az Inkább azt mondanám, igen, azt mondanám, hogy ez egy ilyen kitérő volt az életemben, tehát hogy ráadásul hangilag akkor nem is voltam jó paszban, tehát hogy ez egy ilyen picit erőltetett dolog volt.
1: Hogy az ott ez az időszak.
2: Igen, és de rengeteg jó musical van. Én egyébként, hogyha attól függ, hogy kinek kell és hol. Mert hogyha azt mondják, hogy mit tudom én, egy anyáknapi műsor van valamelyik művelődési házban, akkor versekkel is készülök, sanzonnal is készülök, picit szomorkásabb, de aztán vidámabb történettel is készülök, olyannal populáris dalokkal, amiket mindenki ismer, musicalben olyan, amit mindenki ismer, tehát hogy próbálok kortól és nemtől függetlenül összeállítani egy olyan műsort, amiben mindenki jól érzi magát. Most például legutóbb voltam egy fellépésen, és nem is értettem, hogy miért engem hívtak, 30 férfi volt, meg 3 nő, és így mondtam, hogy szerintem ez félreértés, de meg stand-up-olok is, hogyha úgy van, meg sztorizgatok, színházi sztorik, úgyhogy...
1: Azokból már könyvet lehetne írni? Színházi sztorikból?
2: Hát biztos lehetne, egy felett már biztos, igen. Vannak jó.
1: Melyik korszakodat szeretted igazán?
2: Most a múltról beszélünk?
1: Hát a mai napig bezárólag. Tehát melyik időszakban volt a legjobb dolgoznod, meg alkotnod?
2: Fú, figyelj, én nagyon szerettem a madácsos időszakot is. Nagyon sokat tanultam ott. Nagyon szeretek most a játékszínben lenni, egy igazi tényleg kis ékszerdoboz, és nagyon meg vagyok becsülve mindenféle szempontból, egy nagyon családi légkör uralkodik ott. A tagja vagyok a játékszínnek, de alapvetően ugye abszolút engedik azt, hogy én akár az Orfeumban játszok, vagy a Veresett Színházban játszok. Most például rendezni fogom a Pletykafészek című előadást Kecskeméten, ahova szintén visszajáró vagyok. Én nagyon szeretem az ottani társulatot, meg az ottani színházat.
1: És a rendezéssel hogy állsz?
2: Hát most lesz, most ezt a Pletykafészket ezt megcsinálom, várom, meg ugye egy csomó barátom, kollégám játszik majd benne, és most először lesz, hogy én ülök a túloldalon. De egy játéknak fogom föl, tehát hogy itt semmiképp nem teher meg nyomás, hanem egy nagyon jó pofa vígjáték, és csinálunk valami.
1: Azért gyere, és akkor beszéljünk, amikor már mikor lesz a bemutató?
2: Szeptember végén, október elején.
1: Tehát akkor már augusztus végén elkezditek?
2: Szeptember elején kezdjük, igen, azt hiszem október 3 vagy 4 a premier, igen. Aha. Ott a Kelemen László Kamara Színházban. Na kérem.
1: De, mert itt nagyon sok rendezővel beszélgetek estéről estére a színészek mellett, mindig megy ez a dilemma, hogy elkészülhet-e egy darab 6 hét alatt? És ha elkészül, milyen?
2: Hát szokták mondani, hogy mindig kell egy hét, vagy kéne még egy hét. Az minden előadásnál elhangzik, hogy fú, egy hét még jó lett volna.
1: De te magad is érzed?
2: Attól függ, hogy mennyire vagy felkészült, és ez attól is függ, hogy a színészek aztán mennyire felkészültek, milyen a hangulata a próbáknak. Én azt gondolom, hogy 6 hét alatt be lehet mutatni egy előadást. Uh-huh. Hogyha intenzív a próbaidőszak, és mindenki ott van, és csináljuk, és egy irányba tartunk, akkor szerintem igen. Nyilván más egy zenés előadás, egy műzikát megrendezni, ahhoz azért kell szerintem másfél hónap, tehát hogy ez ahhoz szerintem nem elég.
1: Neked már a Pletykafészek most a fejedben összeállt, hogy abszolút. Te mit szeretnél látni?
2: Abszolút persze. Meg a díszletet is már AI-jal megterveztem, meg minden. Úgyhogy
1: tényleg készülsz.
2: Készülök rá.
1: Aztán majd arra leszek kíváncsi, hogy az mennyire ugyanaz, amit látsz a színpadon. Ezt folyamatosan kérdezem a rendezőktől is, hogy azt kapják a végén. Meg hogy például, de mondom, miután ez az első, akkor valószínűleg most még nem tudsz rá válaszolni, hogy például a színészeket te válogattad ki? Vagy ez közösen?
2: Alapvetően a Kecskeméti Katona József Színházzal közösen. Tehát, hogy nekem is volt ötletem, nekik is volt. Nyilván egy társulatnál, ami mondjuk a Kecskeméti Társulat, ott azért nem úgy van, hogy akkor én rábökök emberekre, mert ugye el kell osztani, hogy ki mit játszik, miért játszik, világos, mekkorát világos. Játszik, ott kicsit játszott, akkor itt most nagyot kell, hogy játszon, tehát egy jóval bonyolultabb rendszernek a működésébe kapcsolódom én bele. És hogyha azt mondom, hogy én vele szeretném, de azt mondják, hogy figyelj, azt most nem lehet, mert őt el kell vinnünk amoda, vagy játszani kell a nagy színpadon, vagy nem tudom, akkor viszont nem tudok mit mondani. De nagyszerű lesz a szereposztás így is, tehát ez teljesen elégedett vagyok.
1: No, és legyen is sok csillogó szempárod, mert akkor az bele tud szerinted úgy szeretni a rendezésben majd, hogy onnantól elkapjon a gépszín.
2: Figyelj, rendeztem én már többet is, tehát a Veresett Színháznak 3-at is rendeztem.
1: Az oké, de közben meg a játékszínben nem?
2: A játékszínben nem, de ott nem is akarok, valahogy így nem érzem
1: hogy
2: ezt.
1: Megvannak neked a...
2: Igen, meg hogyha, meg valahogy nekem a rendezésben az olyan, amikor így elmegyek valahova.
1: Világos.
2: Aha. Tehát mondjuk Nyíregyházán színpadra állítottam a Szente Vajk rendezését, az Aranylakodalmat is, a Legénybúcsút is, aztán az a Legénybúcsút megcsináltam Kaposváron
1: na,
2: is.
1: Na, akkor viszont tudsz erre válaszolni, hogy például, ha neked van egy, a fejedben lét egy ember arra az adott szerepre, nem csalódtál még? Tehát nem tudod benézni a dolgokat? Hogy nem tudja úgy megcsinálni, ahogy azt el.
2: Nem is csalódásnak mondanám, hanem inkább az ember úgy meglepődik, hogy azt hittem, hogy azt hittem, hogy neki ez menni fog, vagy neki ez való, és aztán kiderül, hogy nem biztos. De nem gondolom arra azt, hogy erről a színész tehet, hanem ugye ez úgy állnak össze a csillagok, vagy nem tudom, tehát hogy...
1: És meddig kísérsz egy darabot?
2: Hát, ha vidéken van, akkor nem sokáig, mert ugye nincs időm, tehát Nyíregyen játsszák a legjobb múcsút is, Aranylakodalmat is, azóta is nagy sikerrel, és gondolom, hogy zseniálisak, tehát ez nem, a bemutatókor azok voltak, úgyhogy, úgyhogy nem tudom. Ha Pesten lenne, az egy másik történet, lehet, hogy néha úgy megjelennék és megnézném.
1: Aha. Jó, hát ez már idő is kell.
2: Hát igen.
1: Na jó, akkor a Balatonon fogunk találkozni?
2: Így van, Palóznakon fogunk találkozni az Apátfül előadással július 10-én, és aztán az Anyád kínja lesz július 11-én, az Ágyban párban pedig július 12-én.
1: De aki most ezt nem tudja meg jegyezni, az Orfeum honlapján megtalálja pontos.
2: Pontosan így van, de olyan műsorok vannak még, a My Name is Victor, júli 24, a Király Viktor koncertje, a Bella Ciao, egy olaszos Riviera júli 25-én, Nagy Gatsby, Swing a Beach-en júli 31, Nekem a Balaton Marótvik és a Nova Kultúr júli 31, szóval rengetegféle történet lesz a Balaton környékén.
1: Na, ott találkozunk.
2: Így legyen.
1: Vigyázz magadra, és sok csillogó szempár.
2: Köszönöm, viszont is köszönöm, itt lettem.
1: Nagy Sanyival beszélgettem, kedves hallgatóink, Sanyitól pedig most elköszönök. Önöktől még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És azt gondolom, hogy Szakály Tamás jó régóta hatással van a zenei életre is azokkal a lábaival, zenei lábaival, amiket eddig vállalt. Örülök neked, mert még nem találkoztunk.
2: Hát én is nagyon
1: örülök. Sem az életben, sem az étedben, most ez egyszerre megtörténik.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, szóval így Budapesten én rengeteget játszom az éjszakában, különböző formációkkal.
1: Tehát a budapesti éjszakai életet szerintem nálad jobban senki nem ismeri.
2: Ez így van, és hát így a kollégákkal egymás koncertjeire átjárva, meg ugye a jamekre beugorva egymáshoz, szóval zenéről van szó, csak hogy megijesszem hát, egy kicsikét a hallgatókat, de...
1: Nem, szerintem azért nem tudod megijeszteni, mert hozzá vannak szokva nálunk a jazzzenészekhez, nagyon szeretjük a jazzzenészeket, mert azt sokszor megbeszéltem már a te pályatársaiddal, hogy azért ez a műfaj, ez egy magasztosabb, minőségibb zenei irányzat?
2: Hát másról szól, igen, mint az, amikor kimegyünk, és füstök, fények, tűzi játék, és dübörgés. Igen, talán meghittebb, meg emberibb.
1: Na, látod, ez a kulcs szó, és azért is örülök neked, hogy jöttél, mert hogy készültem a veled való beszélgetésre, pont ez volt lelki szemei előtt, hogy legalább elmondod, hogy mi van most egyrészt a budapesti klub élettel. Van-e megmutatkozási helyszín? Tudtok-e eleget koncertezni?
2: Vannak szerencsére klubok, sőt, amúgy most nyílik egy új apropó a New Orleans Jazz Klubba

0: ha megvan a híres jóképű színésszel, akinek nem jut eszembe a neve.
1: Majd mondom.
0: Majd igen, de te is tudod, kire gondolod.
1: Hát, nem ő volt a Karib-tenger kalóz?
0: De. Okay. Igen, a Johnny Depp játszott. Az a fajta zene, ami ott megpróbál szólalni, meg életérzés. És hát ugye a gitárról hegedül, ugye gypsy jazz, tehát hogy olyan hangszereken játszunk jazzt, ami nem feltétlen a jazzhez köthető, tehát nincs benne feltétlen dob, zongora, részfúvósok, se szakszofon, klarinét az előfordul, és hát hegedű és gitári a főszerep, Django Reinhardt alapította a stílust.
1: Imádom, hát, és most akkor hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy megjöttél, és egyből megmutattál ott a Boszorkány konyhából egy új klippet.
0: Igen, most egy nagy változásban vagyok, mert a Canaro mint brand mellett egy, hogy is fogalmazta, hogy lábakkal.
1: Igen,
0: a zenei láb. Igen, egy új, vagy hát végülis régi zenei láb, mert az én lábamról van szó. Tehát mint Szakál Tamás előadó is így bontogatom a szárgyaimat, és csináltunk egy jazzkvartettet egy Gyárfás Istvánnal, Sós Marcival és Cseh Balázzsal tavaly, és most ezt tovább bővítve fantasztikus fúvósokkal egy nagyon jó zenekart sikerült összerakni, és ez a zenekar fog játszani egy készülő produkcióban, és ebben a videoklipben, amiről beszéltünk, a klip címe Swing Tonic, és éppen a születésnapomon jelenik meg 3-án.
1: Szívből gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: Hányadik? Tőled még megmerem kérdezni.
0: Figyelj, 42, de az első olyan születésnapom, hogy apuka vagyok.
1: Hát akkor meg pláne.
0: Úgyhogy csupa izgalom ez a nap, mert igen, első apukás születésnap, és életem első videóklipje.
1: Na most a klip... hát ezek megmaradnak már a gyermeknek is majd.
0: Hát igen, ezek...
1: Meg lehet mutatni.
0: Igen,
1: apu,
0: hogy nézd.
1: Apu ebben az élet szakaszában mit?
0: Ez, igen, erre szórta a pénzt.
1: Jó, de ráadásul egyébként tényleg minőségig lett a klip is.
0: Igen, ugye...
1: Nem tudom, meddig forgattátok.
0: Ez egy nap alatt lement, Galer András Indián a rendezője.
1: Akkor azért volt oké.
0: Okay. Hát egy nagyon profi...
1: Mert azt láttam, hogy profi.
0: De hogy, én nekem egy kicsikét néha úgy hamar elfáradó, duzzogó, nyavajgó kollégáim vannak, ugye, hogyha várni kell, miért várunk, ha menni kell, miért most megyünk, ha valamire, nem tudom. És olyan, akkora profizmus vette őket körül, hogy szó nélkül a kezdettől a végéig ott voltak és csinálták, amit mondanak, tehát így le a kalappal a kedves zenész kollégák előtt is.
1: Hát ráadásul kisebb fajta sztárparádé van.
0: Igen. A zenészek, akik a zenekarban, ugye Gyafit már mondtam, még mellé jön Szalóki Béla trombitán, Pap Matyi harsona, ő a hangszerelője egyébként a zenei anyagnak, és Denner Tárpád szakszofonon közreműködik, úgyhogy. És az apropó érdekessége még ennek a klipnek, hogy Ónodi Eszter és Hajdú Steve.
1: Innen csókoltatjuk mind a kettőjüket.
0: Így van, szerepelnek benne, és így az ő segítségükkel egy nagyon humoros, nagyon pörgős, nagyon-nagyon vidám hangulat jött létre szerintem. Hát mindenki nézze meg, igazából Swing Tonic. Erre kell rákeresni.
1: Így, ha rákeresnek.
0: Szakál Tamás Swing Tonic, vagy aki lehet, hogy jobban meg lehet jegyezni Ónodi Eszter nevét.
1: Okay.
0: Ónodi Eszter Swing Tonic így is be fog jönni szerintem.
1: A Swing Tonicot kell nézni, ez a lényeg, de előtte még hallgassák meg a beszélgetésünket utána.
0: Mindenképp, igen.
1: Utána mehetnek megnézni a klippet. A te lelki állapotod most ebben az időszakban, ez milyen? Kijött a klip, ez egy várakozásokkal felfokozott időszak?
0: Kicsit úgy fel se fogtam, hogy én ebbe belefogtam. Úgy jött az egész ötlet, kicsit elmesélem előtte, hogy összeraktunk egy műsort először, ami augusztus 1-én Balatonfüreden lesz. Hát,
1: ott debütál
0: Swing Tonic néven, alcím a Swinghez egy kis gin tonic. Egy szabadtéri csillagos ég alatt kortyolgatós és élő jazz zene szól, és a házigazda én, az Ónodi Eszter és a Hajdú Steve leszünk. Hát Ginek is felbukkannak a műsorban, és sokfajta jazz zene. Ebből is ez a régi Frank Sinatra hangulatú, akkor lesz egy kis Django, Stefan Grappelli, és a régi magyar slágerek is ebben a jazzes köntösben felbukkannak, amiket régi filmekből ismerhetünk akár. Úgyhogy egy izgalmas műsor, és én azt tudtam, hogy ebben az évben szeretnék egy videóklippet mindenképpen. Stúdióztunk is a Canaroval is, meg ez is elkészült, és aztán jött az ötlet, hogy akkor miért ne szólna erről a műsorról a klip, és akkor így nagyon gyorsan átnyargaltunk ide, hogy akkor a Swing Tonicot csináljuk meg, gyorsan akkor

0: ráénekelték még Eszterék a részüket.
1: Hát igen, mert igen, nem csak szerepelnek,
0: hanem
1: a klipben, hanem meg is szólalnak.
0: Bizony, és nagyon jól, és a klippel együtt meg úristen csodálatos. És hát amit indiánék csináltak, az meg... vagy hát most lehet, hogy elfogult vagyok, de...
1: Titanic feeling is van benne.
0: Minden, ugye sok kicsi különböző hangulatot próbál megidézni a klip, ilyen film hangulatot, meg Gatsby korszak hangulatot.
1: És abszolút úgy, be is jött.
0: Nagyon jó kis megjegyzést kaptam a stábtól, mert mondták, hogy ők ilyen zenére, ugye hát egy jazz zene végül is, de még nem csináltak klipet, és nagyon nagy élmény volt, és nagyon illik rá, és az egész egy ilyen modern köntösben könnyen fogyasztható zene lett, és egy nagyon jó hangulat ezzel a klippel, úgyhogy igazából nagyon boldog vagyok.
1: De Tamás, mit tapasztalsz a boldogságon túl, amikor most a hétköznapokra vagyok kíváncsi, hogy ez a zene, amit te képviselsz, az mennyire réteg?
0: Eléggé.
1: Én szerintem, de az baj, vagy sem?
0: Én szerintem is. Pont ami most történik velem, hogy egy ilyen klipbe becsomagoltuk. Tehát, hogy nem csak arról szól a klip, hogy ott játszik egy jazz zenekar, és akkor fények és énekesnő, hanem ettől többről. Ez például ad egy olyan köntöst neki, hogy talán nyit a nagyobb közönség felé, mert úgy megragadnak benne pillanatok. Hogy baj-e vagy sem? Nem baj, mert nem kell mindennek nagyon hangosnak és mindenkit megszólítónak lenni. Néha baj, amikor azt látom persze, hogy igen, tehát ez az ilyen kisebb rétegű zenék, zenekarok, stílusok szenvedik meg például a válságokat. Lásd Covid, lásd most így a választások miatt is eléggé fölborult a rend, ugye én szerintem most produkció eladása szempontjából ez egy nehéz év. Már a tavalyi is kicsit furcsa volt, de ez most különösen. De hát csinálni kell, és úgy érzem, hogy azért kezd visszatalálni mindenki a normál kerékvágásba, és a zene is visszatalálni a fogyasztóihoz.
1: Én régi nagy swing rajongó vagyok egyébként, tehát nekem Majsai Gábor a legjobb barátom, aki ugye szintén kavarászott ebbe a műsorba, és akkor még óvatosan fogalmazok, tehát én abszolút a te világodat képviselem hallgatóként. Ezért kérdeztem, hogy baj-e az, ha valami réteg? Mert attól ugyanúgy meg lehet találni benne a szépséget, és én Bublét is hallgatok, aki meg ugye veszi elő ezeket folyamatosan.
0: Igen, nagyon szép köntösben, igen. Szerintem nem baj, sőt, jó. Tehát persze ettől érdekes, meg mint mondtam az elején, vagy beszéltünk róla, hogy a közönségnek is egy más élmény az, hogy karnyújtásnyira ott van közel az énekes. A múltkor egy ilyen bókot mondott valaki, egy nagyon fiatal kislány, aki eddig nem tudom milyen koncertekre járt, de most a koncert szót azt nagyon sok mindenre használjuk, hogy azt mondta, hogy még nem is volt olyan koncerten, ahol élő hangszerek van.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy itt azért ezt nem lehet lehaknizni.
0: Igen.
1: Tehát itt az utolsó fellépéssel lesz soha hakni.
0: Hát igen.
1: Nem? Tehát, hogy ez pont ilyen, hogy itt azért élő emberek, élő érzésekkel, hangzásvilággal dolgoznak, de talán az érzésben van a legtöbb.
0: Így van, érzés és élő hangszerek. Tehát most már kiderült nekem, hogy már ez is kuriózum, hogy te a zenekarod a hangszerekkel. Hát szóval ennyire mást jelent most egy mostani fiatalnak az, hogy koncertre megy, meg mondjuk nekünk, hogy koncert van, és hogy vannak hangszerek, az nálunk normális, és a fiataloknál nem is feltétlen van erre igény, ezért mondhatta ez a kislány ezt.
1: Neked az alkotás, tehát például a dalszerzés, az könnyen megy?
0: Nagyon érdekes, én nemrég merészkedtem ezekre a dalszerző vizekre, néha botrányosan rosszul megy, néha meg jön egy jó ötlet.
1: A kincsek.
0: És igen, most szerintem ez a swing tonic, ez az első két sora az igazából a bátyám fejéből pattant ki még 12 évvel ezelőtt szerintem, és így megmaradt, és így most úgy elővettem kicsikét. Hát ez is italokról szólt az ő soraiban is, meg nem is tudom, úgyhogy igazából csak az italok sorrendjét változtattam, aktualizáltam, és befejeztem a dal többi részét. Persze meg kellett írni, verzét csinosítani, meg refrént keresni, de meg lett, igen.
1: Mióta vagy édesapa?
0: Kérlek szépen 10 hónapja.
1: És ez a 10 hónap Változtatott rajtad? Hogy érzed?
0: Rengeteget. Igen, igen. Egyrészt tiszta babanyál vagyok egyfolytában. Jó,
1: oké, azon túl.
0: De hogy, de nem, nagyon, ezt most boldogan mondtam, tehát boldog babanyálas felnőtt ember vagyok, és de nem, hát tényleg nem tudtam régen, hogy tudok annak örülni, hogy egy másik kis lény összenyál az, tehát hogy és hogy annak...
1: Hát nem érted ennyire. Át, persze nem
0: igen,
1: tudtad.
0: Igen, jó, persze, képen már nyalt kutya, de egészen más. És hát igen, a hétköznapok, persze, hát nem is tudom, mit mondjak erről.
1: De másként indulsz el már egy koncertre?
0: Másként, igen, meg máshogy indul a napom. Régen rögtön beleestem abba, hogy gondterhelten néztem előre, hogy mit is kéne csinálni ahhoz, hogy egy picikét A-ból B-be jussunk. Ugye ez az A-ból B-be jutás rész, ez kicsit visszakanyarodva arra a témakörre, hogy baj-e, hogy nagy-e a publikum, vagy kicsi, tehát hogy anyagi szempontból már megint egy más válasz van erre, tehát jobb lenne egy kicsit nagyobb popularitást elérni, vagy megismertetni az emberekkel, hogy igen, hangszereken ezen élnek többnyire, és ez milyen izgalmas. Szóval, hogy, és igen, ezen van egy kis, ugye a menedzsmentet én vittem sokáig nálunk, vagy hát még most is én viszem, és akkor ott így általában úgy agyalok, hogy mit kéne, hogy kéne, és kicsit ilyen közepesen ideges hangulatban úgy eltelt a nap, aztán az ember, ha ezt nem bírta levetkőzni, akkor ment egy picikét olyan bizonytalan állapotban muzsikálni, ami nem jó, kihallatszik. És most ilyen másfél óra babázással indul a nap, mert most pont apás időszaka van, és nyakam van, és együtt megyünk át a szomszédba kávét katinni, meg ilyen kis reggeli, meg van egy kis rutinunk reggel, egy ilyen másfél óra kis sétálgatás, kávézgatás, ide-oda nevetgélés, és akkor ez így ad mindenkinek egy nagyon jót, úgyhogy
1: na, ez egy idilli állapot, akkor
0: igen,
1: ilyen szempontból.
0: Igen, átrendezi, és én azt hittem, hogy ideges leszek ettől, hogy megy el az időm a szokásos tennivalóktól, és hál' Istennek most már tudom mondani, és észrevettem magamon, hogy nem, hanem sőt, megnyugtat. Tehát, hogy kikapcsol ebből, leveszi a tűt arról a szokásos lemezről, és ez nagyon jó.
1: A fellépések úgy, mármint a számaik azok úgy, növekednek, maradnak, stagnálnak, mit tapasztalsz?
0: Nagyon
1: mennyit
0: érdekes.
1: Mennyit kell tenned érte?
0: Sokat. Most elkezdtem nagyon sokat tenni így a saját portám, tehát a Kánáró zenekar meg a Szakál Tamás különböző formációk terén, és most minél többet fektetek bele, úgy érzem, hogy annál rosszabb az eredmény, nagyon érdekes, de nem tudom, mitől van. Ettől függetlenül sokat zenélek, mert benne vagyok, belekerültem 2-3 éve a Pár Julcsival, a Pár Julcsinak ilyen gyerek műsor projektjeibe. Ez azt jelenti, hogy ugye amikor én nagyon sokszor hazamegyek egy jazz koncertből hajnali nem tudom mikor,
1: akkor
0: pár óra múlva már indulok is tovább, mint én Egerbe kisgyerekeknek játszani, szóval ilyen különleges feladatok.
1: De ez milyen nemes dolog, nem?
0: De meg igen,
1: és akkor erről te mesélj, hogy az egy nehezebb közönség?
0: Ó, nagyon érdekes, én nagyon féltem tőle az elején, de nem, hát ott még van ez az őszinteség, ott még van ez, hogy természetes, hogy a hangszerből jön a zene. Ugye, főleg a piciknél.
1: Na de csak azért kérdezem, hogy nehezebb, hogy nem, mert ugye ők őszintébbek.
0: Igen, hát van, hogy végig sikítják az egészet.
1: Nem kötöd le a figyelmüket könnyű lekötni, vagy nem?
0: Figyelj, ez volt már ilyen is, meg olyan is, tehát nagyon jó élményeim is vannak gyerekkoncertről, és vannak, amikor úgy elszabadulnak. Inkább úgy mondom, hogy néha elkalandoznak a gyerekek közbe, és egyszer csak fölállnak és üvöltözni elkezdenek. És akkor te hiába jön utána a tombolós rész után valami kis lírikus, ott ők már nem kapcsolnak vissza, hanem úgy maradnak. De hát hát ezért gyerekek, nekik jó, ez jogos, még szabad. Jogos. Szerintem mindenképp jó, meg látszik rajtuk, hogy amikor megérinti, tehát jobb őszintébbek, talán őszintébben látszik az, hogy most ez neki fontos volt. Tehát ami nekem rutin mindennapi, egyszer csak visszaköszön, hogy ő neki ez rácsodálkozás, és hogy sokkal többet jelent. Ugye engem is úgy kiszed a hétköznapból.
1: Pesten is vannak gyerekkoncertek?
0: Vannak.
1: Másabbak a pesti, bocsa kérdésért, meg a vidéki gyerekek?
0: Nagyon jó kérdés. Bizonyos értelemben, igen. Tehát mi vittük ezt a műsort például ilyen hátrányos helyzetű gyerekekhez, és ugye tök más ott, akik soha nem jutottak el sehova, tök más nekik zenélni, amikor oda elvittük ezt a műsort, mint amikor itt Budapesten ugye a mai szülők már nagyon ügyesen és helyesen meg is teszik, és meg is tetik, hogy eljárnak programokra, és már úgy hozzá vannak szokva a gyerekek, és az tényleg más, amikor olyan közegbe mentünk, amikor sehova sem mennek, nem is láttak még semmilyen hangszert szinte,
1: igen,
0: és akkor
1: igen.
0: egyszer csak ott voltunk, igen. és tényleg egy névos produkcióval. Tehát a Julcsi műsorai olyanok, hogy hát azt hiszem, hogy a tavaly előtt például fonogramdíjat is nyert uh-huh. az egyik gyerekalbum, tehát hogy inkább úgy mondanám, hogy családi műsorok ezek, mert hogy felnőtt füllel is teljesen fogyasztható. Igen, igen. Tehát, hogy nem az van, hogy most a gyerek műsort csinálunk, és valami kis gagyi, hanem nagyon néha nehéz. Most például a mostani műsorában rendesen nehéz hórákat kell egedülni nagyon gyorsan, amivel meg is gyűlik néha a bajom. Szóval, hogy nagyon izgalmas kis világzenei csokor, amit aha. ő összerak, tehát és itt se kell megijedni a mint ahogy mondtam, hogy a jazztől nem kell, ugyanígy ettől a népzenei, világzenei vonaltól, amit a Julcsi rak össze, attól sem, és van benne egy kicsi könnyedség. Hát emiatt hívott engem a projektjeibe.
1: Mert te hozod a könnyedséget.
0: Mert abból jön egy, ugye én nem népzenéből jövök, kicsit ez a jazzes kávéházi, és egy ilyen újfajta köntösbe tudtunk rakni sok mindent. Szóval egy nagy találkozás ez így a gyerekeknek játszás műfajával. Mondtam,
1: hogy a több zenei lábból azért mindegyik egytőről fakad, hogy igényesen legyen az megoldva, megcsomagolva.
0: Erre nagyon igyekszem, úgyhogy, és talán ez egy közös pont mindegyik formációmban.
1: Szerinted a jazzt azt kell érteni, értő közönségnek kell lenni hozzá? Meg a swinghez?
0: Az van, hogy szerintem nem. Én szerintem, ha elkap a sodrás, mm-hmm. lehet szó bármilyen zenéről, de igen, tehát hogyha elkap és tetszik, akkor már érted a lényegét, mert aha. az a lényege, hogy elsodorjon és mondjon valamit.
1: De ez mit tudom én, helyekhez kötődik? Tehát Pesten értőbb közönség van, mint vidéken?
0: Szerintem
1: Nem feltétlenül.
0: Budapesten ugye több a lehetőség, több olyan klub van, ahol meg tudsz szólalni, egy jazzzenekar vannak, uh-huh. echte ugye jazzklubok, vidéken nem feltétlen van ez így képülve, hanem valami kis kávézóterasz, valami kis támogatásból, vagy valami kis gyűjtésből egyszer csak néha-néha kipróbálja, hogy milyen, hogyha van ott a cappuccino mellé valami kis trió, és ez tök izgalmas. És úgy megtalálja az embereket szerintem. Persze, ahol kevésbé van bejáratva ez a dolog, ugye vidéken lehet, hogy vannak ilyen kisebb helyek, hogy nem uh-huh. tudják ezt, hogy hetente, vagy havonta, vagy, uh-huh. és akkor még ritkábban van esemény, akkor nincs annyira tudomás
1: világos.
0: Az embereknek, hogy ott jöjjenek, hogy na most ott buli lesz.
1: Tamás, most van az a lélektani pont, hogy mondj el mindenfajta elérhetőséget, ahol megtalálunk téged, a videoklipet, hol tudunk neked írni.
0: Nagyon jó. Hát a videoklip a YouTube csatornámon, Szakál Tamás okay. jön ki, tehát Szakál Tamás Swing Tonic, erre, hogyha rá keresnek a kedves hallgatók.
1: Most már szabad.
0: Így van, akkor lehet hallgatni, illetve ennek a műsornak is megtalálható ott a jegylinkje, mert hogy lesz egy egész koncert ezzel a felállással augusztus 1-én Füreden, de ez is ott a videó alatt
1: ott
0: megtalálható.
1: Megvan.
0: Így okay. van, most az a bázis.
1: És közösségi oldal akkor
0: Facebook,
1: mindenhol.
0: TikTok, Instagram, Szakál Tamás álnéven okay. tevékenykedek.
1: No, hát mind az édesapának, mind az előadónak, az alkotónak, az ötletgazdának, a legjobbakat kívánom, és örültem neked őszintén.
0: Nagyon szépen.
1: Kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit Tamás beletesz az imádott hivatásába, ezt a figyelmükkel viszonozzák. Ugye sok csillogó szempárt, akár Füreden, akár Budapesten, a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz. Mi pedig megyünk tovább, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, önök hallgassák meg Tamás dalát, és egy elbúcsúzás elég még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.
3: Dr. Béres
4: Herceg.
3: Rock the city, let's go!

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Nagy Sanyinak és Szakál Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok. Ólomszennyezés lehetősége miatt biztosítanak vérvételt a Corvinus hallgatóinak. Új időpontban rendezik meg a Székesfehérvári Fezen Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az áramhálózat és az okosmérőrendszerek fejlesztésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A program a magyar villamosenergia rendszer korszerűsítését szolgálja. A tárcavezető szerint az Európai Bizottsággal kötött megállapodás révén összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás érkezhet Magyarországra, ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut energetikai fejlesztésekre. A pályázatokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók jelentkezhetnek. A beruházások több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés hálózati csatlakozását alapozhatják meg, miközben évente akár 1000 megawatttal nőhet a hazai megújuló kapacitás. A fejlesztések befejezési határideje 2030 vége. Vérvételi lehetőséget biztosít hallgatóinak és munkatársainak a Budapesti Corvinus Egyetem, miután ólomszennyezést mutattak ki a főépület ivóvizében, írta a Telex. Az egyetem fővámtéri főépületében 16 ponton végeztek mérést, ezek közül 7 helyen találtak határérték feletti ólomszennyezést. A sóházban is vettek mintát, ott a vízminőség megfelelőnek bizonyult. Az intézmény egyelőre nem javasolja a csapvízfogyasztását a főépületben. Nem ivóvízfeliratokat helyeztek ki, leállították a vezetékes vízgépeket és ballonos vízadagolókat tettek ki. A szennyezés forrása feltehetően a vízhálózat még fel nem újított része lehet. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, miután végigszáguldott a félvároson. A rendőrök buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. A kombinó villamosok budapesti forgalomba állításának 20. évfordulóját ünnepli a BKV június 13-án a Hungária kocsiszínben. A délelőtt 10-től délután 4-ig tartó nyílt napon fotókiállítás, járműbemutatók, makettkiállítás és szakmai programok várják az érdeklődőket. A látogatók több különleges nosztalgia villamost is megtekinthetnek, sőt az arra jogosultak egy Tátra villamost is vezethetnek tesztüzemben. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Székesfehérvári Fezen Fesztivált. Kovács Antal főszervező elmondta, hogy a régi időpontban július-augusztus fordulóján sűrű volt a hazai fesztivál szezon, ezért előrébb hozták, és az első nagy fesztivál lesz a szezonban. Idén háromnapos lesz a rendezvény, ahol újdonságként a kontroll vezetésével közéleti témákról is beszélgetnek, többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. Az esemény fellépői között ott lesz többek között Azaria, a Halott Pénz, a Velhelo, a Carson Kóma, a Valmár, Korda György és Balázs Klári, a Blaha Louisiana, Bay Alex és a Slep, valamint Jude Law. Felfrissült a levegő, a 30 fokos melegnek néhány napra búcsút mondhatunk. A hűvös reggel után napközben is csak 20-23 fokig emelkedik a hőmérséklet, emellett napos felhős idő várható jelentősebb csapadék nélkül. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Város Majori Szabadtéri Színpadon június 25-én este 8:45-től mindörökké flamenco, a nagy sikerrel való tekintettel ismét Magyarországon. Ez egy élőzenés tánc show Andalúziából, egyenesen Spanyolországból. A flamenco a spanyol kultúra ugyanis egyik legizgalmasabb és legkifejezőbb műfaja. Tavaly hatalmas sikert aratott az országban, mármint itt nálunk. A teltházas előadásokon a közönség együtt lélegzett a zenészekkel, a táncosokkal, miközben a színpadon megelevenedett Andalúzia szenvedélye, ritmusa és érzelmi ereje. Most 2026-ban a mindörökké flamenco újra elhozza ezt a felejthetetlen élményt élőzenével, énekesekkel és lenyűgöző táncosokkal. A program célja, hogy a nézőket elrepítse a napsütötte dél-spanyol tájakra, ahol a flamenco nem csak tánc és zene, hanem életérzés, történetmesélés és színtiszta érzelem. Aztán nem teketóriáznak sokat, mert másnap, vagyis június 28-án, vasárnap 19 órától jön a Lili Bárónő, méghozzá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház budapesti vendégművésze, vagy vendégeskedése, azt hiszem ezt tájolásnak mondják itt a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Lili Bárónő a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf Illésházi szerelme áll. A gróf áruhában próbálja meghódítani a bárónő szívét. Na mondom a szereposztást, Lili bárónő Vajda Boróka, aztán itt lesz Koltai Nagy Balázs, Sipos Imre, Magyar Éva, Csapó Virág, Járai Máté, Szabó Dorottya, Farkas, Fazekas Géza és Hegedűs Zoltán. Tehát a kecskemétiek beveszik Budapestet, és a Városmajori Szabadtéri Színpadon remélhetőleg egy teltházas, hatalmas sikerű előadást adnak.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 1200 tonna hús semmisült meg a nyírbátori baromfi feldolgozóban keletkezett tűzben. Több mint 3 milliárd forintból újították fel a matét. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 1000 tonna húst tároltak annak a nyírbátori baromfi feldolgozó üzemnek a raktárában, amely szerda hajnalban gyulladt ki. A város polgármestere Máté Antal közölte, mintegy 1200 tonna hús semmisült meg. A becsült kár eléri a 30 milliárd forintot. Az üzem közeléből 71 ember telepítettek ki, miközben a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrizte a levegő minőségét. A mérések az üzem területén belül határérték feletti ammónia koncentrációt mutattak ki, a lakóövezetben azonban nem észlelt egészségre veszélyes értékeket. A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt, a kitelepített lakosok visszatéréséről a mentesítési munkálatok befejezése után döntenek. Több mint 3 milliárd forintból, uniós támogatásból újították fel a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet. A 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron több mint 2000 négyzetméternyi nyílászárót cseréltek, mintegy 11 000 négyzetméteren végeztek tető- és homlokzat hőszigetelést, napelemes rendszert építettek ki, emellett 48 hibrid és online oktatásra alkalmas termet újítottak fel. Az érintett épületek energiahatékonysági mutatói jelentősen javultak a felújításnak köszönhetően. A beruházás részeként informatikai felújítások is megvalósultak a Mate kampuszain. Péntek este újra jön a mozgás éjszakája Budapesten és mintegy 100 további helyszínen. A fővárosban közel 30 sportágat lehet díjmentesen kipróbálni, a zumbától a fitnessig, a tollaslabdától a spinningig. A központi helyszín idén is a Városliget és a Hősök tere. A részleteket az 5 próba képviseletében dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó mondta el a Sláger FM-nek.
3: A mozgás éjszakájában az a különlegesség, hogy ilyen speciális élményekkel gazdag módon próbáljuk a mozgás örömére rávenni a kedves lakosságot, és az az alapfeltétel a mozgás éjszakájában, hogy minimum 4 sportágat mindenki biztosítson, minden város, de általában 8-10 sportág elérhető lesz az egyes településeken. Budapest a legnagyobb, 20 fölötti mozgásforma lesz elérhető. Ez az ingyenes rendezvény, hivatalosan 18 és 24 óra között lehet érkezni érkezni bármikor és sportolni. A Dagályon Budapesten már déltől lehet úszni, illetve szintén Budapesten hajnal 4-ig el fog tartani a buli. 5 próbapontokat is lehet szerezni, geogózni is lehet a mobiltelefonon, és egy óriási buli nagyon sok városban.
2: Szombaton egy napra elterelik a buszokat és az autóforgalmat a Népszínház utca József körúti torkolatából, és megnyitják a teret a gyalogosok és kerékpárosok előtt, közölték a Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja szervezői. A cél, hogy megmutassák, milyen lenne a villamos végállomás környezete átmenő forgalom nélkül. A szombati zárónapon különféle programok várják a látogatókat, többek között a II. János Pál pápa téren is. Tematikus sétákkal készül a Szecesszió világnapjára a Nőri június 10-e és 14-e között. A programok a Fiumei úti sírkertben és a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben lesznek. A vezetett séták a magyar szecesszió kiemelkedő emlékeit, valamint a századforduló művészeti örökségét mutatják be. Változóan felhős időre számíthatunk ma hosszabb, rövidebb napos időszakokkal és élénk széllel. Az éjjeli csapadék után nappal jelentősebb eső már nem lesz, de elszórtan lehetnek záporok. A felfrissült levegő csak 20-23 fokos lesz. Pénteken az ország nagy részén napos, gyengén felhős időre van kilátás. Délután 21-26 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
0: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri Színpadon július 3-án, pénteken este 19 órától érkezik a Loop Színházi Társulás és a Városmajori Szabadtéri Színpad közös produkciója, az Emberek, Helyek és Dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról. Kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a slágerkultban is gyakran megfordul, nem üdvözöljük őt. Egyébként a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, Helyek és Dolgok címmel, tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop Színházi Társulás közös produkcióját.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok. Ólomszennyezés lehetősége miatt biztosítanak vérvételt a Corvinus hallgatóinak. Új időpontban rendezik meg a Székesfehérvári Fezen Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az áramhálózat és az okosmérőrendszerek fejlesztésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A program a magyar villamosenergia rendszer korszerűsítését szolgálja. A tárcavezető szerint az Európai Bizottsággal kötött megállapodás révén összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás érkezhet Magyarországra, ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut energetikai fejlesztésekre. A pályázatokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók jelentkezhetnek. A beruházások több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés hálózati csatlakozását alapozhatják meg, miközben évente akár 1000 megawattal nőhet a hazai megújuló kapacitás. A fejlesztések befejezési határideje 2030 vége. Vérvételi lehetőséget biztosít hallgatóinak és munkatársainak a budapesti Corvinus Egyetem, miután ólomszennyezést mutattak ki a főépület ivóvizében, írta a Telex. Az egyetem fővámtéri főépületében 16 ponton végeztek mérést, ezek közül 7 helyen találtak határérték feletti ólomszennyezést. A sóházban is vettek mintát, ott a vízminőség megfelelőnek bizonyult. Az intézmény egyelőre nem javasolja a csapvíz fogyasztását a főépületben. Nem ivóvíz feliratokat helyeztek ki, leállították a vezetékes vízgépeket és ballonos vízadagolókat tettek ki. A szennyezés forrása feltehetően a vízhálózat még fel nem újított része lehet. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, miután végigszáguldott a félvároson. A rendőrök buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. A kombinó villamosok budapesti forgalomba állításának 20. évfordulóját ünnepli a BKV június 13-án a Hungária kocsiszínben. A délelőtt 10-től délután 4-ig tartó nyílt napon fotókiállítás, járműbemutatók, makettkiállítás és szakmai programok várják az érdeklődőket. A látogatók több különleges nosztalgia villamost is megtekinthetnek, sőt az arra jogosultak egy Tátra villamost is vezethetnek tesztüzemben. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Székesfehérvári Fezen Fesztivált. Kovács Antal főszervező elmondta, hogy a régi időpontban július-augusztus fordulóján sűrű volt a hazai fesztivál szezon, ezért előrébb hozták, és az első nagy fesztivál lesz a szezonban. Idén háromnapos lesz a rendezvény, ahol újdonságként a kontroll vezetésével közéleti témákról is beszélgetnek, többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. Az esemény fellépői között ott lesz többek között Azaria, a Halott Pénz, a Well Hello, a Karszonkóma, a Valmár, Korda György és Balázs Klári, a Blaha Louisiana, By Alex és a Slep, valamint Jude Law. Felfrissült a levegő, a 30 fokos melegnek néhány napra búcsút mondhatunk. A hűvös reggel után napközben is csak 20-23 fokig emelkedik a hőmérséklet, emellett napos felhős idő várható jelentősebb csapadék nélkül. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek, változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Molnos Pétert köszöntöm nagy szeretettel, mindig jó újra látni.
2: Én is köszöntöm.
1: És nem csak azért, mert mindig a hónod alatt érkezel valami ajándékkal, mert egyébként általában így szoktál idejönni a stúdióba, el sem merem mondani a hallgatóknak, hogy én milyen ajándékokat kapok tőled mindig.
2: Hát igyekszem.
1: A galériától persze is innen üdv nekik. Na tehát ezek csoda dolgok, igaz 4 kiló.
2: Hát pont a testmozgásról beszéltünk, így lehet összekötni a tudományt, tehát egészséges életmód, a vastag könyveket csinálunk, és azzal akkor lehet súlyzózni is.
1: Na, fogok is vele, de azért, mert sokat fogom olvasgatni. Ugye mi itt ebben a műsorban kifejezetten helyi témákra szakosodtunk, imádjuk Budapestet mindannyian, imádjuk a fővárost, és hát pont ez a címe ennek a rendkívüli gyűjteménynek. Ez hány év munkája, azzal kezdjük?
2: Hát én akkor mindig nem tudom, hogy mit mondjak, mert ugye mindenki azt szereti hallani, hogyha 10-15 év, volt olyan könyvem, amivel 15 évet foglalkoztam, az igaz az, hogy körülbelül 1 év. De ezt csak úgy lehetett megvalósítani, hogy ezt nem én írtam. 4 vagy 3 vagy 4 tanulmányt én írtam, de nagyon-nagyon jó művészettörténészeket kértem föl, hogy segítsenek nekem. Nyilván egy ilyen téma olyan szertágazó, hogy egy tudós vagy egy művészettörténész ez nem is tudja átfogni. Úgyhogy az adott területek legjobbjaival sikerült együtt dolgozni, és tényleg fantasztikus anyag jött össze. Én alapvetően nem nagyon szeretek szerkeszteni, de itt olyan tanulmányok érkeztek be, hogy mindegyik egy reveláló felismerés volt, meg olyan újdonságokat tudtam meg belőle, amit korábban nem is sejtettem.
1: Magáról a városról?
2: A városról, a művészekről, akik a várost festették. Tehát tényleg csak a legjobbakat tudom mondani, a 19. század a Sármány Ilona foglalkozik a kötetben, összehasonlítja Bécs és Budapest festőit, tehát hogy hogyan fordultak a monarchia fővárosához Bécshez és Budapesthez az egyes festők.
1: És hogyan ez dióhéjban itt el lehet a hallgatóknak mondani?
2: Persze, ilyenkor mindig arra szoktam gondolni, hogy 1913-ban megjelent egy cikk, már nem is tudom melyik magyar napilapban, és azon szomorkodik a szerző, hogy mennyire nem foglalkoznak a magyar festők Budapesttel, hogy miért van az, hogy a külföldiek felismerik a főváros szépségét, a magyar polgárok elmennek mellette, mindig a rosszat látják, és ezért, mivel a magyar festők magyar piacra dolgoznak, nem nagyon festenek Budapestet ábrázoló képeket. Ennek ellenére, illetve ezt érezve már a 19. század végén a hatóságok is, Pest-Buda törvényhatósága is felismerte, hogy valamivel serkenteni kell azt, hogy legyenek budapesti képek, ugyanúgy, ahogy Párizst, Bécset, München folyamatosan festik a festők, szülessenek igazi Pest-Budát ábrázoló festmények. Kiírtak egy pályázatot, azon rengeteg festő indult, és a könyvben is legalább 60-80 olyan kép szerepel, ami ekkor készült, egy 85-ös pályázat kapcsán, Sike Danca Albert, Nádler Róbert, és az összes tulajdonképpen 10. századi elismert festő ebben a pályázatban rávetette magát Budapest részleteire, és nagyon ezeknél sokszor fotóalapról készült, tehát nagyon valósághű Budapest képeket látunk, de ami miatt szerintem mindenki szereti ezeket nézegetni, hogy ez igazi időutazás. Tehát meg lehet nézni azt, hogy hogyan néz ki ma az a hely, és vissza lehet utazni 150 évet gyakorlatilag.
1: Igen,
2: az időben.
1: Óriási. Hát ezt meg mindenki imádja.
2: Így van, és egyébként erre csináltunk is egy kis filmet a kiállításon.
1: Mert hogy az is van, még erről nem beszéltünk.
2: Így van, a Kizeb a galériában csütörtök este nyílik, és a fiamat kértem meg, Misit, hogy csináljon egy olyan AI alapú Google Earth-ös videót, hogy tulajdonképpen egy időutazás, hogy ellátogatunk arra a helyre, megnézzük, hogy hogyan néz ki most, és egy ilyen AI átmenettel átalakul a festményi, úgyhogy mindenki ezeket majd megnézheti a csütörtökön 6 órakor nyíló kiállításban.
1: Most szerda van, amikor beszélgetünk, legalábbis ami a fő műsort illeti itt a Sláger FM-en, aki pedig az ismétléseket hallgatja, akkor azt tudja, hogy egyébként 11-től.
2: Így van.
1: Nyit, és meddig látható a kiállítás?
2: Körülbelül másfél hónapig lesz, de hát mindig ilyenkor valamennyire alkalmazkodunk a nézői elvárásokhoz.
1: Tehát mondjuk, mit tudom én, még július vége?
2: Július végéig biztos nyitva lesz, azt gondolom.
1: Oké. Mennyi minden van most ott kiállítva, és hány helység?
2: Hát ez a könyv, ez, ahogy láttad, meg mondtad is, hogy 564 oldal van, mert 550 festmény és grafikának a reprodukciója. Ennyit nem tudunk kiállítani. Uh-huh. Nincs ma Magyarországon olyan múzeum vagy galéria, ahol ennyit be lehetne mutatni, de 91 néhány kép kikerült a falakra, már mondhatom múlt időben is, mert az elmúlt egy hétben ezen dolgoztunk, hogy ez megvalósuljon. Tehát 90 kép, és gyakorlatilag teljes áttekintést ad a könyvről, mert van 19. századi terem, és egészen elnyúlik az időintervallum 1970-es, 80-as évekig. Az egyik legszebb terem az utolsó, ahol Mácsai István és Cene Béla alkotásai kerülnek ki, és külön öröm nekem, hogy a csütörtöki megnyitóra eljön Mácsai Pál is, úgyhogy fogunk vele beszélgetni az édesapja Budapest festményeiről.
1: Izgalmas.
2: Nagyon
1: nem nagyon szoktunk ilyen beszélgetést hallani vele.
2: Nem, én nagyon jó telefonbeszélgetést folytattam a Pállal, és mondta, hogy soha nem nyit meg kiállítás megnyitót, de nagyon szívesen beszélget. Uh-huh. Úgyhogy ez egy olyan műfaj lesz, amit még én sem próbáltam. Nem is nagyon tudunk rá felkészülni, mert külföldön van, és utána meg forgat, de pont ezért, mert hogy még nem csináltam, kifejezetten várom ezt az alkalmat.
1: Ilyenkor, amikor te elkészülsz egy könyvvel, azt is várod, hogy az kikerüljön a nyomdából?
2: Persze.
1: Tehát például egy ilyen könyvnek, amit tényleg nehéz elmagyarázni, majd kit, a fényképen láthatják a közös fotónkon kint a közösségi oldalon, de hát azért ezt meg kellene fogni ahhoz, hogy átérezzék. Egyébként, ha bemennek a kiállításot, megtekinthetik a könyvet is, ugye?
2: Megtekinthetik, meg is vásárolhatják.
1: Meg is vásárolhatják, oké. Szóval, ha látják ezt a monumentális, azt mondtad, amikor megjöttél, hogy ez a maximum, amit egy nyomda ki tud.
2: Amennyire könyként tudom, ezt kötés biztosan, ez a legnagyobb oldalszám, 564 oldal, amit be lehet kötni, lehet próbálkozni nagyobbal is, de az rövid.
1: De ez nem fog szétesni, az a lényeg. Ez a kötés reméljük biztosság. Oké, okay. Szóval mennyi idő az, amíg a nyomdába elkészül egy ilyen mű?
2: Hát, ez példányszámtól függ, ez szerencsére nem csak magyarul, hanem angolul is megjelent, angolul is ki kellett nyomtatni, tehát nyomda, kötészet együtt az körülbelül egy hónap, amíg ez megvalósul.
1: Hát és arról megbeszéltünk, hogy mennyi ideig tartott a kutatómunka.
2: Így van.
1: Miért nem szeret szerkeszteni, azt mondtad, hogy az kevésbé?
2: Nagyon nagy alázat kell a szerkesztéshez. Azt vettem észre, hogy amikor én megkapok egy szöveget, ez nem a mostani munkára érthető, értem, hanem egy korábbira. Nagyon sokszor a más szövegébe is azt próbálom megvalósítani, amit én szerettem volna. Igazán jó szerkesztő, az elengedi ezt a dolgot. Azt mondja, hogy ő persze a tényeket, a stílust valamennyire kordában tartja, de nem akarja a témát úgy feldolgozni, mint saját maga. Tehát bennem mindig van egy ilyen késztetés, és ez extra munkát jelent. Uh-huh. Tehát nem is azt mondom, hogy nem vagyok igazán jó szerkesztő. Tehát ez egy másfajta tudást igényel.
1: A hivatás az hasonló, de mégiscsak más.
2: Igen, tehát ismerek olyat, aki ebbe fantasztikus, nagyon, például a Markója Csilla, művészettörténész, neki van ahhoz alázata, hogy elfogadja a mások stílusát, és viszont nagyon precízen, nagyon pontosan számon kéri az objektív hiányosságokat.
1: Uh-huh. Ugye te, Péter, itt élsz Budapesten, amióta ez a munka elvégződött, azóta másként tekintesz a fővárosra?
2: Abszolút. Én elég régóta úgy tekintek rá, nekem van egy régi álmom, és lehet, hogy már soha nem fog megvalósulni, bár a technika most már, meg a programozás ez már alkalmas, hogy az ember úgy járjon Budapesten a telefonján, hogyha leáll valahol, a saját telefonja jelzi, hogy itt született, vagy a közelben született egy kép, ekkor, és ezt rögtön meg is nézheti. Tehát, hogy valahogy úgy járni a főváros utcáin, hogy benned van az a múlt, ami elvezetett oda, ahol most vagy, és adott esetben, hogyha ott vagy a Calvin téren, akkor megnézheted a Molnár József által festett festményt, amin ott van a Calvin tér mögött a Magyar Nemzeti Múzeum épületével, vagy ott van a Rudolf Alt által ugyanitt festett látkép, és így valahogy egy kicsit elcsépelt szó volt az utóbbi pár évben, vagy egy évtizedben az identitás, de azt hiszem, hogy akkor nem vezet ez bajhoz, hogyha nagyon sok identitása van az embernek. Tehát identitása van, mint magyar, identitása van, mint budapesti, identitása van, mint a adott kerületben, ahol lakik. És hogy ennek a létrehozásához például egy ilyen telefonos applikáció, meg egy ilyen könyv és egy ilyen kiállítás szerintem nagyon sokat hozzá tud adni.
1: Amikor elkészül a mű, ugye most már azon túl vagyunk, hogy kijött a nyomdából, akkor megvan még benned az a büszkeségérzet, ami az elsőknél?
2: Nincs. Már? Ezt nagyon bánom. Tehát, hogy...
1: Tehát rutinná vált?
2: Azt nem mondom, hogy rutinná vált, tehát a munkának bizonyos szakaszaiban előjön annak az amata, ami régen volt, de régen minden jobb volt, ahogy szokták mondani. Tehát amikor az ember már megcsinálja, mit tudom én most nem említi, 20. könyvet, akkor az nem tud akkora örömet okozni sajnos, mint az elején. Tehát, hogy az elején ebben benne van minden, hogy mennyire várja az ember az elismeréseket, és most ez már nincs annyira.
1: Na most ezt csak értsék jól a hallgatók, ez egyáltalán nem egy ördögtől való dolog.
2: Persze, hát ezt gondolom majdnem mindenki.
1: Hát hogy nem, pont ha valaki, akkor én ezt abszolút át tudom érezni, de ezt én mindig egy fennköltebb, meg magasabb rendű dolognak tartottam, amit te csinálsz művészettörténészként.
2: Vannak ennek olyan pontjai, amikor visszajön ez az érzés, például a tárlatvezetések alkalmából. Tehát, hogy az írói munka az egy magányos meló, tehát az ember ott ül mondjuk a levéltárba, a könyvtárba, otthon ír, az is nagyon élvezetes, de ugye abban benne van az effekt, hogy úgy dolgozol, hogy semmiféle visszajelzés nincs.
1: Igen.
2: És ugye ezt igazából a visszajelzés részét akkor kapja meg, amikor kiáll 100-150 ember elé tárlatvezetéskor, és látja, hogy amit mond, az hat, és utána oda jönnek gratulálni, az persze abszolút jól esik, és egyébként erre jó a közösségi média, amit az utóbbi években fedeztem föl, hogy az ember be tud gyűjteni sikerélményeket, azon túl, hogy közben azt is érzi, hogy jót tesz, mert én nem is tudom, talán veled beszéltünk pont a múltkor erről, hogy mindenki sok rosszat mond a közösségi médiáról, és valóban olyan tartalmak vannak, amik hát nem éppen építik az elmét meg a társadalmat, de ugye ez ellen egyet tudunk tenni, hogy mi magunk megpróbálunk igazi tartalmat föltenni, úgyhogy én ezt tudatosan elkezdtem pár évvel ezelőtt, csodálkoznak is mindig, hogy nekem hogy jut időm erre, azért, mert ezt fontosnak tartom, plusz az önző cél az, hogy abból bejön olyan mennyiségű sikerélmény, ami tovább tud lendíteni, hogy az ember egy kicsit megunja azt, amit csinál.
1: Figyelj, ezzel is abszolút egyet értek, nagyon is, hiszen annak idején még a bulvárban is mindig azt mondtam az igazi művészeknek, mert akik ugye morogtak, hogy hát ők nem fognak celebek között szerepelni. Mondtam, hogy oké, de ezt veszik a legtöbben, ezt olvassák a legtöbben, a tömeg ott van. Ha mindenki azt mondja a nagy művészek közül, hogy nem, akkor nem lesz benne normális tartalom. Tehát valahogy ezt el kell kezdeni.
2: A lényeg az arányérzék szerintem. Igen. Tehát, hogy a legkönnyebb azt mondani, hogy nem, és semmit sem, meg azt is könnyű mondani, hogy benne vagyok mindenbe. Szerintem az igaz, hogy az, hogy tudja az ember, hogy hova adja a nevét, és hogy hogyan. Abszolút. Tehát én is a mondani valómat nagyon sokszor tudatosan formálom olyanra, hogy egy olyan engedményt teszek, ami behoz lehet, hogy 15-20%-kal több olvasót vagy nézőt, nem csorbítja a tudományosságot, de egyszerűen nekünk meg kell tenni, mert hogy azért végül is, amit mi csinálunk, annak is a lényege a hatás. Tehát, hogyha nincs hatás, akkor
1: megette az egészet.
2: Akkor nem nagyon van értelme
1: abszolút,
2: az egésznek.
1: Abszolút. Ebben a másfél hónapban, amíg a kiállítás lesz, addig hányszor fogsz tárlatvezetést tartani?
2: Hát most egy kicsit elmegyek pihenni egy hétre, de utána szerintem hetente 2-3-szor biztos.
1: Na, szóval, tehát akkor lesz elég.
2: A szokásos tempóban,
1: veled
2: igen.
1: Szeretne találkozni, meg a kulisszatitkokról megtudni.
2: Lesznek.
1: Mindenfajta érdekességet, akkor ott ezt megtudhatj. Meddig tart általában egy ilyen tárlatvezetés?
2: Hát ez olyan egy óra. Uh-huh. Én azt vettem észre, hogy addig a végén kérdeznek, egy óra az, amíg én beszélek, és akkor utána persze mindig felajánlom, hogy bárki kérdezhet, és szoktak lenni kérdések, sőt olyan is van, hogy amikor már úgymond lezajlott a tárlatvezetés, akkor még mindenki, vagy sokan oda jönnek, hogy a nagymama lakásában van egy ilyen kép, akkor neki van egy olyan kép, akkor rögtön egy kis festmény meghatározási kurzus indul, meg utána e-mail csere, tehát
1: de egyébként őszintén ezekből nekünk van otthon valami, vagy találtam a padláson valamit.
2: Van, ritkán, de van, de általában olyan kezekben vannak a jelentős műtárgyak, akik eleve tudják, hogy miük van, mert hogy annál marad meg, aki megbecsüli, ez ilyen egyszerű.
1: Na, a Budapest című giga extra, de csoda kiadvány, akkor összesen hány művészettörténész munkája?
2: 8 művészettörténész, és mondom, fantasztikusak, tehát hogyha több idő lenne, akkor mindegyikről beszélnék, minden tanulmányról, tehát hogy van például a Csáki Tamásnak egy fiatal művészettörténész, akit én már a pályája kezdetétől figyelek, mert akkor láttam a zseni. és írta Vágó Józsefről egy tanulmányt. Vágó József volt az, aki a 30-as évek közepén megálmodta a modern Budapestet, és csinált egy ilyen ideál városterv sorozatot, ki is állította akkor 3 kiállításon, és ilyen nagyméretű, 1 méteres akvarelleken megfestette a jövő Budapestjét. Jellemző módon mindegyik elveszett, viszont van róluk fotó. És ezeket a fotókat megénekelte ő ebbe a tanulmányba, és én meg megkértem Misi fiamat, hogy az AI segítségével teremtse újra ezeket színesbe, tehát hogy milyen lehetett akvarelbe, meg csináljon olyan változatokat, mintha egy 30-as évekbeli filmet látnánk, tehát hiperrealista stílusba. Tehát most először gyakorlatilag zsigeri módon beleélhetjük magunkat, hogy milyen lett volna Budapest, hogyha a Vágó József terve, aki egyébként egy világhírű építész volt, népszövetségi palotát ő tervezte, utána Amerikába csinált karriert. Nagyon érdekes, mert erről csináltam egy posztot a közösségi médiában, és nagyon ellentétes vélemények születtek.
1: Szerintem azt olvastam is.
2: Valakinek rettenetesen tetszik, hogy végre Art Deco Budapest lehetett volna, és valaki, a többség egyébként érdekes módon azt mondja, hogy sokkal jobb, hogy nem valósult meg, mert azok a patinás 19. századi épületek a közízlésbe jobban beleilleszkednek.
1: Na van itt egy játék, képzeld el, hogy mindig, amikor valaki könyvvel érkezik, akkor kinyitom, csak úgy találom, azt meglátjuk, hogy nyílik ki. Azért az megvan, hogy ennyi lap közül, vagy oldal közül pont a tiéd. Titokzatos városképek, amikor tényleg nagyon izgalmas Budapestet a festők szemével is nézni. Majd mesélj, de hát tulajdonképpen eddig is erről meséltél. A másik Ferenc József koronázási kardvágása a Pesti Duna parton. Ez volt, 1860.
2: Így van, tehát volt egy olyan szándékom is, hogy Budapestet ne csak mint egy a festőknek egy motivum témakatalógus mutassam be, hanem mint a történelem kulisszáját. Tehát azért itt végül a Magyarország 19.-20. századi történelme az ezeken a festményeken megelevenedik, és vannak olyan képek, amelyek kifejezetten egy-egy fontos történelmi eseményt ábrázolnak. Úgyhogy ilyen szempontból végigmegy a könyvön egy ilyen vonulat, a Ferenc József bevonulása, akkor a megkoronázása, akkor vannak természetesen egy viszonylag hosszú rész a Budapest pusztulásáról, mert azért sokszor elfelejtjük, de Európa egyik, ha nem a legtöbbet pusztult, vagy háborúk, vagy ostromok során elpusztított városa volt, és az 1945-ös hídfelrobbantásokról is van egy külön rész sok festménnyel, úgyhogy ez nem csak egy várostörténeti, hanem Magyarország történeti könyv is.
1: És ugye nagyon gyakran ráfogják bizonyos alkotásokra, hogy kordokumentum, de azt gondolom, hogy ez aztán tényleg az nagy betűnek.
2: Én nekem egyébként valóban már ilyet is hallottam az egyik könyvemmel kapcsolatban, hogy ez a festő nem is annyira lényeges, mert inkább a color locale, meg a kordokumentum jellege fontos, például Batthyány Gyulának, hogy megidéz egy kort, de igazán mély művészi értéke nincsen. Most magyarán szóval ezt hülyeségnek tartom, mert egy mű hatásmechanizmusában nagyon is beleszámít, és nem lehet leválasztani a nosztalgia faktort, azt, hogy visszarepít egy bizonyos korba, tehát ez ugyanúgy a művész, ez egy tudás. Tehát egyébként a Czerne Béla ebbe volt óriási, hogy az ő, hogy nagyon ritka az, amikor egy ember a saját korában, a saját életében meg tudja mondani azt, hogy 50 év múlva mi fogja visszahozni azt a kort.
1: És megmondta.
2: És ő azokat felismerte, és azokat festette meg, hogy pedig az csak egy egyszerű kávéfőző, ez a kotyogós, de mégis ma valamiért az emberek meglátják, akkor az orrukba érzik a kávéillatot, és visszaröpülnek a régi 60-as
1: években.
2: Na
1: de ebben az
2: években.
1: 560 oldalon nagyon sok ilyen lesz.
2: Így igaz.
1: Amire rá érzünk, ráismerünk, és tényleg, ahogy hallgatlak, meg így rakom össze a mozaikokat, azért ez, persze ők is megfestették, és ott van, évszázadok óta megmaradt, de ha te ezt nem építed művészettörténészként, hídépítőként, ilyen szorgalmasan meg alázattal, akkor nem marad meg így, és nem jut át a mostani, akár a fiatalokhoz is.
2: Volt egy ilyen szándékom, mert hogy születtek Budapestről könyvek, de valahogy egyiket se éreztem olyannak, amit úgy odaadnék egy, ugye volt ez a híres, hogy egy marslakónak, vagy egy külföldinek, hogy na itt van Budapest a festők szemével, ami a kötetnek a címe, hogy tényleg ebbe, én nem azt mondom, hogy minden benne van, de egy olyan töménység, egy olyan dózis, amivel úgy el lehet hetekre, hónapokra, évekre lenni. Egyébként ez hozzáteszem, hogy pont azért, mert a közösségi médián én elég korán meghirdettem, hogy küldjenek Budapestet ábrázoló képeket, teljesen napi élmény, hogy még ez is a töredéke. Tehát, hogy azon gondolkodunk éppen, hogy talán kéne ennek egy sorozatot, tehát sorozatindítóként tekinteni erre a könyvre, mert például a szocializmus évtizedeiben annyi jópofa, ilyen koridéző műalkotás született, hogy nyugodtan egy újabb kötet kitálna belőle.
1: Van még a kommuníció.
2: Lesz.
1: Oké. No, ha már annyit emlegetted a közösségi felületeket, hol érünk el téged? Hol olvashatjuk a
2: írásaidat? Hát én a Facebookon, mondom, elég régóta aktívkodok.
1: Molnos Péterként
2: találunk? Molnos Péterként, persze, és
1: Kizelbach oldalán is.
2: Ott is, de ezek a napi tartalmak, ezek általában ott szoktak lenni, és én csináltam, vagy csinálok a fiammal mindenféle ilyen ismeretterjesztő videókat is, de most nyilván az elkövetkezendő hetek, az elkövetkezendő egy hónap biztos, hogy Budapest nevében fog, vagy Budapesttel fog telni. Úgyhogy akit ez a téma érdekel, nagyon sokakat érdekel, tehát hihetetlen, hát, ekkora érdeklődés még nem volt. Ugye nagyon sok ilyen Facebook csoport valami, a Budapest történet, a kerületek története, ezek mind megkerestek most, úgyhogy szerintem lesz dolgom elég az elkövetkezendő hetekben.
1: Követünk mindenképp, és ott leszünk a Kizelbach galériában a következő másfél hónapban a kiállításon is. Hát vigyázz magadra, meg sok ilyet kívánok még neked. Nekünk lesz a legjobb. Molnos Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, figyelmükkel viszonozzák. Hol itt, hol ott, mindenfajta fórumon. No, és megyünk tovább, kedves hallgatóink, jön a második rész. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 1200 tonna hús semmisült meg a nyírbátori baromfi feldolgozóban keletkezett tűzben. Több mint 3 milliárd forintból újították fel a matét. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Több mint 1000 tonna húst tároltak annak a nyírbátori baromfi feldolgozó üzemnek a raktárában, amely szerda hajnalban gyulladt ki. A város polgármestere Máté Antal közölte, mintegy 1200 tonna hús semmisült meg. A becsült kár eléri a 30 milliárd forintot. Az üzem közeléből 71 embert telepítettek ki, miközben a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrizte a levegő minőségét. A mérések az üzem területén belül határérték feletti ammónia koncentrációt mutattak ki, a lakóövezetben azonban nem észleltek egészségre veszélyes értékeket. A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt, a kitelepített lakosok visszatéréséről a mentesítési munkálatok befejezése után döntenek. Több mint 3 milliárd forintból, uniós támogatásból újították fel a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet. A négy telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron több mint 2000 négyzetméternyi nyílászárót cseréltek, mintegy 11 000 négyzetméteren végeztek tető- és homlokzathőszigetelést, napelemes rendszert építettek ki, emellett 48 hibrid és online oktatásra alkalmas termet újítottak fel. Az érintett épületek energiahatékonysági mutatói jelentősen javultak a felújításnak köszönhetően. A beruházás részeként informatikai felújítások is megvalósultak a Mate kampuszain. Péntek este újra jön a mozgás éjszakája Budapesten és mintegy 100 további helyszínen. A fővárosban közel 30 sportágat lehet díjmentesen kipróbálni, a zumbától a fitnessig, a tollaslabdától a spinningig. A központi helyszín idén is a Városliget és a Hősök tere. A részleteket az 5 próba képviseletében dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó mondta el a Sláger FM-nek.
4: A mozgás éjszakájában az a különlegesség, hogy ilyen speciális élményekkel gazdag módon próbáljuk a mozgás örömére rávenni a kedves lakosságot. Az az alapfeltétel a mozgás éjszakájában, hogy minimum 4 sportágat mindenki biztosítson, minden város, de általában 8-10 sportág elérhető lesz az egyes településeken. A Budapest a legnagyobb, 20 fölötti mozgásforma lesz elérhető. Ez az ingyenes rendezvény, hogy hivatalosan 18 és 24 óra között lehet érkezni bármikor és sportolni. A Dagályon Budapesten már déltől lehet úszni, illetve szintén Budapesten hajnal 4-ig el fog tartani a buli. 5 próbapontokat is lehet szerezni, geogózni is lehet a mobiltelefonon, és egy óriási buli nagyon sok városban.
3: Szombaton egy napra elterelik a buszokat és az autóforgalmat a Népszínház utca József körúti torkolatából, és megnyitják a teret a gyalogosok és kerékpárosok előtt, közölték a Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja szervezői. A cél, hogy megmutassák, milyen lenne a villamos végállomás környezete átmenő forgalom nélkül. A szombati zárónapon különféle programok várják a látogatókat, többek között a II. János Pál pápa téren is. Tematikus sétákkal készül a Szecesszió világnapjára a Nőri június 10-e és 14-e között. A programok a Fiumei úti sírkertben és a Salgótarjáni utcai zsidó temetőben lesznek. A vezetett séták a magyar szecesszió kiemelkedő emlékeit, valamint a századforduló művészeti örökségét mutatják be. Változóan felhős időre számíthatunk ma hosszabb, rövidebb napos időszakokkal és élénk széllel. Az éjjeli csapadék után nappal jelentősebb eső már nem lesz, de elszúrtan lehetnek záporok. A felfrissült levegő csak 20-23 fokos lesz. Pénteken az ország nagy részén napos, gyengén felhős időre van kilátás. Délután 21-26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Xerox Martini nagyon régóta hatással van.
1: Erre buongiorno, a bizonyos buongiorno, sziasztok.
0: Kulturális életre, ugye? Hogy mondtad, majdnem 40 éve?
1: 37 év, igen.
0: Szívből gratulálok.
1: Nagyon
0: szépen. És örülök neked, még nem találkoztunk itt az éterben. Milyen jó, hogy most végre megtörténik egyszer.
1: Hát mindig van egy első alkalom azért, hogy minden van,
0: lejön. Abszolút, hát abszolút. Ezek fontos mérföldkövek.
1: Én hallottam rólad, szóval
0: ja, hát én is gratulálok hát neked. Én is hallottam rólad, olvastam is sok mindent, meg hallgattam veled kapcsolatban, és most meg is tudunk nézni téged. Nem is akárhol fogsz fellépni.
1: Igen.
0: Emiatt találkoztunk most.
1: Igen, pontosan. Augusztus 22 megismételjünk egy olasz koncert. Ez már másfél évvel ezelőtt megtörtént.
0: Akkor is siker volt, ugye?
1: Igen, igen. Hála jó Isten, igen. Nagyon, nagyon, nagyon szép buli volt, nagyon sokan volt a teli háza, és most gyakorlatilag gondoltunk, egy kicsit nagyobban megcsináljunk.
0: Hát most már elmentek az MVM domba. Kicsit.
1: Egy kicsit.
0: Hát talán a legnagyobb, ugye, ami fedett hát igen. Koncerthelyszín Budapesten.
1: Budapesten, igen, abszolút. Hát,
0: no, de lehet biztosra menni az olasz muzsikával? Meg ezzel a stílussal?
1: Hát nézed, én amit tapasztaltam mondjuk a kvázi égi élet át itt Magyarországon, azt tapasztaltam, hogy a rajongója közösség, a magyar nép imádja ezt a fajta élet olaszosan, hogy mint zene, mint ételek, mint ruha, parfumok, szóval ezt nincs gond, de mondjuk visszatérni a zenevel kapcsolatban, nagyon tudna bulizni az olasz zenevel, szóval ezt biztos tudok.
0: Az örök.
1: Örök, így van.
0: Ugye? Hát valamiben te is beleszeretnél.
1: Az, ami nem múlik soha, tudod.
0: De ne is múljon el. Ez a dolga, nem? Hogy kiragadjon a hétköznapokból.
1: Hát valahol...
0: És feltöltsön. Energiával, életkedvel, jókedvel.
1: Igen.
0: A zene segít. Hát neked is segített életed minden korszakában, ugye?
1: Abszolút. Nekem egész életet csinálom. Mondom őszintén, hogy nem mindig írom, de mai pár lemez van. És akkor írom, amikor bizonyos pillanat vannak az életemet, és akkor jön ki egy nagyon szebb produktum, mint most például írtam megint egy új dal, ami benne lesz a Best of Aerox, a Bakelit lemez is.
0: Na, szuper. Az van neked Bakelit lemezet?
1: Nem, ez az első
0: ez
1: lesz.
0: Az első.
1: Ez az első lesz, igen. Lemezem már van 15.
0: Azt tudom, azt abszolút. Csak hogy adathordozó volt-e ilyen?
1: Nem.
0: Vinyl vagy Bakelit?
1: Nem, Bakelit nem volt még, és pont mert nem volt soha, csináltunk egy olyan, mint egyedi legyen természetesen, mint a Beatles. Hát, aha. Ez nem a fekete tudott, hanem ilyen szép, ilyen pirosat látsz.
0: Világos. Na, hát egyedi leszel abban
1: egyedi
0: is.
1: Egyedi leszem, mert ez egy Best of Aerox, amit szintén a MVM Dom privilégiuma ki megveszik a VIP jegyeket, és akkor ezt...
0: Jó, jár hozzá.
1: Igen, jár hozzá.
0: Értem, oké. Okay. Hát kedves hallgatóink, akkor még egyszer augusztus 22, hogy megmaradjon mindenkinek a fejében a dátum. Ez egy óriási San Remo legendás hangulata.
1: Pontosan.
0: Eljön Budapestre.
1: Igen.
0: És hát ott nem akármi lesz, mert hát lesz egy különleges jubileum is.
1: Igen, a Ricky Poveri ünnepelnek a 60 év pályafutása, amit ő nem tudnak meg, hogy hatalmas nagy torta lesz a színpadon.
0: Tényleg?
1: De olyan hatalmas, nem mondom, mint a színpadon, de a fele.
0: Na, te igen. Velük volt már korábban találkozási pont?
1: Persze.
0: Szeretted is őket, mint embereket?
1: De képzeld el, hogy nekem az első velük volt 2010, de nem voltam én a szervező, ott voltam egy Star Vendek fellépő, és a velein Szétó neki volt egy kis koncert.
0: Aha.
1: Most nem emlékszem pontosan, ki volt ott a szervező, de mondjuk kicsi volt.
0: Aha.
1: Egy kicsit ilyen.
0: Hát nem egy MVM dom.
1: Képzeld el, hogy tudod, hova aludtunk? Hát nem tudom, hogy létezik meg a Juventus Pancio.
0: Ja.
1: Nem tudom, hogy felejteni. Ott voltak a Ricky Poverival, és megmaradt a

0: barátság.
1: Na, ezt akartam kérdezni. Igen.
0: Neki nagyon tetszett, hogy nyitottam a koncert neki. Akkor volt az ő lemezkiadó, a producer manager, a Marino, aki később meg az én kiadóm is lett az Hamburgba, és akkor együtt dolgoztunk. És mindig csak én foglalkoztam a én karrierrel, de kintről Németországban mindig beszéltünk, hogy jó, mondja Erox, de milyen nem csinálod, és egy nagy burjarike poverival, milyen? Ez soha, 2010-est nem maradt a fülebe, tudott, de nem valósította. Ameddig utána jött a Covid, tudott, ilyen, meg olyan, és Covid utána kezdjük újra jelezni mindenki. Igen, és akkor jöttek a buli, megint a munka, megjelentettem meg egy pár dolgai nekem, lemezek, videoklipem, stb. És akkor gondoltam, amikor mentem nyaralni haza Palermóban, találkoztam beluk, mert neki volt koncert odakint, és akkor mennéztem, mondom, szerintem most van az ideje, csak így.
1: Aha, érzi ezt az ember,
0: igen,
1: hogy mikor van itt.
0: És akkor találkoztam beluk, és megmondtam neki, hogy szeretném, hogy eljönnek ide. És akkor másfél év volt az első, és most lesz a második.
1: Örülök neki, mert, és pont ezen gondolkodtam, hogy készültem a veled való beszélgetésre, hogy azért egy előadónak a pályája nem mindig egyenes. Ugye itt össze-vissza hullámhegyek, hullámvölgyek vannak, és szerintem ember legyen a talpán, aki a nagy sikereket meg tudja tartani évtizedeken át. Ők se tudták.
0: Ez így van. Jó mondott.
1: De abszolút. Időszakok vannak, amikor visszajönnek, megint népszerűbbek, ez megint... Nyilván ez a te pályádra is ugyanúgy elmondható.
0: Ugyanaz.
1: De ezen te gondolkodtál már, hogy van ennek bármifajta garanciája? Meg hogyan, te mivel próbálod magad óvni attól, hogy ne bolondulj bele abba, hogy mindig ugyanazt a sikert hajszolod? Mert más a mai siker, mint a tegnapi.
0: Mivel mondtam ezelőtt, hogy 37 év itt vagyok, és... hogy mondjam, én így születtem. 12 éve voltam, amikor kezdtem ilyen zongorázni, meg imádni a zene. Köszönhetem az édesapám, aki ezt... De amikor itt megérkeztem, és az első lemez kiadó, elsősorban volt az Universal, de átmentem a Dorosmai Peti, a Tomtomnak.
1: Igen, a Tomtomhoz.
0: Igen, amit nagyon-nagyon megköszönöm, Peti is, ezt a trampolin, amit nálam kezdtem, a magyar... Dálok Ola Szul, mert soha nem csinálta senki egy ilyen produkció, és meg is sikeres jártunk. Utána viszont gondolkoztam, hogy saját lábam szeretném folytatni az én zenei karrierem itton. Egy bátorság volt a talajrom, de viszont találkoztam olyan csodálatos ember, mint ti, a média, meg mindenhol, aki valamilyen szinten úgy támogatottak, hogy meghívott,
1: felületet kapta.
0: Ilyen felület kapta. Nem ilyen kormányi támogatás.
1: Nem.
0: Ez soha...
1: Te mindig magadtól, önerőből
0: pontosan,
1: értél el mindent.
0: Önerőből. És látom, hogy meg a Jóisten nagyon mellettem.
1: Szeret a Jóisten?
0: Igen. És akkor megtanultam ezt a szakmát, és próbáltam stabil tartani ezt a helyzet, hogy sok munka beletettem. Ambíciók, munka, projektek, új dálok, és maradni olasz.
1: Na, ez egy milyen fontos mondat. Itt most meg is bizonyítjátok mindannyiannak.
0: Hát igen.
1: Ott lesztek augusztus 22-én az MVM Domban. Egyébként ott is, amit majd veled kapcsolatban látnak, az is egy ilyen best of Erox.
0: Én gyakorlatilag a zenekáromat fogunk nyitani a Ricky Poveri koncert, de van egy jó musor előtt, hogy a Ricky Poveri visznek a Prima, és végig fogjan szorakoztatni az emberek, mert természetesen van egy jó dolog, hogy lesz egy Adriano Celentano tribute show.
1: Aha.
0: Az Adriano Celentano nem tudom miért, vagy most már tudom, soha nem volt Magyarországon.
1: Tényleg?
0: Teljes köszönöm, soha nem volt itton, pedig mindenki imádja, szereti, igen, a Zurro, meg az, igen. Az nem kevesebb, mint Enrique Poveri, Toto Cutugno, vagy Albano, igen, mit tudom, ez a rögző. Ez meg tudtam, mert ő igazán utálja repülni.
1: Ja, értem.
0: És akkor ezt Magyarországon, ezt a gyönyörű művész kimaradt. Most közel van a 90 éves is, és gondoltam, hogy meghívni nem fog menni, de történt egy csoda, mert mindig az Isten mellett, hogy ugyanolyan produkció, hol vannak a Enrique Poveri, meg a Toto Cutugno, ugyanúgy kiadom a menedzsment, leszerződtek egy olyan művész, amit szintén Celentano is gratulált, mert egy az egybe, úgy, mint hogy nézi, hogy nézze ki, a hangot, a musor, és mindent. És akkor megnéztem a produkciók személyesen, és elájultam. És mondta, jó van, akkor ezt elhozunk azt is Magyarországon.
1: Óriási.
0: És ezt gyakorlatilag a Enrique Poveri mellett az lesz, és viszont meg egy kis klasszikus festes az este, hogy gondoltam, hogy meg is a Morricone fia kell, az Andrea, aki örökült az apjától az összesen zenei mű, meg és meghívtam, elfogadta, mondta, hogy rossz, nagyon szépen köszönöm, és el fogja játszani guestként az apja legszép mű zenei.
1: Akkor ez egy nagyon-nagyon tartalmas este lesz.
0: Igen, igen, nem csak a Enrique Poveri lesznek, hanem azt, amit végig soroltam, és természetesen én, aki természetesen fogom eljátszani ezt az új lemez, ami fogja megjelenni, az egy dal, amit a címe Bácsami, az a Bácsami azaz jelenti csokolj meg, de szeretném azt pontosítani, hogy ez nem csak egy szerelmes dal, és nem szól egy pár, vagy. Ez a Bácsami, csokolj meg, ezt én pontosan elsősorban beszélem a csók. Hogy mi a csók a világ? Ez mit jelent? Miért nőttünk fel, és tapasztaltunk minden fiatalságkor, meg a felnőttkor a csók. Ez mi? Miért kérjünk, miért nem kérjünk, elmúlt, nem múlt el, mit jelent? Szóval az új dalom erről fog szólni.
1: Zseniális. És ahogy most hallgatlak meg, ahogy nézem tényleg a kínálatot, hogy nagyon méltó társaid lesznek ezen a színpadon.
0: Igen.
1: Tehát nem, és most nem a magyar zenetársadalmat szólom le ezzel, hanem az, hogy te ahova tulajdonképpen ide is tartozol, meg oda is.
0: Hát abszolút, én mind a kettő a saját otthonom tekintem.
1: Igen, hogy
0: mert nem felejtem, most mi sér az ideg a kérdés, amit tettel, mert ne vicceljünk, én például hát Áronszor Media és koncertturnét csináltam, meg az Apostol is, ez egy nagy együttes, Magyarország, aki szeretem, meg a Meződi, van egy duettunk is, Charlie-val, csomó nívós művész Magyarországon feldolgoztam a dalai olaszul, mint a Damien Rozsi is, meg mondtam először, Charlie, néz az egyfele.
1: Igen.
0: Én nagyon szeretem a Charlie például, nagyon benne a szívem van, mint művész, mint énekes, és nagyon megköszönöm meg egy mai nap, hogy meg is tudtunk feldolgozni ezt a dolog. A szól, csak emlékszem, amikor annak kijöttem a Doros Máj stúdió, ő ott mondta, mi az? Miért nem menekeltem addig ezt azt a dal olaszul? De vele lenne, remélem, hogy valamikor, mert csomó duett van nekem.
1: Igen.
0: Magyarországon szeretném majd vele is valamit csinálni. voltak a Szomorú Vasárnap, volt a Máté Péter, csomó-csomó minden. Szóval jó mondod, hogy nekem ez a saját az tekintem. Magyar állampolgár is vagyok.
1: Igen.
0: Ez szóval mindenket a saját azam. Vannak, amikor kérde, megyek Olaszország, és akkor kérdeznek, Eroksz, amikor utázod el, és mész a háza, hova érzed jobban? Hát, kénytelen vagyok ütközben.
1: Oké, útközben. Útközben a legjobb, nem?
0: Igen, legalább nincs, ja.
1: És mi van az úti társakkal? Meddig cipelünk mi oda csapódó embereket? Meddig illik cipelni? Vagy mind múlik ez?
0: Meg úti társam.
1: Hát most az egész életre értem, mert ez lehet privát is, meg lehet a szakmai társak is egyébként, mert csapódnak hozzánk mindig emberek, ha útközben vagyunk. Nem tudom, például barátfelvétel van még nálad? Vagy bizalmatlan vagy?
0: Barátfelvétel nem nagyon. De pontosan mire gondolsz barátfelvétel?
1: Azt, hogy jössz-mész akár Olaszországban, akár Magyarországban, igen, fellépsz, élsz, mindent csinálsz.
0: Igen.
1: És kapcsolódnak időnként hozzád emberek, most akár szakmailag, de ez lehet egy szervező is, igen, aki segít neked a karrierben.
0: Igen.
1: És meddig illik valakivel kapcsolatot fenntartani, amíg az mind a kettőnek jó? Meg mind a ketten épültök belőle? Tehát te például régi harcostársakkal, akár zenészekkel tartod a kapcsolatot, akikkel most egyébként nincsen dolgod? Akár Olaszországból, akár innen, Magyarországról?
0: De nézed, ez egy jó kérdés, mert igazán attól függetlenül, hogy ismerjünk egymást mindenki, és ezt az időszak, amikor az éjszaka bulisztunk, mindenki együtt, és éltünk az élet, és akkor zenerőbb beszéltük be mindenről, akár egy parbor mellett, egy kicsit megváltozott. Egy kicsit megváltozott, nem azért nem tiszteljünk egy másik, hanem gondolom, hogy mindenkinek van a saját élet, saját foglalkozás, de ha találkozunk, örömmel.
1: Örültök, jó,
0: igen, ez igen, abszolút. Igen, nekem igazán Magyarországon nagy gond nincsenek senkivel, mert nagyon szeret típus vagyok, szóval nem szeretem bajézni, vannak barátaim, zenei kollégáimat, aki nagyon jó. Jövünk össze, igen. Ja.
1: A közönség nyitottsága, meg az, hogy szeretnek-e bulizni, és egy-egy dal mit indít el bennük más Magyarországon, mint Olaszországban? Ki tud jobban bulizni?
0: Szerintem mind a kettő.
1: Mind a kettő, oké.
0: Hát attól függ, milyen kedvű van, és hova mennek, és mit hallgatnak. És...
1: Ezt én gyakran kérdezem itt a vendégektől, hogy más-e például a budapesti, meg a magyar vidéki közönség?
0: Nézd, nekem...
1: Te mit tapasztalsz?
0: Nem tapasztalsz, hogy körülbelül nekem van 8000 előadásom. Összesen 37 év alatta. Hát az egész ország, nem tudom, mányszor
1: megcsinálta. Körbe-körbe.
0: Önnek a nívós helyek, meg a pusztán, meg a nagyobb vidéki, szóval én tapasztaltam, hogy a magyar nagyon szereti bulizni. És oda teszik a szíve, és látszik, hogy kedve van hozzá lazítani és elengedni maga. Ezt látom meg a szemfellépéseimet is.
1: Hát az olasz virtust is szereti.
0: Igen, ez igen.
1: Veled együtt. Neked meddig kellett bizonyítanod, hogy magyar is vagy, meg olasz is? Mikortól érzed azt, hogy már nem kell többet, nincs miről beszélni? Mert mindenkinek egyértelmű. Volt ilyen? El kellett jönni egy pontnak?
0: Nem.
1: Nem, tehát ez teljesen egyértelmű volt az elejétől.
0: Igen.
1: Hogy mit képviselsz, és azon az útról te nem?
0: Hát igen, mivel én nem pályázom a miniszterelnöki posztomat.
1: Meg lehet, hogy jól tudnál.
0: De ezt akarom mondani, nem kéne nekem tökéletes magyarul beszélni. Ez jó így, hogy megtanultam saját magam, és a zenei terület szeretném megállni az életemet. Nekem egyetlen ambíció, ami van, és azt szerelem, hogy megmarad, hogy művész maradjon, meg a zenei őrizem meg. másik fél ambíciói hagyom aki.
1: Világos, világos, világos. No, hát én sok csillogó szempárt kívánok ott az MVM Domban is, meg akármerre jársz, kapd ezt, mert azt a sok energiát, amit beleteszel az imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozza a közönség.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, melem, hogy teged is látlak.
1: Hát na, úgyhogy örülök, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, akkor még egyszer augusztus 22-e.
0: Igen, augusztus szombat. 22-en, így van.
1: MVM Dom.
0: MVM Dom.
1: Ott találkozunk, és...
0: Szárajmai Fesztivál, Rike Poverin. És pulizatok.
1: Hát meg én rogsz, ami a legfontosabb. Okay. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Grazie. Arrivederci a tutti. Ciao.
1: Hát sok ilyen elköszönést szeretnék még hallani, mert akkor Érox gyakran visszatér hozzánk ide a műsorba. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Molnos Péternek és Aerox Martininak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok. Ólomszennyezés lehetősége miatt biztosítanak vérvételt a Corvinus hallgatóinak. Új időpontban rendezik meg a Székesfehérvári Fezen Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fipori vagyok. Keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok, az áramhálózat és az okosmérőrendszerek fejlesztésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A program a magyar villamosenergia rendszer korszerűsítését szolgálja. A tárcavezető szerint az Európai Bizottsággal kötött megállapodás révén összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás érkezhet Magyarországra, ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut energetikai fejlesztésekre. A pályázatokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók jelentkezhetnek. A beruházások több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés hálózati csatlakozását alapozhatják meg, miközben évente akár 1000 megawattal nőhet a hazai megújuló kapacitás. A fejlesztések befejezési határideje 2030 vége. Vérvételi lehetőséget biztosít hallgatóinak és munkatársainak a budapesti Corvinus Egyetem, miután ólomszennyezést mutattak ki a főépület ivóvizében, írta a Telex. Az egyetem fővámtéri főépületében 16 ponton végeztek mérést, ezek közül 7 helyen találtak határérték feletti ólomszennyezést. A sóházban is vettek mintát, ott a vízminőség megfelelőnek bizonyult. Az intézmény egyelőre nem javasolja a csapvízfogyasztását a főépületben. Nem ivóvízfeliratokat helyeztek ki, leállították a vezetékes vízgépeket és ballonos vízadagolókat tettek ki. A szennyezés forrása feltehetően a vízhálózat még fel nem újított része lehet. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, miután végigszáguldott a félvároson. A rendőrök buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. A kombinó villamosok budapesti forgalomba állításának 20. évfordulóját ünnepli a BKV június 13-án a Hungária kocsiszínben. A délelőtt 10-től délután 4-ig tartó nyílt napon fotókiállítás, járműbemutatók, makettkiállítás és szakmai programok várják az érdeklődőket. A látogatók több különleges nosztalgia villamost is megtekinthetnek, sőt az arra jogosultak egy Tátra villamost is vezethetnek tesztüzemben. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Székesfehérvári Fezen Fesztivált. Kovács Antal főszervező elmondta, hogy a régi időpontban július-augusztus fordulóján sűrű volt a hazai fesztivál szezon, ezért előrébb hozták, és az első nagy fesztivál lesz a szezonban. Idén háromnapos lesz a rendezvény, ahol újdonságként a kontroll vezetésével közéleti témákról is beszélgetnek, többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. Az esemény fellépői között ott lesz többek között Azaria, a Halott Pénz, a Velhelo, a Karszonkóma, a Valmár, Korda György és Balázs Klári, a Blaha Louisiana, Báj Alex és a Slep, valamint Jude Law. Felfrissült a levegő, a 30 fokos melegnek néhány napra búcsút mondhatunk. A hűvös reggel után napközben is csak 20-23 fokig emelkedik a hőmérséklet, emellett napos felhős idő várható jelentősebb csapadék nélkül. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották. Bori, nagyon szépen köszönjük. Ma 8 és 12 óra között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Aztán sávlezárásra kell számítani ma 8 és 18 óra között a 17. kerületben a Pesti úton, és befelé a Cséki utcában is. Adok nektek egy kis hangot, hogy halljanak titeket a
3: hallgatók. Nem akarunk belebeszélni ezekbe a fontos információkba, tényleg nem azért jöttünk.
2: Ez a közlekedés, ez még a közlekedés.
3: Ez fontos, végre le van zárva.
2: Tart a felújítás a második kerületben, a Széher úton, igen.
3: Jaj, de jó.
2: Lezárták a Kuruc utca és a Budenz út szakasz, kezötti szakaszt. Budenz, Kuruc és Budenz, megvan?
3: Meg.
2: Tájold be a hallgatóinkat. Jó. Második kerület és szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben is, az Illés utcában. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0-30-30-30-95-8-ra. Köszönöm!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: 6 óra múlt 5 perccel, most már lehet beszélni. Jó reggelt kívánok az Animal Caribbean-nek!
3: Ketté vágtuk a Somogyi Zolit.
2: Ketté vágtátok? És hol a másik, meg az egyik fele?
4: Én vagyok. Akarsz lenni a Somogyi vagy a Zoli?
3: Én vagyok a felső része, meg az alsó.
2: Na mindjárt beszélhettek, jó?
3: Jó.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6 óra 12 van, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Srácok, milyen volt a koránkelés?
2: Jaj, de jó! Olyan klassz. Egyébként nem sokkal korábban kelünk, tehát egy kicsivel, most hogy később kelünk, egy picivel később.
1: Mennyivel?
2: Egy órával.
1: Az mondjuk azért reggel sokat jelent.
3: 6.40, igen.
1: 6.40 körül? Akkor,
3: tehát én még alszom.
2: Most másfél neked valam.
1: Mikor fogsz megébredni, csak hogy úgy
3: majd
1: mire számítatok?
3: Meglátjuk, de nagyon fontos, hogy aki az elmúlt napok tükrében ugyanúgy indul el, mint eddig mondjuk egy a nyárias napokban, az most meg fog lepődni, mert olyan hidegebb egy kicsit a mai időjárásunk.
2: Erről és hogy, fogunk beszélgetni és hogy, gyakorlatilag a következő négy órán.
1: Igen, az időjárás. Szeles napunk leszünk?
3: És hogy szeles napra készüljetek, és ezt nem azért mondom, mert tegnap csilisbab volt nálunk, hanem úgy egyébként, tényleg egy kicsikét.
2: De ezt a Bori elmondta hírekben.
1: Bori elmondta, igen.
3: De én egy kicsikét másképp is szeretném fölhívni rá a figyelmet.
2: Én meg azt vettem észre egyébként, Petra, nagyon köszönöm szépen, hogy kaptunk szőlőt.
1: Igazán nincs mit.
2: A kukának a lányától tudom, hogy ha be kell mennünk
3: ez
2: az
3: asztal. Ez nem cseresznye?
2: Be kell mennünk az asztal alá, és ott kell lennünk szőlőt.
3: 10 darabot. De nem mindegy, hogy fehéret vagy pirosat.
2: A piros az mit fog csinálni?
3: Hogyha... Az a szerelem.
1: Tehát, hogy a szerelem szőlő?
3: Igen, a fehér az más, az lóvé. A lóvé. Igen.
1: Ne arra úgy jöttök, hogy szerelem szőlőt hoztam a lóvét.
3: Ki tudnál cserélni fehérre?
1: Elnézést kérek, igen.
2: A következő dal alatt bemászunk az asztal alá, és megeszünk természetesen.
3: Ez se rossz téma, hogy milyen hiedelmek vannak
2: itt. Ha már szőlőt kaptunk, csak
3: de
2: azért.
3: De szilveszterkor van, szilveszterkor ja, kell csinálni.
2: Csak szilveszterkor?
1: De várjál, szilveszterkor nincs szőlő.
3: Igen, és
1: tehát,
3: sárga
1: bugyi van. Tehát, hogy a szőlő az nem annyira...
3: Az oké, okay, de az oké.
2: Okay. Ja, sárga bugyi? Hát nekem senki sem mond, nem mond semmit, hát honnan tudja ezeket?
3: Hát csak elöl, de...
1: Én ja, szeretném, hogy egy mankinit vennél fel mindehhez, jó? Tehát tudod, Boratnak a mankini, az persze. Ugye megvan, hogy ne sárga bugyi legyen, az olyan
3: nekem a diktátoros szettje az jobban tetszett.
1: Úristen! Megnéztétek most az új filmjét, láttátok?
3: Igen, és nagyon nagyokat röhögtem rá. Tehát tényleg egyébként, tehát vicces világ.
1: Nagyon helyes.
3: Hogy amikor a nő uralom van a világon.
1: Én már nem mi... nőuralom, nem
3: igen,
1: uralom.
3: Igen, igen.
1: Hanem a nők vezetik a világot, hogy akkor mi történik.
3: Igen, a Burger Queen-en azon felsírtam azért.
1: Mennyi olyan kis geg van benne?
3: De jobb volt a temetés, csak azért beleraktak egy temetést, mert hogy a szójáték miatt, hogy az amen lehet helyett ábumen lett, és hogy az anya, a lány és a Szentlélek nevében
1: igen.
3: El tudják mondani. Tehát valószínűleg volt egy gag csapat, akik ittak egy pár olyan italt, amitől megjött.
1: Kicsit megokosodtak, igen.
3: És akkor erre csináltak egy filmet. De egyébként van ilyen, amikor azt érzed, hogy három poénra húznak fel másfél órát, és azt a három poént kellett körbe képpel megtámogatni. Ez se egy erős film, de egyébként
1: jó,
3: szórakoztató.
1: Igen, tehát egy ilyen este bekapcsolod és megnézed, az úgy tök oké. Steven Spielberg új filmjét láttátok-e? Pont tegnap erről beszélgettünk.
2: Megnéztük, mert én legalábbis megnéztem.
1: Én is.
2: Figyelj, végül is el lehet gondolkodni
3: ez
2: rajta.
3: Ez az új
1: ITI,
2: leleplezés napja.
1: Igen.
3: Jó, nincs még meg.
2: De én pervez vagyok, mert megnéztem például a horrorra akadva 6-ot is.
1: De miért? Jó, ezt miért tetted magaddal?
2: Azért, mert kíváncsi voltam, hogy lesz-e benne legalább 3 olyan rész, ahol tudok nevetni, és tudtam.
1: És volt?
2: Volt.
1: A 6. részben?
2: Képzeld, de 3 olyan, és pedig eléggé kritikus vagyok az ilyen sokadik részes vígjátékokkal szemben kapcsolatban. De az első, egyébként az első része, amikor még fiatalok voltunk, akkor még tök jól működött, és amikor elkezdték ugye még egyből, akkor egyre rosszabb lett, de most megint az van, hogy megint tudtam 3-at röhögni.
3: Itt a jó példa az Animal Cannibals 20. lemezét.
1: Itt
3: mindig
1: ottan.
3: Érzelmes meghallgatni egyébként.
1: Bármit, srácok, bármit promotálhatok. Na néhány üzenet a hallgatóinktól.
3: Már
1: úgy tessenek írni üzenetet, hogy a srácok kérték, hogy láthassák az SMS falat. Csak mondom, jó? Na,
3: igen.
1: Szép jó reggelt Petrának és az Animal Cannibals srácoknak. Szuperül indul a csütörtök reggelen. Most szombaton a Budapest Parkos Total Dance Cabrion láthattam élőben a srácokat a színpadon.
3: Fog.
1: Láthatom.
3: Tom.
1: Petrát pedig nagyon szeretem hallgatni hétfőtől péntekig. Legyen szép a napotok. Köszönjük
3: szépen. A közönség soraiban mindig ott van, minden rendezvényen ott van a Petra. De tényleg, tehát hogy én azt nézem az összes sztoriából, hogy de szerintem már csak oda vagy máshol van, már nem is vagy ott.
1: Milyen minden rendezvényen vagyok ott a tieteken, az összes koncerteken, de, vagy úgy általában
3: úgy
1: az
3: általában minden koncerten, de tényleg ilyen...
1: Szeretek koncertre járni.
3: Igen, azt látom, hogy ilyen nemtől, műfajtól függetlenül...
1: Nem, ez nem igaz. Nem mindenre
2: csak
1: megyek el.
2: Csak fiúkra jár.
1: Nem.
3: Hát nem, hogy nem, azért a Follow the Flow-n láttam, hogy ott
1: a
3: volt.
1: A Follow the Flow-t nagyon bírom. Mondjuk na. Eklektikus a zene ízlésem, ez
3: maradjuk
1: igaz.
3: Eddig,
1: ez
3: igen.
1: Igaz, igen. Sőt, igen. Most látni fogod azt is, hogy megyek a Deja Vu Fesztiválra Szegedre.
3: Mi is, képzeld el.
1: Melyik napon lesztek?
3: Mi pénteken megyünk oda.
1: Ott leszek pénteken.
2: Akkor idegetünk.
3: Miről beszélünk? Mondom, hogy mindenhol ott van.
1: Na, egyébként ez úgy alakult, hogy az egyik legjobb barátnőmet megleptük szülinapja alkalmával. szakmából, és nagyon tetszett neki, és azóta hagyományt csináltunk, hogy minden évben ezt kéri szülinapjára. Csak idén két napra megyünk, mert én a Timbalandre kíváncsi vagyok. Én szeretem a Timbalandnek a zenéit, tehát az a 2000-es évek az engem abszolút visszavisz az én tini koromba, és most itt lesz, és kíváncsi vagyok. Mondjuk nem tudom, hogy Madonna meg az összes többi fellépőnök mit fog csinálni, de ez egy másik kérdés.
2: Ne nézd meg, hogy milyen a mostani Timbalandnak a koncert.
3: Illetve
1: Illetve
3: Timbalandot hallgatni is
2: viszont
3: szoktuk.
2: Nagyon sok koktélt fogyasszál a fellépés előtt, és akkor tetszeni fog. De tetszeni fog tényleg.
3: Figyelj, producer bácsitól...
1: Miért várom azt, hogy ott...
3: Hogy show lesz.
1: Azért várom azt, mert hogy ő egy showman, tehát persze, hogy ő ezeket kitalálta, ezt és mondom, gondolnám, hogy egy koncertre is úgy viszi el, hogy ez
2: lesz.
1: Szuper show legyen.
2: Jó buli lesz, csak rá kell hangulon, tehát ne azt várd.
3: Nagyon jó lesz.
2: Ne azt várd, amit mondjuk elvász egy Animal Cannibals-től, tehát nem az lesz.
1: Nem az lesz?
2: Nem. Annál sokkal jobb.
1: Na, mondom, hogy ma itt reggel mi lesz, jó? Fogunk beszélni a foci VB-ről, mert hogy ma indul, nem tudom, hogy ti vagytok-e foci drukkerek.
2: Imádjuk.
1: Én nem vagyok foci drukker, ám de van egy szuper szakértőnk.
3: Akkor tök jó, hogy beszélünk róla.
1: Szuper szakértőnk Kele János, aki igen, viszont még a mi szintünkre is le fogja hozni a focit, hogy ez miért lesz izgalmas, csak mondom. Mi, akik nem vagyunk foci drukkerek, azért lesz szuper, mert hogy mégiscsak aktualitása van, tudod, és egy csomó embert érdekel. A
3: mondjuk, hogy ma kezdődött?
1: Mondjuk, hogy ma, ezt mondtam. Egyébként a Sláger FM Facebook oldalára már ki is tettük a posztot, és ide tessék megírni, hogy kinek szurkolnak, én a portugáloknak. Aztán beszélgetünk majd arról, hogy kik okozzák a legnagyobb feszültséget az utakon. Ezen
2: nagyon
1: gondolkodjatok,
2: jó,
1: hogy nektek mi az, ami a leginkább frusztráló.
2: Végre elmondtad.
1: Hogy melyek a világ legunalmasabb munkái, ez is szóba kerül
3: van
1: majd.
3: Ilyen, van.
1: Igen, megszavaztatták az embereket, hogy mit tartanak unalmasnak. Tehát nem mindenki a saját munkáját, hanem...
3: Az
1: éjjeli
3: öröket?
1: Képzeld, hogy nincs benne az ötös
3: nincs
1: listában.
3: Benne.
1: Nincs benne, de majd kibővítjük egy kicsit a listát. Addig pedig, srácok, figyeljetek, csak nektek, csak ma.
3: Hoppá! Csütörtökön már, jó hangolódunk.
2: Kispéntek van.
3: Igen.
1: Elég hosszú az intrója, még kibeszélhetitek. Még van 10, 9, 8,
3: szeretjük.
1: 7.
3: Somló Tamással, Gergely Évával közösen, ez a péntek csütörtökön.
1: Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Fél hét lesz, 4 perc múlva, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Viki azt írja, szép reggelt, imádom a fiúkat, igazi konditermi edzéssel felérnek. Na,
2: és
1: ez vajon mit jelentett?
2: Igen, ezen beszélgettünk, hogy mit jelent az, hogy felérünk egy konditermi edzéssel. Én nekem a fárasztó és a feltöltő.
1: Szerintem a feltöltő.
2: Szavak. Szerintem a fárasztó. Valami F-betű.
1: Valami F-betűs legyen. Figyelj, én, ha a saját konditermi edzésemből indulok ki, akkor utána abszolút feldobódom, és hogyha nagyon fáradt vagyok, akkor utána tudok pörögni.
2: Viszont még egyszer.
1: Ne, azért azt nem, de az pörget.
2: Igen, az is
1: lehet. Még jöhet a srácoknak az SMS 0630303095. Hamarosan beszélgetünk egy olyan becsületes emberrel, aki visszaadott több mint 3 millió forintot, úgyhogy mindjárt elmeséli a történetét, de előtte srácok, ti hagytatok-e már pénzt el, vagy találtatok-e mondjuk nagyobb összeget, és mit csináltatok vele?
2: Én nem tudom, hogy összeget találtam-e, de tavaly előtt, mikor búvárkodtam tengerben, tudod, így csak simán maszkkal ott a strandon.
1: Mm, sztorival, aha.
2: Igen, de csak ott a strandon, meg egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a homokpadon ott alul lebeg egy bankkártya. Úgyhogy a vízben egy bankkártyát sikerült találni, hogy mennyi pénz volt rajta, ez nem derült ki, mert kivittem és a helyi büfésnek leadtam, hogy
1: na, jó fej vagy, igen.
3: Volt rajta egy PIN kód is, egy 4-számjegyű.
2: De akkor átkoljátok.
3: Ráírva.
1: De mennyire jó fej vagy, hogy leadtad.
2: Igen. Mert láttam, hogy ráadásul még egy hölgyé is, tehát a neve az, aha, ugye rajta volt, és gondoltam, hogy hasonló helyzetben én hogy érezném magam, hogy örülnék-e annak, hogyha megtalálják. Bár egy bankkártyánál esélyem sincs szerintem, pláne, hogyha ilyen turista övezetben, hogy igen, ő azt ott valószínűleg letiltja, majd rendel újat, aztán megoldja.
3: Én nem találtam semmit soha. Max ilyen 100 forintosokat, azt is ilyen bevásárlókocsiba. Úgy tudok örülni, amikor megyek a bevásárlókocsik felé, és van benne egy 20 forintos vagy 10 forintos, én már neki is tudok örülni. Aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot.
1: Köszönjük szépen. Jó? Még ilyen koejói magasságokban repülünk ma?
3: Igen, kicsi a borzsdárus.
1: Rendítsek. 0630303958. Ide jöhetnek az üzenetek, hogyha esetleg találtak már pénzt.
3: Addig
1: pedig érkezik Cindy Lauper és a Girls Just Wanna Have Fun. Szép reggelt. Még mondj. Igen, még van, 6, 5, 4, még egyet, gyorsan.
3: Eltűnik, mint szürke szamára közben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrended, és tedd a metut az első helyre.
3: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
4: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
5: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
11: A reklám után.
12: Na lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. Hát a mai napon úgy látom, hogy szelesre és bárhol, bármikor előfordulhat kisebb mennyiségű csapadék, úgyhogy ha tehetik, és még nem indultnak útnak, akkor mindenképpen vigyenek magukkal egy esernyőt. Egyébként olyan nagyon hideg nem lesz azért, délutánra 24 fokot mérünk majd. Na lássuk, hogy mi a helyzet, hogyha esetleg vonattal szeretnénk közlekedni. Már is itt van Váci Viktor, a MÁV ügyeletes diszpécsere. Jó reggelt!
13: Szia, jó reggelt! Gárdonyi és Kápolnásnék között egy műszaki hibás szerelvény akadályozza a forgalmat, ezért ezen a szakaszon egy vágányon közlekednek a vonatok. A Székesfehérvári vonalon 15-20 perccel megnő a menetidő. Meghibásodott a biztosító berendezés Karcag és Püspökladány között, ezért az Áhonyi fővonalon ezen a szakaszon 15-25 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, itt még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és kaposvári Intercity helyett Sárbogár és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. Jó utat kívánok!
12: Nagyon szépen köszönjük! Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, akkor kérem küldjék el a 0630-30-30-95-8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
14: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Pontosan 3:47 lesz egy perc múlva, szóval srácok, a talált tárgyak és pénzek osztályán vagyunk most, és ott tartottunk, hogy mondjuk...
2: Meg
1: a napi hősöknél, hogy egy bankkártyát még visszaad az ember, hogyha mi talál
2: az, hogy
1: egyet.
2: Hol a határ?
1: Hát már is mondom, már is kérdezem, hogy a 3.200.000 forintot azt visszaadnátok-e, hogyha ezt megtalálnátok?
3: A felét szerintem.
2: Hát ha egy 5 milliós táskában van, akkor a lóvét visszaadnánk, nem?
1: Mi az, hogy a felét pillanat, ezt mi alapján döntjük el? Vissza kell adni az egészet, csak mondom jogilag. Tehát, hogy ez úgy van, hogy meg kell találni a gazdáját.
2: Meg kell találni,
1: ha nem találod, akkor be kell vinni a rendőrségre, és majd ők megkeresik.
2: Jó, de amikor ott vagy, például tegyük fel, hogy mondjuk túrkevén kutyát sétáltatsz. Tegyük fel. És találsz egy ilyen táskát, akkor ezt ott reggel tudod egyből, hogy mit kell csinálnod.
1: Már is megkérdezzük erről Vasas Lajost, aki tudta, hogy
2: itt
1: mit kell csinálni.
2: Velünk.
1: Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello, jó reggelt!
1: Te találtál egy ilyen táskát, amiben 3.200.000 forint volt. Méghozzá vasárnap, kutyasétáltatás közben. Na, de mit csináltál?
4: Igen. Hát egy nagyon korai nap volt ez a vasárnap. Nekünk mi péntek, szombat, vasárnap szoktunk kutyát sétáltatni túrkevén. Ez egy nyaralóvezető gyógyfürdőnek a tövében. És hát elindultam a kutyába, és akkor láttam, hogy egy ilyen bokor szélén egy táska van elejtve. Hát kinyitottam.
2: Na, ilyenkor mi van?
1: Na, ez az, igen, ilyenkor mit ér ez az ember?
2: Hanyattesés van?
4: Hát igen, tehát sok minden végigfut az emberbe ilyenkor. Az első gondolatom az volt, hogy akkor befejeztük a kutyasétáltatást, és elindulunk haza, közben felhívtam a feleségemet, hogy hamarabb érkezem, beszélnünk kell.
1: Ilyenkor mit gondol egy feleség? Hamarabb érkezem, beszélnünk kell.
2: Jaj,
1: és
2: hát szólhattál
1: kapnék.
2: Volna Lajos azért.
1: Oké.
4: Igen, tehát hogy így jött neki is ez a dolog. Hazamentem, megmutattam, átszámoltuk, és úgy voltunk vele, hogy 4 gyermekes családapa vagyok, nagyon sok mindenre jó lenne ez az összeg, de azért valahonnan ez nagyon-nagyon hiányozhat.
2: Uh-huh. Szegény drogdillerek, ugye? Hát, ha ők dobták el a bokorban, miközben üldözték őket.
1: Ne, persze. Mert
4: akkor, hogyha ez ilyen irányból származik, nagyon-nagyon jó hely lett volna egy túrkevén más irányba is, de felhívtuk a 112-t. Aha. És mondták, hogy ez önkormányzati hatáskör, vasárnap volt.
1: Még nincs senki.
2: De komolyan vettek egyébként, hogy egy ilyen bejelentéssel érkeztél?
4: Persze, és nagyon
1: segítőkészek voltak.
4: Elmagyarázta a hölgy, hogy segítőkész, hogy tegyük ki egy közösségi oldalunkra, uh-huh. de ne írjuk meg, mi van benne, csak írjuk körül, és majd uh-huh. ha jelentkeznek, akkor konkrétumokat, ha tudnak mondani, akkor át kell adnunk, ha nem, akkor Turkevárosi edzőjének ezt adjuk le 8 napon belül.
2: Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy amikor a táskába belenéztek, akkor milyen címletek voltak, vagy úgy nézett ki ilyen banki kötegelés, tehát mint a filmekben, amikor belenézünk egy ilyen pénzelteli táskába?
4: Nem, tehát ez úgy nézett ki, hogy össze volt fogva egy kis kockás papírra, a kockás papírra volt írva 3 cím, amit később megnéztünk, és kiderült, hogy ez egy eladó nyaralóknak a címe volt Turkevén.
2: 3-at is meg akart venni?
1: Nem! Édesem, csak 3-ból egyet szeretett volna.
2: Menjünk a happy end felé. Egyébként gratulálunk a kutyádnak, nem tudom, hogy tanítod, de valószínűleg összimatolta ki.
1: Még szaros gombakeresésre is szerintem használjátok, mert az is egy jó biznisz lenne. Szóval, hogy lett meg a gazdája a táskának?
4: Több helyen megosztották a mi megosztásunkat, uh-huh. és a gazdája már kereste, amikor Hódmezővásárhelyre hazaérkezett.
1: Édesem.
4: És felhívta a szállásadóját, mert Turkevére érkezett ő uh-huh. nyaralót venni, és előtte egy nappal jöttek. Uh-huh. Ez egy 70 pár éves idős úriember, és mondta a szállásadója, hogy ő látott ilyen jellegű uh-huh. megosztásokat, és egyszer csörgött a telefonunk.
1: És visszaadtátok a pénzt, és ő neki mi volt az első reakciója?
4: Hát lejött Turkevére még aznap, mondtam, hogy akkor csak igazolja már, hogy biztos-e az ővé, de elővette egy banki igazolást, hogy előtte valamit vette ki, és elmondta, hogy milyen nyaralókat írt fel.
2: De mi volt hát a sztori? Hogy veszítette ő azt el?
1: Hát na, ez lett volna a következő kérdés, igen.
4: Nagyon korán indultak vissza a Hódmezővásárhelyre, és pakoltak. Amit kivettek szállást, azzal úgy egyeztek a szállásadóval, hogy a kulcsot is bedobják a postaládába, uh-huh. mert olyan 4 óra előtt indultak el, uh-huh. és azt mondta, hogy valószínűleg ott a pakolásban, vagy az autó tetejére tette, vagy leesetett, és csak otthon vette már észre.
2: Hát az ilyent az ember magára kötöz, nem?
1: Igen. És ő neki ez ilyen kis összespórolt pénze volt, hogy ott vegyen túrkevén egy nyaralót, akkor ha jól értjük.
4: Igazából nem túrkevében gondolkodott, hanem az egyik rádió
2: ez a baj.
4: Fesztivált,
2: ez volt a baj.
4: Népszerűsítette, nagyon jó gyógyfürdőnk van, és azt mondta, akkor elnéz Túrkevére, szétnéz. Utolsó éveit jó helyen akarja eltölteni. Hát úgy gondolom, hogy jó helyen eljön hozzánk.
1: És kaptál te megtalálói jutalmat?
4: Nem akartuk elfogadni, de igen, kaptunk egy 50 000 forintot. Hát a feleségem tanárnő is, pont a mai nap mennek a Túrkevi Korda Sándor filmszínházba vele a gyerekek.
1: Ja, elviszitek a gyerekeket?
2: Ez viszont tényleg ilyen le a kalappal, ezt olvastam, hogy a hír
1: végén. Nagyon édesek vagytok, tényleg.
2: Úgyhogy nagyon jó mozizást kívánunk nektek.
1: Nagyon-nagyon köszönjük.
4: Mi is köszönjük, hogy
2: mi lett volna az a határ, akkor gyorsan hadd kérdezzem meg, mi lett volna az a határ, amikor még azt mondod, hogy ezt nem adom vissza.
1: Tényleg a happy end végére nyílt kérdezem?
2: Csak azért kérdezem,
3: hogy 100 milliónál, hát azért ne hülyeskedjetek el 100
2: milliónál. Én lefelé akartam alkudni.
3: Ki az a hülye, aki visszaadja 100 milliónál?
2: Lefelé akartam alkudni, mert jött egy olyan SMS, hogy egy megtaposott 20 000-es talált az egyik hallgatónk Tamás az utcán, és ő azt nem kereste meg a gazdáját. Aha. Tehát valószínűleg egy 20 000-esnél akkor ti is azt mondtad, én lefelé kérdezem, bocsánat.
4: Szerintem azért minden embernek van egy határa.
1: Igen.
4: És úgy gondolom, hogy azért 20 000 forintot, tehát annak...
1: Annak nem keresed meg a gazdáját, persze.
4: Jó célra
1: fordítottad volna.
4: Tehát a családunkból, vagy más irányba, de azt azért nem szokták visszaadni, főleg úgy, hogy nincs azonosítója.
2: Így van.
4: De én úgy gondolom, hogy azért az emberekben, magyar emberekben van egy olyan jellegű motiváció, hogy tehát még azt is mondja, hogy ő aztán nem adta volna vissza, de nagyon sokan visszavatták volna.
1: Így van.
3: 50 millióig szerintem visszaadjuk, nem?
2: Meg a karma, ugye ott a karma, ott a karma. Ha nem adod vissza, akkor majd...
1: Lajos, nagyon köszönjük, és puszíjuk a feleségedet is, tényleg csodálatos emberek vagytok. Köszönjük szépen.
4: Mi köszönjük, hogy itt lehettünk, köszönöm szépen. Sziasztok.
2: Hello. Jó kutyasétáltatást.
1: Édesem, azért ez nagyon nagy sztori, nem?
3: De a végső konklúzió az, hogyha a Túrkevén akarsz venni egy nyaralót, és nem veszel, akkor a pénzedre nagyon vigyázzál. Különben a Túrkev az nem engedi el a pénzt.
1: Nem, nem. Kocsit a teljére se tedd, kutyasétáltat, semmi. Jó.
2: Na de ott van Lajos.
1: Így
2: megment.
1: Van. Lajos úgy, mindig ott van.
2: Hétvégén veszítsetek
1: el pénzt. Ezt akartam mondani, hogy péntek, szombat, vasárnap viszi Lajos a kutyát sétáltatni, ennyi. 06 30 30 95 8, akár erre, vagy már a foci VB-vel kapcsolatban is jöhetnek az üzenetek. Köszönjük!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
6: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
7: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre. Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
10: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 1200 tonna hús semmisült meg a nyírbátori baromfi feldolgozóban keletkezett tűzben. Több mint 3 milliárd forintból újították fel a matét. Pénteken rendezik a mozgás éjszakáját. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több mint 1000 tonna húst tároltak annak a nyírbátori baromfi feldolgozó üzemnek a raktárában, amely szerda hajnalban gyulladt ki. A város polgármestere Máté Antal közölte, mintegy 1200 tonna hús semmisült meg. A becsült kár eléri a 30 milliárd forintot. Az üzem közeléből 71 embert telepítettek ki, miközben a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrizte a levegő minőségét. A mérések az üzem területén belül határérték feletti ammónia koncentrációt mutattak ki, a lakóövezetben azonban nem észleltek egészségre veszélyes értékeket. A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt, a kitelepített lakosok visszatéréséről a mentesítési munkálatok befejezése után döntenek. Több mint 3 milliárd forintból, uniós támogatásból újították fel a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet. A négy telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron több mint 2000 négyzetméternyi nyílászárót cseréltek, mintegy 11 000 négyzetméteren végeztek tető- és homlokzat hőszigetelést, napelemes rendszert építettek ki, emellett 48 hibrid és online oktatásra alkalmas termet újítottak fel. Az érintett épületek energiahatékonysági mutatói jelentősen javultak a felújításnak köszönhetően. A beruházás részeként informatikai felújítások is megvalósultak a Mate kampuszain. Péntek este újra jön a mozgás éjszakája Budapesten és mintegy 100 további helyszínen. A fővárosban közel 30 sportágat lehet díjmentesen kipróbálni, a zumbától a fitnessig, a tollaslabdától a spinningig. A központi helyszín idén is a Városliget és a Hősök tere. A részleteket az 5 próba képviseletében dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó mondta el a Sláger FM-nek.
12: A mozgás éjszakájában az a különlegesség, hogy ilyen speciális élményekkel gazdag módon próbáljuk a mozgás örömére rávenni a kedves lakosságot, és az az alapfeltétel a mozgás éjszakájában, hogy minimum 4 sportágat mindenki biztosítson, minden város, de általában 8-10 sportág elérhető lesz az egyes településeken. A Budapest a legnagyobb, 20 fölötti mozgásforma lesz elérhető. Ez az ingyenes rendezvény, hogy hivatalosan 18 és 24 óra között lehet érkezni bármikor és sportolni. A Dagályon Budapesten már déltől lehet úszni, illetve szintén Budapesten hajnal 4-ig el fog tartani a buli. 5 próbapontokat is lehet szerezni, geogózni is lehet a mobiltelefonon, és egy óriási buli nagyon sok városban.
11: Szombaton egy napra elterelik a buszokat és az autóforgalmat a Népszínház utca József körúti torkolatából, és megnyitják a teret a gyalogosok és kerékpárosok előtt, közölték a Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja szervezői. A cél, hogy megmutassák, milyen lenne a villamos végállomás környezete átmenő forgalom nélkül. A szombati zárónapon különféle programok várják a látogatókat, többek között a II. János Pál pápa téren is. Tematikus sétákkal készül a Szecesszió világnapjára a Nőri június 10-e és 14-e között. A programok a Fiumei úti sírkertben és a Salgó-Tarjáni utcai zsidó temetőben lesznek. A vezetett séták a magyar szecesszió kiemelkedő emlékeit, valamint a századforduló művészeti örökségét mutatják be. Változóan felhős időre számíthatunk ma hosszabb, rövidebb napos időszakokkal és élénk széllel. Az éjjeli csapadék után nappal jelentősebb eső már nem lesz, de elszórtan lehetnek záporok. A felfrissült levegő csak 20-23 fokos lesz. Pénteken az ország nagy részén napos, gyengén felhős időre van kilátás. Délután 21-26 fokot mérhetünk.
13: Bori, nagyon szépen köszönjük, srácok, adok nektek is hangot, hát ha szeretnétek kommentálni, hogy mi a helyzet az utakon.
14: Találtam itt egy 3,5 milliót itt kint az előbb.
13: Most közlekedési infók. Telítettek a sávok a Tököli úton, befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, valamint a Megyeri úton, a Váci útnál, ezt most vissza kell mondanatok. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az
15: lehet
13: autópiactól
15: kérdezni,
13: is.
15: Hogy van olyan nap, amikor ezeken az útvonalakon nincs ilyen sűrű forgalom? Nincs. Jó.
14: Nincs a borosüvegben is dugó van.
13: Ma 8 és 12 óra között a Margit körúton pedig a Szél Kálmán térnél ne. Időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot. Az baj lesz, mert kertészek dolgoznak. Ha valamit még nem mondtam, tessék írni 06 30 30 30 95 8. Nagyon szépen köszönjük.
16: A közlekedési hírek támogató.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: 7 óra múlt 6 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Somogyi Zoli éppen szabadnapját tölti, de itt van velem az Animal Caribbean, hogyha esetleg valaki most ébredne.
14: A nagy túrót valami céges haknittól éppen biztos.
13: Úgy, hát szabadnapján dolgozik, igen. Mindjárt foci vévézünk.

0: Sláger reggel.
1: 3 perc múlva lesz 4:08, szép napot kívánunk mindenkinek. Ma indul a foci VB.
2: De jó. Most volt vége itt ennek az bajnokok ligájának, már is focizunk tovább.
1: És kapaszkodjatok meg, mert ugye ma van június 11, és júli 19-ig tart. Azért ez egy elég hosszú intervallum, nem?
2: Hát nagyon sok szotyira lesz szükség.
1: Az biztos. Egyébként az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik.
2: Igen.
1: És ez 48. Igen, akartam mondani, hogy ez nekem már több, mint fura. És 48 csapat szerepel. Ez is nekem egy kicsit soknak tűnik, de ki vagyok én, hogy ezt megmondjam. Van itt nekünk egy Kele Jánosunk, aki egyébként az állandó foci szakértőnk. Nem tudom, ti mennyire vagytok futballrajongók, de ő lehozza arra a szintre, hogy még én is értem, aki szeretem a focit, de nem mindig értem.
3: Nekem van is kérdésem.
1: Jó reggelt!
3: Nem egy.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na kérdez, hello, maradjon! Hello.
3: Szia, hát a legfontosabb, ha kimegyek egy meccsre, és a labdát kirúgják, azt a labdát én azt, ugye, hogyha elkapom, akkor az enyém maradhat, ugye? Tehát nem kell visszadobni.
4: Hát elvileg vissza kell dobni.
3: Ez a rossz, ki mondta van, ezt? Hova lesz leírva?
1: Vissza kell.
4: Tehát ezt tudom javasolni, elvileg vissza kell.
3: Oh.
4: És ugye most, ahogy megnézem, milyen szigorúak az amerikaiak a beutazás kapcsán, lehet, hogy nem javaslom, hogy megpróbáld.
1: Tényleg,
4: a
1: labdát eltetni.
2: Igen. Akkor nekem is van egy kérdésem. Szóval az még oké, hogy a kanadaiak, meg hogy a mexikóiak, ők legalább tudják, hogy mi a futball, de hogy Amerika, akik már próbálkoztak David Beckhammel, próbálkoztak Messivel próbálkoznak, hogy ők náluk meg mindig azért a futball kifejezés, az még mindig nem azt jelenti, hogy lábbal rúgják a labdát, hanem kézbe fogják és szaladgálnak vele, hogy ott még nem fog nagy kavarodást okozni, vagy pont ez a lényeg, hogy egy ilyen hatalmas lobby, hogy oda is végre egy ilyen sportszerető nemzetnek megpróbálják azért felnyitni a szemét.
4: Abszolút, ugye az amerikai futballt, mert ugye ezt a lábarúgós futballt, ezt ugye a 94-es VB nagyon fölfuttatta Amerikában, utána indult újra az MLS, és azért ugye a helyi bajnokság, és most már ott azért olyan sztárok játszanak, például, mint Messi, vagy korábban David Beckham, úgyhogy ezt várják ettől a tornától is, hogy megint kap egy ilyen boostot az amerikai labdarúgás. Hát mondjuk most ott tartanak, hogy Donald Trump azt mondta, hogy úgy kell elképzelni ezt a foci világbajnokságot, magyarázta gondolom a választóinak, hogy mintha egymás után lenne nagyon sok Super Bowl.
2: Végül is így is el lehet magyarázni, na, de jogos
1: de
2: valahol.
1: De lehet, hogy így megértették, hogy mit szeretne mondani az elnök úr. Figyelj csak, te mit szólsz ahhoz, hogy ez lesz a leghosszabb és a legtöbb csapatos? Tehát jó ez, vagy nem?
4: Hát a FIFA-nak jó, meg ő szerintük jó, okay. Mert ugye 104 meccs lesz a korábbi 64 helyet, azt hiszem, tehát 40-nel több mérkőzés, az nyilván 40-nel többször annyi néző, meg reklám lehetőség, meg bevétel, aha, meg eladott jegy, meg stb.
2: Nem gondolnám, hogy a pénzről szól.
1: Nem, dehogy.
4: Nem, biztosan, persze, abszolút nem ez van mögötte, hanem a játék demokratizálódása, ezt mondta a FIFA elnök, hogy mindenhova el kell vinni, és akkor minél több országot vonjunk be. Ez egyébként nyilván egy szép cél. Most, hogy vannak elosztva ezek a helyek, hogy ebből a 48-ból Európa 16-ot kap, és mondjuk Ázsia meg 8-at, meg Afrika is 9-et, szóval hogy az plusz helyeknek a nagy részét azért nem Európa kapta. Itt például nincsenek ott az olaszok, vagy nem vagyunk ott mi.
1: Na, ezt nem értem. Az, hogy mi nem vagyunk ott, ezt még értem, de az, hogy lehet, hogy az olaszok nem jutottak ki egy VB-re, az nekem felfoghatatlan.
4: Hát pedig ez most már harmadik.
1: Tudom.
2: Túl sok pizzát ettek, hát most mi van akkor?
1: Igen.
4: Hát a bostjákok elintézték
1: őket. De ez a durva, igen.
4: Ez a durva. És
2: mi viszont jó, hogy nem megyünk vissza Mexikóba. Az egy csúnya emlék, pont 40 évvel ezelőttről, úgyhogy fúj.
4: Én egyébként abban bíztam, hogy ez a 40 éves évfordulónak, hogy megint Mexikóba lemegyünk, összejön nekünk is, ez annyira szép lett volna, de sajnos nem.
1: Nem tudom, hogy illik-e tőled olyat kérdeznem, hogy kinek szurkolsz, de van preferenciád.
3: Üzbegisztán.
1: Én a portugáloknak egyébként.
2: Japán.
4: Van ilyen hipster kedvenc csapatom, na, is, ez Haiti és Japán.
2: Gondoltam, hogy Japán ott lesz. Tudtam.
4: Japánokat tényleg nagyon kedvelem, ők nagyon jó focit játszanak, Haitit meg azért nagyon kicsik közül választottam. Én sajnos az a generáció vagyok, aki ugye magyar válogatottat nem látott világbajnokságon, tehát gyerekkoromban is kellett választani egy másik csapatot, mm-hmm, és ezek az angolok lettek, és én mindig az angolok.
1: Igen.
2: Azt egyébként figyelembe vették a sorsolásnál, hogy ki hol fog játszani, hogy mondjuk az északi népek azok mondjuk Kanadában, hogy a hasonló időjárás legyen, a déli népek pedig Mexikóban, hogy ők ahhoz az időjáráshoz vannak-e szoktatva, illetve lesz-e olyan, hogy mondjuk egyik nap még valaki Mexikóban játszik 38 fokban, és utána föl kell menniük Kanadába, ahol lehet, hogy 20 fokkal hűvösebb van.
4: Hát ugye Kanadában és Mexikóban igazából csak csoportmeccseket rendeznek, uh-huh, és utána, hogy
2: az utána megyünk Amerikai Egyesült
4: Államokba. Már csak Amerika van. Ugye a kanadaiak és a mexikóiak otthon játszanak a saját csoportukban minden mérkőzés hazai pályán. arra nem figyeltek, hogy valaki északi, akkor ne játszom Floridába a 80%-os páratartalomnál, szóval nagyon-nagyon különböző ágak vannak, és ugye az sem mindegy, mert van néhány olyan stadion, Los Angeles, Houston, meg az Arlington, tehát több ilyen stadion van, főleg a nyugati részén Amerikának, ami ugye behúzható tetejű, meg fűthető, meg kondicionálható, és közben vannak olyan stadionok, mondjuk Kansasben, Floridában, amit említettem, ahol meg ugye nagyon meleg pára, és nem behúzható a teteje a stadion, tehát nagyon nem mindegy, hogy ki hol játszik ezek közül, és akkor nem beszéltem még a mexikói csoport meccsekről, ahol smog van, magaslat van, nagyon, nagyon extrém körülmények lesznek és valószínűleg sok esetben.
3: Amit hallottam, hogy szintén érdekes, hogy ugye minden mérkőzésnek lesz külön még egy ivószünet, az összes mérkőzésnek, vagy csak a meleg helyen levőknek?
2: A sportolóknak, vagy a szurkolóknak?
1: A szurkolóknak mindegy, mert ők a 90 percet, vagy a hosszabbítással együtt az összeset végighagyják szerintem.
4: Szurkolóknak folyamatos ivószünet.
1: Igen, nekik ivószünet van.
4: Egyébként minden mérkőzésen lesz kötelező ivószünet minden fél időben.
3: De Kanadában nincs olyan meleg annyira, hogy ott azért emiatt, vagy ez most egy új módi? Ez most a melegtől független?
4: Hát ugye valószínűleg az volt a cél, hogy ne legyenek más körülmények, attól függően, hogy hol vannak a mérkőzések, és akkor az van, hogy van kötelezően, aztán, hogyha valaki nem szomjas, nem iszik. Tehát, de attól függetlenül megáll a
3: mérkőzés. És még egy utolsó kérdés, ami engem laikust még érdekel, hogy lesz halftime show minden mérkőzésnél?
1: Persze!
3: Van egy pár nap, amikor ráérünk mi is, tehát hogyha még nincsen meg a...
1: De várj, ezt nem olyan rosszal kell megbeszélnetek.
3: Hát ő közelebb van, mint mi.
1: Nem ő szervezi.
3: Hát ha.
4: A döntőben lesz halftime show. Egyébként a FIFA azzal készül, hogy ezt a mérkőzés előtti csapat bemutatót teljesen átvariálja, és minden játékos, aki bent van a keretben, a nemzeti himnuszok, a zászlók, és egy 360 fokos, nem tudom milyen élményt fogadni a képernyőn ülő szurkolóknak is, ez a nagy dobásuk erre, de a halftime show csak egy lesz a döntőben.
2: Hoppá, akkor
3: és
2: még egy
3: fog felépni? Bocs.
2: Ja igen, azt nem tudjuk még szerintem.
3: Kilép fel a halftime show döntőbe.
4: Tudjuk? Nem tudom még.
1: Nem tudjuk.
3: Akkor még egyszer mondom, ráérünk.
2: Jó. Lesz egyébként a VB-nek olyan kabala figurája, most a szó jó és rossz értelmében, mint ahogy az olimpiára elhozták Snoop Dogot, ugye, ide Párizsba is, és ő lesz mondjuk a Los Angeles-i olimpiának is, ugye a hivatalos ilyen megjelenő, ilyen kis szórakoztató figurája.
1: De már elég régóta tolja ezt egyébként. Igen.
2: És nem kevés pénzért. Így van. Hogy a focira találtak-e valaki ilyesmit Amerikában?
4: Hát én azt gondolom, hogy Donald Trump lesz, tehát ne zárjuk ki a végén, hogy
2: ő szereti a focit?
1: Most már szereti?
4: A kupát, tehát ezt se zárjuk ki szerintem.
1: Bármi megtörténhet.
2: Ja igen,
1: srácok.
2: Egyébként saját rendezési ország, ugye Amerika az alapjogon részt vesz a világbajnokságon?
4: Igen, Kanada és Mexikó is, igen.
3: Ezt mondom, csináljunk egy VB-t.
1: Figyeljük, és a focistáknak mi a legnagyobb kihívás, amivel szembe kell nézniük? Tehát az, hogy mondjuk rengeteget kell utazni. Nem.
3: Ez a sok akkor... játékos is szalvján, másik mezbe.
1: Nem most komolyan. Egy ilyen grandiózus.
4: A meleg, a magaslat, a pára, az nagyon durva lesz. Nagyon sok mérkőzés, tehát ugye most már, hogyha valaki meg akarja nyerni, hogy 8 meccset kell végigjátszani a korábbi 7 helyet, és egy nagyon nehéz szezonból jönnek. Aha. Mondjuk, aki párizsi játékos, tehát Paris Saint-Germain játékos, az ugye tavaly június-júliusban végigjátszott a klubvilágbajnokságot, azt mondja, egész szezon, most pedig jön ide a világbajnokságra, vannak néhány.
1: Azért ez kemény.
3: Jaj, nem irigylem őket.
1: Jó, hát nem nagyon volt pihenő idejük, de
3: heti
1: tényleg.
3: Két meccs.
1: Miért? Tudod, mennyit edzenek?
3: Hát amennyit te szoktál járni.
1: Nem, Istenem.
3: Kardiót, te is csinálsz.
2: Na jó, és... Milyen jó hozzáállást javasolsz a kedves nézőknek, akik otthon nézik, mert hogy olyan vicces időpontokban lesznek,
1: hát
2: hogy ilyen este 9-nek hajnalban.
3: Igen, hát akkor már rég alszunk, 9-kor.
2: Hát ez az. Hát ez az. Szóval, hogy akkor elkezdeni bármilyen szörpöt megciszenteni, vagy bármit csinálni, hogy ez hogy lehet majd kihordani itt lábon?
4: Hát szerintem válogatni kell a meccsek közül, tehát szerintem azt mondja, hogy mind a 104 meccset végignézze, hogy mondjam, nem annyira tartom valószínűleg, mert talán nem is biztos, hogy érdemes, de van néhány jó párosítás szerintem, olyan is, amely viszonylag jó időben van. Nyilván nyitó meccset ma 9-től, azért ajánlom mindenkinek, nyilván az első meccs az mindig különleges ebből a szempontból, aztán mondjuk hétvégén lesz majd azt hiszem egy éjféli kezdéstől egy Marokkó-Brazília, szerintem az is már egy az első ilyen viszonylag jó párosítás lehet, hogy szerintem válogatni kell, és ha úgy van, akkor mondjuk korábban kellene egy picit, vagy egyet tovább fönt maradni. Lesznek egyébként ilyen 26 perc is összefoglalók majd a közvetítő csatornának a honlapján, hogyha valaki nem tudna éjszaka fönmaradni, de egy viszonylag hosszabb összefoglalót megnézne, meg aztán nagyon sok műsor készül majd, ahol szerintem a legfontosabb történéseket kibeszélik majd úgyis az ezzel foglalkozók.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, fogunk még beszélni.
2: Hajrá, Japán!
1: Szép napot! Szia, szia! Kele Jánossal beszéltünk, állandó foci szakértőnkkel, ugye mondtam, srácok, hogy ő mindenre tudja a választ.
2: Foci?
1: Jani, jó. Hát figyelj, legközelebb erről beszélgetünk majd vele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
6: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
10: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
11: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
12: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Budapestnek nincs befizetnivalója júniusban az iparűzési adótöblet után. Készül a nyári csúcsforgalomra a budapesti repülőtér. Újra megnyílhat Zugligetben az 58-as villamos egykori végállomása. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Megjelent a pénzügyminiszter rendelete a települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlet utáni befizetési kötelezettségéről. Kármán András pénzügyminiszter arról rendelkezett, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adó többletük után, június 30-áig. A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. Szintén nem kell fizetnie többek közt Veszprémnek, Tatabányának, Székesfehérvárnak, Debrecennek, Kecskemétnek, Nyíregyházának, Dunaújvárosnak és Kaposvárnak sem. A legnagyobb összeget befizetők listáját Kazinc Barcika vezeti 787 millióval, utána Berentei és Vecsés következik. Összesen 19 településnek van 100 milliónál több befizetnivalója. A Budapest Airport több fejlesztéssel készül a nyári utasforgalomra. A repülőtéren már több mint 7000 parkolóhely és közel 90 elektromos töltőpont érhető el. Június 1-én megnyílt az új Relax parkoló, amely 2000 új férőhelyet és 50 töltőpontot biztosít, a terminálhoz pedig 15 percenként indul busz, körülbelül 8 perces menetidővel. A terminálhoz közeli terminálparkoló továbbra is gyors ki- és beszállást kínál. A reptér támogatja a 100E Airport Express járat sűrítését, és több projektet készít elő a hatékonyabb kiszolgálás érdekében, köztük új beszállási zónát és jegyérvényesítő rendszert. A taxiszolgáltatók között a főtaxi és az Uber is elérhető. 2027-ben újra megnyílhat Zugligetben az 58-as villamos egykori végállomása, írja a hvg.hu Kovács Gergely 12. kerületi polgármester bejelentése alapján. Az önkormányzat a zugligeti libegő mellett található egykori kemping felújítását és hasznosítását tervezi. Elsősorban vendéglátóhelyet alakítanának ki, az üzemeltetőt pedig nyilvános pályázaton választhatják ki. A polgármester szerint a természetvédelmi szempontok elsőbséget élveznek, mivel a terület Natura 2000-es védettség alatt áll. Rendhagyó tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, kóstolókkal és hagyományőrző programokkal várják az érdeklődőket Szolnokon a Régészet napja és a Múzeumok éjszakája rendezvényein. A Damjanich János Múzeumban június 12-én és 13-án előadások, műhelylátogatások és családi programok mutatják be a régészet világát. A Múzeumok éjszakáján június 20-án az ízekbe zárt történetek tematika jegyében mézes kalásdíszítés, mézkóstolás, rendhagyó tárlatvezetések és teakóstoló is szerepel a kínálatban.
14: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre számíthatunk, csapadékra készüljenek, úgyhogy mindenképpen vigyenek magukkal esernyőt, hogyha esetleg most indulnak útnak. Egyébként olyan nagyon hideg nem lesz, 14 fokos most a reggelünk, délutára is 21 fokot ígérhetek, viszont a szeles időnek köszönhetően picit más lesz a hőérzetünk, és sokkal hűvösebbnek fogjuk érezni az időt. Holnap már visszatér a 24 fok és a napsütés, és úgy látom, hogy a hét végére is 26-27 fokot ígérhetek. Jövő héttől pedig visszatér az igazi nyár, és jövő hét csütörtök pénteken pedig már a kánikulai idő is 34 fokkal. Na lássuk, hogy mire számíthatunk, hogyha esetleg vonattal szeretnénk közlekedni. Már is itt van velünk a Váci Viktor, a MÁV Informtól. Szia, jó reggelt!
15: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Gárdony és Kápolnás négy között korábban egy műszaki hibás szerelvény akadályozta a forgalmat. A vonatot már elvontatták, folyamatosan áll helyre a menetrend a székesfehérvári vonalon. Karcag és Püspökladány között a Záhonyi fővonalon közlekedő vonatok menetideje 15-25 perccel megnőhet, mert itt a biztosító berendezés hibásodott meg. A H9-es hév vonalán Csömör és Címkota között baleset miatt nem közlekednek a vonatok, ezen a szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és a kaposvári Intercity-k helyett Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Dombóvár között kell buszokra átszállni. Jó utat kívánok!
14: Köszönjük szépen! Baleset történt az M3-as autópálya kivezető szakaszán is, a Nagy Lajos Király útja közelében sávlezárásra kell készülni. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé, a Baross tér előtt, illetve tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcához közeledve, illetve az M5-ös autópálya bevezető szakaszán is. Vezessenek óvatosan, és hogyha van fontos közlekedési infójuk, kérem küldjék el 06 30 30 30 95 8. Köszönöm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Laktunk egy hotel szobában haverok négyen, az egyik azt mondta, ilyet képzeld el, azt mondta, hogy azért van a patkánynak négy lába, hogy hamarabb elérje a kukát, mint a nyugdíjas. Meghallják, hülyék! De hogy a nyugdíjasoknak azért fedják be tetanusz injekciót, mert veszettül érzik magukat. Meghallják, te szerencsétlen! Hogyan hallják? Ma ide figyelj! Oda mentem a vízcsapot, a csapot kinyitottam, mondom bele a vízcsapba, hogy főhadd nagy elvtárs, legyen szíves a szobánkba fölküldetni négy üveg sört. Kopognak, nyílik az ajtó, ott a kislány, kezében a négy üveg sört. Na ezek hárman, puf, mindjárt rájultak. Na, kinek volt igaz, a hülyék? Úgy, hogy meghallják, hülyék. Na, a kislány megy el, azt mondja az ajtóból vissza. Művész úr, mi a baj? Azért meg két-három percet késtem, nem kellett volna szólni a főhadd nagy elvtársnak. Szóval vigyázni kell, tudod?
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Zolival játszunk, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Zolikám, jól indult a napod, minden rendben veled, kiegyensúlyozott vagy.
2: Igen.
1: Dolgozol?
2: Most szabadságon vagyok.
1: Ó, és mivel telik a szabadságod?
2: Hát most éppen hallgatom a Slágeret.
1: Az igen, ennek nagyon örülünk, hogy a szabadságod ideje alatt is ilyen korán reggel fent vagy, és minket hallgatsz, köszönjük szépen. Jöhet-e a feladvány?
2: Hát jöhet, igen.
1: Na hajrá!
3: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ezt soha nem találják ki.
1: Hú, hát kicsit nehéz, ugye tegnap sem volt megfejtésünk. Van-e ötlet, hogy mit dúdolhatott a Cilla?
2: Hát egy kicsi segítség jó lenne.
1: Hát figyelj, az a baj, hogy annyit tudok csak segíteni, hogy a sláger koncertekre, hogyha a nyári koncertélményekre gondolsz, akkor az mondjuk esetleg egy segítség lehet.
2: Aha. Még egyszer meg lehetne hallgatni?
1: Sajnos csak egyszer lehet. Az a baj, hogy mindenkinek mindig csak egyszer engedjük, tudod, és az nem lenne fel a többiekkel szemben, hogyha te még egyszer meghallgathatnád.
2: Hát ez nem olyan volt, mint a Ricky Martin?
1: Hát nem Ricky Martin, képzeld el.
2: Még lehet tippelni?
1: Nem, sajnos, csak egy tippet lehet, az a baj.
2: Oké.
1: Ó, Zolikám, nagyon sajnálom. Most nálunk maradt a páros belépő a június 25-i 4-es street koncertre a Budapest Parkba, a két fő részére szóló belépő a június 20-i Edda Művek Szimfonik koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és az egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással. Azért elmondom, még jó és visszahallgatás funkcióval, ne haragudj, csak el akartam még mondani. Szóval ezeket játszunk holnap, úgyhogy még majd próbálkozz, jó?
2: Oké, jó, köszi.
1: Sok sikert majd a jövőben. Szia.
0: Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
2: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
3: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
8: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
9: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Schlager FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
12: Júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel nyílnak meg az energetikai uniós pályázatok. Ólomszennyezés lehetősége miatt biztosítanak vérvételt a Corvinus hallgatóinak. Új időpontban rendezik meg a Székesfehérvári Fezen Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az áramhálózat és az okosmérőrendszerek fejlesztésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A program a magyar villamosenergia rendszer korszerűsítését szolgálja. A tárcavezető szerint az Európai Bizottsággal kötött megállapodás révén összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás érkezhet Magyarországra, ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut energetikai fejlesztésekre. A pályázatokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók jelentkezhetnek. A beruházások több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés hálózati csatlakozását alapozhatják meg, miközben évente akár 1000 megawatttal nőhet a hazai megújuló kapacitás. A fejlesztések befejezési határideje 2030 vége. Vérvételi lehetőséget biztosít hallgatóinak és munkatársainak a budapesti Corvinus Egyetem, miután ólomszennyezést mutattak ki a főépület ivóvizében, írta a Telex. Az egyetem fővámtéri főépületében 16 ponton végeztek mérést, ezek közül 7 helyen találtak határérték feletti ólomszennyezést. A sóházban is vettek mintát, ott a vízminőség megfelelőnek bizonyult. Az intézmény egyelőre nem javasolja a csapvíz fogyasztását a főépületben. Nem ivóvízfeliratokat helyeztek ki, leállították a vezetékes vízgépeket és ballonos vízadagolókat tettek ki. A szennyezés forrása feltehetően a vízhálózat még fel nem újított része lehet. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, miután végigszáguldott a félvároson. A rendőrök buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. A kombinó villamosok budapesti forgalomba állításának 20. évfordulóját ünnepli a BKV június 13-án a Hungária kocsi színben. A délelőtt 10-től délután 4-ig tartó nyílt napon fotókiállítás, járműbemutatók, makettkiállítás és szakmai programok várják az érdeklődőket. A látogatók több különleges nosztalgia villamost is megtekinthetnek, sőt az arra jogosultak egy Tátra villamost is vezethetnek tesztüzemben. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Székesfehérvári Fezen Fesztivált. Kovács Antal főszervező elmondta, hogy a régi időpontban július-augusztus fordulóján sűrű volt a hazai fesztivál szezon, ezért előrébb hozták, és az első nagy fesztivál lesz a szezonban. Idén háromnapos lesz a rendezvény, ahol újdonságként a kontroll vezetésével közéleti témákról is beszélgetnek, többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. Az esemény fellépői között ott lesz többek között Azaria, a Halott Pénz, a Well Hello, a Carson Koma, a Valmár, Korda György és Balázs Klári, a Blaha Louisiana, By Alex és a Slep, valamint Jude Law. Felfrissült a levegő, a 30 fokos melegnek néhány napra búcsút mondhatunk. A hűvös reggel után napközben is csak 20-23 fokig emelkedik a hőmérséklet, emellett napos felhős idő várható jelentősebb csapadék nélkül. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
10: Bori, nagyon szépen köszönjük. A H9-es Hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset történt a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál, illetve baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében, valamint sávlezárásra kell készülni szintén itt is. És telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a Kerepesi úton és a Fugarasi úton is kihagytam valamit, fiúk.
13: Egy jó hírt, hogy 8 óra elmúlt, tehát elkezdődött a tanítás.
10: Igen, akik még nem értek be, hát sajnáljuk majd a tanárok.
13: Már nincs
10: reméljük,
13: a suliból.
10: Egyébként nincs, jövő hét, ugye?
13: Igen.
10: És aztán vége. Lassú a haladás még a 10-es főúton, ezt nem mondtam, fiúk, nem figyeltetek az ürömi körforgalomnál.
13: Jaj, úgyhogy ezt beszéltük is,
10: igen. Tessenek óvatosan közlekedni. Így van. 0-30-30-30-95-8, ide várom a további közlekedési infókat. Köszönöm szépen.
14: Mennyi gomb van rajta?
15: A közlekedési hírek támogatója az...
10: Egész jó gomb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
10: Jó gomb, csak a kis, hogy automatán hagyta. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra múlt 4 perccel. Ha már a közlekedésről beszéltünk, mi az, ami titeket a legjobban idegesít? Gondoljátok végig.
13: Na hát figyelj.
10: Még gondolkodjatok, jó. És a hallgatóinktól is ezt kérdeznénk. Köszönjük szépen, jó reggelt!
16: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
0: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra múlt 10 perccel. Somogyi Zoli éppen szabadnapos, úgyhogy az Animal Cannibals van itt velem. Ha esetleg valaki most ébredezne.
2: Hát minőségi csere, ezt nem mondtad, nem tetted hozzá.
1: Ketten vagytok.
2: Ilyen,
1: két pasit kaptam. Mennyire szeretitek a fővárosi közlekedést, srácok?
3: Én tömegközlekedést használok nagyon sok esetben, ilyen kötött pálya, az klassz.
1: Az klassz.
3: Meg sokat biciklizem, meg rollerezek, elektromos rollerrel megyek, igen, lehet gyűlölni.
1: Elektromos roller, de van védőfelszerelés?
3: Nincs, engem nem érdekel. Én úgy, úgy sieltem, amíg még sieltem.
1: Ja, ne mondd el védőfelszerelés, meg sisak, meg minden nélkül.
3: Persze, old school.
1: Komolyan? Vagy most szivat?
3: Nem, tényleg így van.
1: Úgy sieltél, sisak nélkül? Persze. Soha nem törted össze magad?
3: Nem, hát figyelj, egy bizonyos, tehát jó, hát aki nem tud,
2: vannak a részeket védőszentjei, tudod?
1: Jaj, oké.
3: Aki nem tud rollerezni, vagy nem tud síelni, az vegyen föl mindenféle védőfelszerelést.
1: De egy csomó mindenki azt hiszi, hogy tud, aztán mégsem tud. És mit csináltam volna, ha jön a vérnyúl?
3: A vérnyúl. Hát elkaptam volna hónom aljával.
1: Igen, mert ez egy Jenny felvétel volt. Téged is megtámad az útszélén.
3: Nem, hát azért tényleg az ember észre csinálja a dolgot, és nem száguldozik.
1: Na,
3: tehát
1: ez
3: nem
1: a lényeg, ez nagyon fontos.
3: Hát itt hangsúlyozzuk ki, hogy alacsony sebességnél szerintem ezek a dolgok, akár a roller, akár a síelés nem veszélyes.
1: Jó, ebben mondjuk igazad
2: van. Én a gépjárművemmel veszek részt a forgalomban.
3: És sokkal veszélyesebb.
2: Ha már visszakanyarodhatunk, és ott is sisakban, maszkban, kesztyűvel.
3: És így is csinál balesetet már.
1: Na, mert hogy megkérdezték a magyar embereket, és ők azt mondták, hogy igazából nem stresszesek akkor, amikor vezetniük kell, vagy mondjuk közlekedniük.
2: Micsoda?
1: Általában nem stresszesek, de vannak olyan helyzetek, amik azért őket is bosszantják. Már is mondom, hogy még például a megkérdezettek 27%-a azt mondja, hogy a szabálytalankodó és türelmetlen autósok okozzák a feszültséget számukra. Aztán a válaszadók 24%-a az elektromos rollereseket.
3: Na tudtam.
1: Hol a legnagyobb stresszfaktor, nem igaz. Nem. Stresszfaktornak tartják, illetve a kerékpárosok érdekes, most már valahogy kiestek a pixisből, mert ő csak 16%-ukat bosszantja.
3: Mert
1: ugye régen
3: van
1: volt,
3: sáv. Mert van sáv.
1: Igen. Figyelj, te rollereseket nem látod, hogy száguldoznak ott a belvárosban? És
2: hát a biciklisávban.
1: Nem a biciklisávban.
2: A buszában. Meg a járdán.
1: Igen, meg amikor tudod, jönnek ki a Gosdúból, és akkor 2-3-an rajta vannak egy ilyen kis elektromos rollere. Felemás állapotban, tehát azért
3: a buszába hadd menjenek, hadd csinálják azt a buli után.
1: De ne.
3: Stresszfaktor. Te miért, te busszal jársz? Már úgy ért, hogy te vagy a sofőr?
2: Elmondom nekem, mi a stresszfaktor.
1: Nem, te olyan kék, én közlekedő
3: vagyok.
1: Te
3: az a nagy kék műzik, csuklós.
1: Az vagyok, igen. Na mond, igen.
2: Engem sokkal jobban bosszant az a kedves autós társaim, és azon már eleve stresszelek, amikor látom, hogy valaki dohányzik az autójába, mert tudom, hogy ki fogja dobni az autón a csikket. És amikor én szólok neki, akkor mindig az a válasz, miért te nem szemetelsz? Miért te nem csinálod? Nem az, hogy elszégyelné magát, vagy egyáltalán. Szóval a közlekedés kultúránk már kezd szerintem fejlődni, de ez a fajta magatartás, ez még nem. Meg a, nyilván, amikor a mögötted állónak a basszusa előre lök téged gyakorlatilag a piros lámpánál, tehát ez a fajta kultúra még nincs meg, de az neked nagyon tetszik például, hogy motorosnak állandóan köszön, azok mindig barátok egymással, azok üdvözlik egymást.
3: Reggel 6-kor tőleg ezek a hangos motorok olyan jó barátaim, nekem is.
2: Nem. Én nem vagyok károgó, tehát, hogy nyilván egyébként bosszantó lenne, hál' Istennek nem olyan a munkánk, hogy nekünk napi szinten mondjuk dugóba kéne állni munkahely felé és hazafelé, azt azért az idegörlő lenne.
1: No, tessék nekünk megírni.
2: Egy jó rádióval.
1: Igen, egy jó rádióval. Tessék nekünk megírni, hogy mi az, ami idegörlő, jó? Tehát mi bosszantja önöket a leginkább, amikor mondjuk közlekednek. Van nekünk egy vezetés technikai szakértőnk, Köves Szilárd, aki elmondja, hogy ő mit tapasztal, mert hogy ő oktat is, közlekedik is, és azért elég régóta űzi ezt. Szia Szilárd, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlök a hallgatókat, és sziasztok még egyszer.
2: Hello! Hogyha tegeződhetünk.
1: Hát persze.
4: Én megköszönöm, persze, maradjunk
2: ezzel. Na, te mit szólsz ez a százalékokhoz? Egyetértünk ezzel a százalékos elosztással?
4: Hát, nem értünk egyet nagyon sok mindenbe. Azzal nem értünk egyet többek között, hogy én stresszmentes vezetéstől nem tudok, szorongásmentestől igen.
1: Okay.
4: Szerintem bárki, aki vezet bármilyen járművet, az valamilyen szinten stressz helyzetben van.
2: És ugye az indokolt és megengedett, hogy az ember ne vigye magával tovább a stresszt, hogy ezt ilyenkor kiventillálja magából, azaz a felhúzott ablak mögött lehet csúnyább szavakat is használni a kedves közlekedő társainkra.
4: Hát, igen.
1: A saját kocsitba.
4: Mert nyilván hogy fogalmazzak,
1: szépen.
4: Ha kiventilálod magadból, igen, és ez bennmarad az autóba, és kifelé nem jön le,
2: így van,
4: akkor ezt miért ne tennéd meg, de amikor ez úgy működik, hogy elkezdesz agresszívé válni a többiekkel szemben azért, hogy levezesd a saját stresszedet, a feszkódat, nagyon jó, akkor az nem megy. És hát biztos, hogy össze fogunk akadni, mert itt hallgattam, hogy roller, vagy nem roller. Igen, nagyon sok baj van. Mindig elmondom, ember vezet minden járművet, legyen az roller vagy autó, és ha betartja rá vonatkozó szabályokat, akkor nincs vele baj. A roller az bizonytalan, és engem az bosszant, amikor valaki a szabályok felett állónak érzi magát, és ezt ki is használja. Na, nem az érdekel, hogy két keréken van, nem az érdekel, hogy ő tud haladni, vagy nem, hanem hogy azzal nem számol, hogy én gyalogos tempóra számítok a gyalogátkelő helynél, és nem egy száguldozó járműre, nem is keresem abba a távolságba. Viszont ha elütöm, akkor én kerülök börtönbe, vagy engem hurcolnak meg, és nagyon nem mindegy, hogy, hogy egy bírósági tételnél halálos balesetről beszélünk, személyisérüléses balesetről, vagy anyagi károsról, és engem senki ne hozzon abba a helyzetbe, hogy az ő felelőtlensége miatt én szorulok. Tök mindegy, hogy
2: szép téma. Én úgy érzek rá, hogy nálad az elsőn akkor elektromos rolleresek állnak a...
1: De szerintem azért, mert sok durva példát látok.
4: És azért, mert egész egyszerűen én tennék mindegyikre rendszámot, azonosíthatóságot, csinálj, amit akarsz, csak legyen
1: utána visszakövetni lehessen.
4: A visszakövethetőség.
2: Uh-huh. De én még rolleres nem láttam vészfékezni például. Büntetőfékezni.
4: Hát láttam, pont azért, mert nem tud vészfékezni azzal a járművel, és...
1: Az csúnya baleset, igen.
4: Az csúnya baleset.
2: Én még olyan sem láttam.
4: Beszélve, hogy igen. Én ezt mindig megkérdezem, hogy ha én mondjuk a 3-5 éves gyerekemmel megyek a járdán, ami az én területem, ő megy 3-4 kilométeres tempóval, jó esetben lehet, vagy csak kettővel, akkor milyen alapon száguldozunk el mellette, és hogyha elütt egy ekkora gyereket, akkor ne csodálkozz, hogyha
2: azok
4: a szülő...
2: Jó, bocsánat, én hadd kérdezem, és síléccel? Mennyi megengedett a járdán?
1: Teljesen őrült.
2: Hát csak kérdezem.
1: Szilárd, nagyon köszi.
2: Elbúcsúzunk. Köszönöm. A Szilárdtól.
1: Puszilú. Szeretnél még valamit kérdezni?
2: Kérdezz.
1: Hogy csak röviden.
2: Nagyon röviden fogok kérdezni, akkor ezek a régi bevett skatulyák, hogy a női vezetőt kezdjük el utálni egy kicsikét, meg a hétvégi vezetőt, tehát ezek a skatulyák most már nincsenek?
4: Mindig fogsz találni olyan csoportot, akit utálni lehet. Szerintem nincsenek ilyenek, mert szerintem egész egyszerűen azt kell belátni, amiről beszéltünk, hogy ember vezet, és ha felelős, akkor tök mindegy, hogy milyen nemű, milyen korú és mivel közlekedik, mert akkor partnerek vagyunk. Ha pedig kilóg a csordából, már bocsánat, akkor mindig problémás lesz, akár túl lassú, akár túl gyors, akár túl agresszív, akár mindig.
2: Mondjuk a megoldást, mi a megoldás, ha az embert mondjuk felbosszantja egy rolleres, egy hétvégi sofőr, vagy egy síléccel közlekedő?
5: Én tudom.
2: A megoldás?
1: Na mi?
5: Hallgassa a Sláger FM-et.
1: Ó, köszönjük szépen!
2: Ezen kívül még a szakértő. Nincs jobb ennél. Ennyi.
1: Köszi Szilárd, puszilunk!
4: Sziasztok.
1: Szia, hello. Szia, hello. Hát most ő erre mit válaszoljon? Menj egy légzésterápiára, jógára, érted?
2: Hát
1: ezeket tudnám mondani.
2: Soha nem tudjuk meg.
1: És válasz a kérdésedre, hogy van-e olyan sztereotípia, hogy női sofőr, férfi sofőr? Sándorunk mit ír? Sziasztok, a közlekedésben csak a bizonytalan hölgyek zavarnak. Például 40-nel hajt fel az autópályára, vagy nem él együtt a forgalomban, ugye? Én mondom mindig. És egy sávon kerülgetni kell, stb. Fiúk, nektek van ilyen sztereotípiátok?
2: Én szeretem a határozottabb 40-eseket, de... Nincs ezzel gond.
1: Na jó, jöhetnek az üzenetek 0-30-30-30-95-8. Kik zavarják az utakon? Kik azok, akiktől mondjuk azt érzik, hogy egy kicsit stresszesebb a közlekedés?
2: A kalaposkodásokra vigyázni kell.
1: Ja, igen, ez így van.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3 perc múlva lesz 8:30. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Na, ezt szoktam játszani, amit most te csináltál, hogy ma hogyha egy piros lámpánál mellé megyek egy autónak, igen, akkor átnézek, és hogyha valaki dúdolgat, vagy valaki rázza a fejét, vagy énekelget, akkor megpróbálom vagy megkeresni, vagy kitalálni, hogy milyen dal lehet az, és van, amikor eltalálom, hogy melyik rádiót hallgatja, meg hogy milyen műsor, vagy milyen zenét hallgat, és az egy jó játék
1: például. És olyan még nem volt, hogy átszóltál, mondjuk ez igaz, átszóltál neki?
2: Nem, csak akkor egy hullámhosszon vagyunk.
1: Na, ez mondjuk ez így tök jó.
2: Azt írják, jönnek SMS-ek.
1: Jönnek, de rengeteg üzenet érkezik. Például valaki azt írja, hogy sziasztok, én a rolleresre csak egy szabályt vezetnék be, betiltanám, mint Párizsban, Prágában. Elég, hogy beleszágult a kocsi oldalába, a kapukijáróba, ugyanitt eltűnt feleségemet, és ugyanitt? Elüti a feleséget, bocsánat, és eltűnt unokámat a járdán. Az a baj, hogy ilyen nagy betűvel van írva, és nem tudtam Lacinak az igen, tehát, hogy elüti a járdát.
2: Jönnek egyébként mások is, tehát a jobbra tartást nem ismerő szabályt, azt is nehezményezik, hogy vannak, akik például autópályán vagy bárhol, hogyha több sáv van, akkor illik jobbra tartani, uh-huh, tehát, hogy mindig a jobboldali sávot használjuk, ezt is nehezményezik, hogy ezt se tudják sokan, illetve ez a rám mászik mögöttem van, azt se szeretik nagyon, erre is írtak. Uh-huh. Nekem is van még egy-két olyan észrevétel, amit vagy nem tudnak, vagy nem használnak. Például, amikor a busz kifelé indexel már egy megállóból, akkor nem illik már elmenni mellette, uh-huh, illik elengedni, és ezt egyébként a buszsofőrök nagyon szépen meg is szokták köszönni, meg is hálálják, és hát vegyük csak a tömegelvet alapul, hogy a buszon valószínűleg többen vannak, uh-huh, úgyhogy engedjük őket előre, legyünk előzékenyek, ez az egyik. A másik pedig, hogyha valaki villogva vagy szirénázva jön, annak adjunk utat. Ezt se szokták sokan.
1: Ezt most nem mondod komolyan, de én azért most már egy pozitív példát látok a tekintetben.
2: Nem, és akkor befeszülnek, kerüljön ki, oldja meg, előzzön meg, de az, hogy én egy 20 centivel arrébb menjek, vagy igen, hogy egyáltalán ne induljak el, hogy elé keresztbe bemenjek, uh-huh, még ez is szerintem egy pár embernek gondot okoz.
1: Rolleres téma?
3: Párizsban csak javítsuk ki teljesen, hogy tegyük helyre, hogy Párizsban a nyilvános bérelhető rollereket tiltották be. Igen. Egyébként én nem bérlős rolleres vagyok, hanem én saját rollerre leállok több
1: nehéz
3: mint 10 éve.
1: Igen,
3: és szerintem annyi a különbség a kettő között, hogy egyrészt én nem szoktam ittasan használni, csak nagyon ritkán. Nem szoktam ittasan használni.
1: Nem szoktad ittni, így
2: van. És, de hát a kertben.
3: Másrészt pedig az ember egy saját járművével egészen máshogy viselkedik, mint egy uh-huh, kölcsönautóval vagy kölcsönrollerrel.
1: De miért? Én ha kölcsön kérek valamit, akkor arra sokkal inkább vigyázok. Értem, hogy az emberek nem, de ezt sem értem, ezt a felfogást.
3: Általában az emberek nem.
1: Tudom, igen.
3: Meg azért, fiam, azért nem veszünk neked ilyet, mert nem tudsz rá vigyázni. Általában ez igaz szokott lenni sokszor. Uh-huh.
1: 06 30 30 95 8, jöhetnek még az üzenetek, ide várjuk, hogy mi az, ami bosszantja önöket közlekedés közben, de hogyha van megoldási javaslat, akkor azokat is várjuk. Például
2: de
1: az éneklés.
2: Dicsérni is lehet,
1: Sőt,
2: dicsérjünk.
1: Jó,
2: ne dicsérjünk. Csak mindig
1: legyen az, akkor kiket szeretnek a
2: igen,
1: közlekedés
2: kiket
1: közben?
2: Igen, kiket szeretünk a
1: jó,
2: közlekedésben.
1: Oké, legyen így.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
3: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
4: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
5: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
11: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
12: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Foodtruckokat bírságolt a fogyasztóvédelem. Budapest lesz Európa körforgásos gazdasági fővárosa októberben. Megújul a Kerepesi út egy szakasza. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több mint 17 millió forint bírságot szabott ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az országos mozgó vendéglátó egységek ellenőrzésén. Az akcióban 413 büfékocsit és foodtruckot vizsgáltak meg a kormányhivatalok bevonásával. A leggyakoribb problémát a higiéniai előírások megsértése jelentette, amelyet több tucat esetben állapítottak meg. Emellett sok helyen hiányos volt a kötelező dokumentáció és a HACCP nyilvántartás vezetése is. Több esetben lejárt vagy nem megfelelően jelölt élelmiszereket találtak az ellenőrök. Gondot okozott az allergén információk és a kötelező címkézések hiánya is. A hatóság szerint az ellenőrzések célja a fogyasztók biztonságának erősítése. A forgalommal szemben hajtott egy autós az M44-esen. Az autósofőrje valószínűleg Nagykörösnél nézhetett el valamit, de a cserkeszőlői pihenőnél már várták a rendőrök. Az esetről az M44 útinform Facebook csoportba került fel egy videó és több

0: Élelmiszeripari és városi fenntarthatósági projekteket is megismerhetnek az érdeklődők. Több mint 3 milliárd forintból, uniós támogatásból újították fel a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet. A 4 telephelyen, Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron több mint 2000 négyzetméternyi nyílászárót cseréltek, mintegy 11 000 négyzetméteren végeztek tető- és homlokzathőszigetelést, napelemes rendszert építettek ki, emellett 48 hibrid és online oktatásra alkalmas termet újítottak fel. Az érintett épületek energiahatékonysági mutatói jelentősen javultak a felújításnak köszönhetően. Megújul a Kerepesi út, Dózsa-György út és Albert-Irsai út közötti szakasza. A cél, hogy biztonságosabb és kényelmesebb legyen mind az autóval közlekedők, mind a gyalogosok számára. A BKK a tervezés elindítása előtt kikéri a lakosság véleményét, akik egy kérdőív kitöltésével mondhatják el, hogy milyen változtatásokat szeretnének. A nyáron ezzel párhuzamosan helyszíni bejárást is terveznek, ahol személyesen is elmondhatják az észrevételeiket a közlekedők.
1: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma borongós időre kell készülnünk, bármikor előfordulhatnak záporok, zivatarok, gomoly felhős lesz az égbolt fölöttünk, viszont olyan nagyon hideg azért nem várható, délutára is 21-22 fokot ígérhetek. Na nézzük, mi a helyzet az utakon. Úgy látom, hogy egyelőre még a H9-es hév helyett még mindig Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik a baleset miatt, amiről már korábban is tettem említést. Aztán baleset történt Csepelen, a Martinász utcában, a Völgy utcánál. Megszűnt a forgalmi akadálya a 17. kerületben, a Ferihegyi úton, a Szabadság utcánál, illetve baleset nehezíti még a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Nagy Lajos Király útja közelében is. Itt sávlezárásra készüljenek. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé, a Rákóczi úton, illetve az M5-ös autópályán, valamint az M3-as autópályán is, és lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a Budaörsi út és a Hegyalja út útvonalon. Aztán akadozik még az előrejutás a Pesti alsó rakparton is, úgyhogy így készüljenek. Ha van még közlekedési infójuk, amiről esetleg nem számoltam be, akkor kérem küldjék el a 0630-30-30-95-8-ra. Nagyon szépen köszönöm!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 3:49 múlt 4 perccel, hát kértünk pozitívumokat is az utakról, nem nagyon kaptunk.
2: És meg is dicsérek mindenkit, mert aki vezet, az nem írkál a telefonjával.
1: Ebben igazad van.
2: Úgyhogy nagyon ügyes, és nagyon kedves, és szabálykövető, mert hogy ezt se róttuk még föl nekik, hogy azért a telefonnyomkodás azért az még mindig annyira elhatalmasodik mindenkin, hogy azért még vezetés közben is rá-rá pillantanak. Én néha még rendőröket is látok rá-rá pillantani vezetés közben.
1: Én
2: a telefonny...
1: Figyelj, az nekem nagyon ijesztő tud lenni.
3: Én meg rollereseket.
2: És olyan is van, egyébként, tényleg. Az egykézzel telefonáló rollerező,
1: pont
2: gyönyörű.
1: Múlt héten láttam egy olyan rollerest, aki telefonozott, és az volt életemben először.
2: De
1: ilyen,
2: ne
1: és
2: ostorozzuk
1: nem
2: már őket, ne, a szánkósokat miért nem bántjuk.
1: Teljesen igazad van. Mondjunk pozitívumokat, de még néhány üzenetet azért engedjetek meg. Sziasztok, bolondok, ez nektek szól, Marci írja, de. Nekem a legidegesítőbbek a tötymörgők. Talán ez az első, de a kövérgázzal száguldozókat, illetve az össze-vissza cikázókat sem szeretem annyira.
2: Na de a tötymörgőket meg idegesítik azok, akik nem türelmesek, úgyhogy ez mindenki fogadja el a másikat.
1: Petra azt írja, sziasztok, én az indokolatlan sávváltástól vagyok ki, lassítja a forgalmat, cserébe szerintem semmi értelme nincsen.
3: Ezt én egyszer ültem egy taxis mellett.
1: És így ment, minden?
3: Nem, ő azt mondta, ő már egy idősebb úr volt, 60 pluszos, és mondta, hogy kérdeztem, hogy nem lehetne picikét, akkor mondjuk itt például sávot váltanék, stb. Uram, én ebben akkor már nem váltok sávot. Ő azt mondta, és úgy mentünk gyakorlatilag az egyik helyre, hogy ha van két sáv, ami ugyanabba az irányba megy, akkor ő belekeveredik valamelyik sávba, akkor ő abba a sávba fog menni végig, amíg el nem kell fordulnia valamelyik irányba.
1: Értem, csak nem értem.
3: De hát ő elmondta, hogy ő ebben akkor már rájött arra, és amit írt az SMS-ező hölgy is, hogy
1: nincs értelme. Tehát nem fog jobban járni
3: nincs
1: akkor,
3: értelme.
1: Hogyha...
3: Ő már tapasztalta rendelkezik, mondjuk... nincs értelme. Uram, nincs értelme, higgyelnek.
2: Az volt, hogy nincs értelme, hogy hiába cikázik jobbra-balra, nagyjából akkor is ugyanakkorra fog odaérni.
1: Értem.
2: Én meg a másikat bizonyítottam már be több ismerősömnek, hogy attól, hogy ő ott a kilométer óráján nagyobb a beosztás, az autópályán nem kell 130 fölé menni, mert nem fog előbb odaérni.
1: Igen.
2: És akkor, amikor két perccel később én is megérkeztem, na akkor nyomtad neki te is, nem? Mondom, nem, én 125-tel jöttem, csak nem kellett fékeznem a mindenki miatt, meg én ezt egy tempóba tudtam végigjönni, tehát nagyjából ugyanakkorra értünk oda. Magyarországon nincsenek olyan nagy távolságok, hogy akkorát tudná spórolni ezzel, úgyhogy tényleg felesleges.
1: Még Sanyi annyit hozzátett, hogy most mondtátok be, hogy valaki, egy hölgy szembehajtott az autópályán. Na például ez is idegesít. Képzeljétek el,
2: hogy bemondtuk?
1: Nem, az, hogy valaki szembe jön. Mi egyszer tapasztaltunk ilyet, jöttünk hazafelé az M3-ason, és egy bácsi láthatóan szegény eltévedt, szembe jött mindenkivel, de annyira jó fejek voltak az autósok, mi azonnal szóltunk ugye a segélyhívónak, hogy itt ez történik, és hogy vigyázzanak rá, de az autósok is tök jó fejek voltak, tehát próbálták kikerülni, viszont ilyet még nem láttam addig, csak videófelvételeken. Azért az ijesztő tud lenni, pláne, hogy látod az arcát, hogy ő nem tudja, hogy mi történik. És nem tudsz neki segíteni, hát hogy segítesz, csak úgy, hogy hívod a segélyhívót.
2: Mint az őrült.
1: Ennyit tudtunk tenni, meg elengedni, tudod, minden autós előzékeny
2: volt. Van még az a fajta, amikor bedugul a sáv, és egy bárki elkezdi, hogy a leálló sávban, na majd ő akkor megfejti, és nyilván lesz még 3, 4, 5, 8, 10 másik, hát ha ő is, akkor én is. De van egy jó hírem mindenkinek egyébként, és ez nem egy spicliség, de most már egyre több autóban van kamera, és nagyon sokan most már kezdik használni azokat a felületeket, hogy be lehet küldeni ezeket a felvételeket.
1: A budapesti autósoknál rengeteg ilyen van, igen.
2: És én úgy gondolom, hogy már ott is súlyoznak, hogy már bizonyos idézőjelben PTNR vétségeknek nem nyúlnak utána, pedig lehet, hogy lenne értelme ilyen szempontból. Tehát most már mindenhol, de nem csak az autókban, autókon kívül is mindenhol van kamera, úgyhogy le kéne szokni egy picit erről, hogy mindenhol ez a, hát ha neki szabad, akkor nekem
1: igen,
2: is.
1: Igen, abszolút egyetértek. Ez az elvez lehet, hogy talán jó lenne, hogyha egy kicsit kikopna. 0630 30 30 95 8, ide még jöhetnek az üzenetek. Köszönjük szépen!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
4: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
5: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. Szilvásvárad lovas programjai és lenyűgöző kiránduló útvonalai idén is felejthetetlenné teszik az itt töltött napokat. Foglaljon most és töltődjön fel a Szalajka völgy szívében. www.lacontessa.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Felmérték a kórházi klímaberendezések állapotát. Mérgezőek lehetnek a hamisított squishy dumpling játékok. Ma délután lesz az ünnepi könyvhét megnyitója a Vörösmarty téren. Jó napot kívánok, Szendő Fiori vagyok. Yeah. Felmérték a kórházi klímaberendezések állapotát. Az egészségügyi miniszter közlése szerint jelenleg a kórházak betegellátás szempontjából kritikus helységeinek kevesebb, mint fele rendelkezik megfelelő hűtéssel. Hegedűs Zsolt közlése alapján a vizsgált helységek 48%-ában működik megfelelő kapacitású klímaberendezés, még 36%-ban elégtelen a hűtés, további 13%-ban pedig javítás zajlik. A problémák megoldására a kormány rendkívüli forrást biztosít. 3,4 milliárd forintot fordítanak a kórházi klímák javítására és karbantartására. A miniszter szerint a teljes idei hűtésrekonstrukciós program forrás igénye csaknem 3,7 milliárd forint. A részleteket a mai kormány szóvivői tájékoztatón ismertetik. Figyelmeztetést adtak ki a rendkívül népszerű Squishy Dumpling gyerekjáték egyes hamisított változatai miatt. A hatósági vizsgálatok során több másolatban veszélyes vegyi anyagokat, köztük sztirolt és xilol származékokat mutattak ki, amelyek egészségügyi kockázatot jelentenek. A problémás termékek gyakran erős benzinszerű szagot árasztanak, emellett hiányoznak róluk a CE vagy UKCA biztonsági jelölések, illetve a gyártói adatok is. A szakemberek azt javasolják, hogy a szülők ellenőrizzék a játék eredetét, és gyanús szag vagy hiányos címkézés esetén ne adják a gyerekek kezébe. A múzeumok éjszakáján megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapui, ahol a látogatók olyan helyekre is bejuthatnak, amelyek egyébként nem látogathatók. Az érdeklődők betekinthetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenység irányítási központ munkájába, kipróbálhatnak drónokat, hőkamerákat és szimulációs lézerlövészetet is. A programok között szerepelnek rendőrkutya bemutatók, bűnügyi helyszínelési bemutatók és kiberbiztonsági előadások is. A résztvevők megismerhetik a poligráf működését is, illetve a nyomozók és helyszínelők munkájának kulisszatitkait. 2027-ben újra megnyílhat Zugligetben az 58-as villamos egykori végállomása, írja a hvg.hu Kovács Gergely 12. kerületi polgármester bejelentése alapján. Az önkormányzat a zugligeti libegő mellett található egykori kemping felújítását és hasznosítását tervezi. Elsősorban vendéglátóhelyet alakítanának ki, az üzemeltetőt pedig nyilvános pályázaton választhatják ki. A polgármester szerint a természetvédelmi szempontok elsőbséget élveznek, mivel a terület Natura 2000-es védettség alatt áll. Kezdődik az ünnepi könyvhét. Vasárnapig Budapesten több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. A hivatalos megnyitó ma délután 4 órakor lesz a Vörösmarty téri nagyszínpadon. A díszvendég pedig David Szalai Booker-díjas brit-kanadai-magyar író. A 4 nap alatt közel 300 dedikálást tartanak, sok szerzővel lehet személyesen találkozni, és folyamatosak lesznek a színpadokon a könyvbemutatók, beszélgetések is. A Dunakorzon külön szekció lesz a gyerekkönyveseknek, és saját gyerekszínpad is, zenei fellépőkkel, bábjátékkal, előadásokkal. A fővároson kívül idén 40 településen tartják még meg az ünnepi könyvhetet. Változóan felhős, mérsékelten meleg időre számíthatunk ma. A csapadék nagy része elvonul, de napközben is lehetnek még futózáporok. A hőmérséklet délutánra csak 20-23 fokig emelkedik, így az elmúlt napok kánikulájától egy időre elbúcsúzhatunk. Holnap nagyrészt napos, gyengén felhős időre van kilátás, a hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik.
12: Bori, nagyon szépen köszönjük, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon. Sajnos nincsen jó hírem a H9-es évvel közlekedőknek, mert még mindig csak pótlóbuszok járnak Csömör és Cinkota között. Baleset történt Csepelen, a Martináz utcában, megszűnt a forgalmi akadály, na ez legalább jó hír az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Nagy Lajos Király útja közelében, sávlezárásra kell készülni. Telítettek a sávok a Tököli úton, illetve a Rákóczi úton, az Andrássy úton, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
13: Hogy megyek haza?
12: Merre szeretném menni így ezek
13: között?
12: Jó, rendben, mindegyiken. Aztán lassú a haladás a 10-es főúton befelé még mindig, az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán is. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton, illetve a Margit hídon Budára is. Ha valamit kihagytunk, akkor kérem írják meg 0-30-30-30-95-8. Nagyon szépen köszönöm.
14: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 9 óra múlt 6 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Srácok, ha azt mondom, hogy unalmas munka, mi az, amit rávágtok egyből?
13: Hát nem a miénk.
12: Az biztos,
13: akkor
12: nem is
13: azt
12: a miénk.
13: Mondta, hogy az éjjeli őrség az unalmas lehet. Tehát, hogy elmész éjszaka, egyrészt 8 nehéz dolgozni.
12: Mindjárt kifejtheted.
13: Például.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 lesz 2 perc múlva, szóval elkezdtük azt a gondolatmenetet, hogy kinek mi az a munka, ami mondjuk unalmas lehet.
2: Te kezdted el.
1: Én kezdtem el, és beléd folytottam a szót, nem én, elindult a zenénk, bocsáss meg. Igen. Szóval, mitől
2: hát,
1: unalmas?
2: Hát én feldobtam, hogy biztos a éjjeli őr lesz az, mert hogy egyedül van, éjszaka van, csendes a város, tehát ez tök uncsi.
1: Oké. Okay.
3: Szerintem lehetséges, hogy az árufeltöltők sem annyira, hogy mondjam, változatosan élik a napikat, bár egyébként ott azért, hogy szereti a rendet, annak uh-huh. tök jó dolog egy áruházban, például a összvissza eldobált, meg elforgatott üvegeket visszaállítani egyenesbe.
1: Az izgalmasnak hangzik?
3: De figyelj, van akinek szerintem igen.
2: Uh-huh. Beszéltük arról, hogy mi az unalom egyáltalán, hogy az, hogy monoton mindig, vagy hogy nagyon magányos.
1: Akiket
2: vagy...
1: megkérdeztek, igen. Ők azt mondják, hogy külső szemlélőként nekik mi lehet az unalmas? Egyébként az Essexi Egyetem. Unnák, hogyha... Igen, hogyha nekik azt kellene csinálni.
3: Szexi Egyetem?
1: Essexi Egyetem kutatói kérdezték meg, és mondom nektek, hogy mi a válaszadóknak...
2: Jó, de hát az Essexiek hülyék, tehát ezt tudjuk.
3: Jó, de azért hallgassuk meg.
1: A válaszadók szerint mi az 5 legunalmasabb munka? Az 5. a takarító. Amit nem értek, hát ti dalt is írtatok róluk.
2: Azonnal mondjon le az Essexi mindenki.
1: 4. a biztosítási szakember. Ami szerintem szintén nem lett unalmas, hiszen mindig más emberekkel találkozol. Igen. Hát egy csomó ügyfeled van.
2: Meg a plafonon is másfajta a folt a beázás után, tehát hogy azért az...
1: Adószakértő, azt mondjuk értem, ez fura lehet. A második helyen áll a könyvelő, vagy könyvvizsgáló, az első pedig az adatelemző. Ezt azért értem, mert hogyha nekem kéne mondjuk 8-10 órában adatot elemezni, én belehalnék.
2: A Matrixot nézni?
1: Én ez nem, azt így nem bírnám. Azt valahogy nem.
3: Szerintem annyira munkahely függő is ez, mert hogyha mondjuk jó csapatban dolgozol, tehát hogy jók a kollégák, meg akkor igazából bármit csinálhatok, tehát takaríthatok is, akár az adott elemet. Figyelj, ezt nézd meg! Vagy, a 2022-es, meg a 23-as évben. Látod, mit találtam, micsoda különbségek vannak? De jó, te mit találtál?
2: Képzeld el azt, hogyha mondjuk reggeli rádiós műsorvezető lenni, milyen unalmas lehet.
1: Minden nap felkelni korán,
2: és így beszélni, témák, uncsi.
1: A mi munkánkban, meg igen. A ti munkátokban is az a jó, hogy nagyon változatos. Igen. Tehát, hogy nektek is tök sok helyre kell, szuperimpulzusok érnek, amikor mondjuk egy-egy új helyszínre mentek, találkoztok a rajongókkal, minket is, amikor itt beszélgetünk a hallgatóinkkal, új témáink vannak. Szóval, hogy én ezt nem érzem unalmasnak, de lehet, hogy külső szemlélőként valaki azt mondaná.
3: De miért nincsen benne az éjjeli őr? Tehát az miért nincsen benne?
1: Nem tudom, írjunk egy petíciót az Essexi Egyetemnek.
2: Vagy kérdezzünk meg egy szakértőt. Van
1: már is itt
2: olyanunk?
1: Van velünk. Kézzed el, őrület. Dr. Bigfalvi Réka, jó reggelt, szia!
4: Hello, sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Aki egyébként nem csak pszichológus, hanem munkahelyeken segítő coachként is dolgozik. Tehát Réka, te segítesz azoknak, akik mondjuk szerettek egykoron egy munkát, de egyszer csak úgy érzik, hogy unalmassá vált számukra?
4: Igen, ilyenekkel is megkeresnek minket, mi a nyugizóna pszichológusai vagyunk, uh-huh. És akkor a cégek dolgozói, a munkavállalók keresnek meg minket, akár online, akár élőben, és akkor vannak ilyen témák, igen, hogy vajon én a munkámat unom, vajon a munka körülményeket unom. Úgyhogy tudok kapcsolódni így a többiekhez, hogy ha unom is bizonyos részét a munkámnak, lehet, hogy a kollégák, lehet, hogy a munkakörülmények annyira jók, hogy feldobjuk egymást. Tehát milyen a hangulat, milyen a munkatársi kapcsolat, az nagyon sokat tud számítani.
2: Tehát éjjeli őr.
4: Én sem mennék, mert valószínű, hogy akik szociálisabb típusúak, azok nem is vállalnának ilyen munkát. Tehát, hogy ez a vizsgálat, ez ugyan arról szól, hogy kívülről milyennek látunk egy munkát.
1: Igen.
4: És nyilván, aki olyan reál beállítottságú, mondjuk már suliba is, ő valószínű izgalmasnak találja, hogy adatok között mindenféle összefüggést találjon. Na de az, aki mondjuk szeret beszélgetni, meg hülyeskedni, valószínű mindenképpen valami élénkebb kapcsolódásra vágyik a munkája szerint.
1: Én a BBV vagyok szerintem, fiúk, ti is, úgyhogy ezt nyugodtan mondhatjuk.
3: Ilyen például a BKV ellenőr, aki szeret mindig másokkal találkozni.
1: Imád kontaktálni, meg igen. A parkolóőr, igen. Ők szeretnek.
4: És akkor annak a hátulütőit is akkor meg kell beszélni, mert az viszont lehet, hogy unalmas lehet, amikor állandóan reklamálnak, állandóan ugyanazokkal a negatív helyzetekkel találkozunk, és hogy mennyire tudja ezt kompenzálni, akár a szünetekben, akár a munkája után, vagy a munkakörülményekben milyen segítséget tud kapni, hogy ezt mondjuk kidolgozza, kibeszélje, valahol letegye ennek a terhét, Ott nagyon sokat tudnak tenni egyénileg is a munkavállalók, illetve a vezetők is.
2: Jó,
4: hogy
2: akkor...
4: valahol olyan szüneteket tartanak.
2: Az eszexieknek a véleményét már hallottuk. Neked mi a véleményed? Melyikek a legunalmasabb?
1: Ajaj, hogy mondja ezt? Hát van, ami szerinted unalmas?
4: Igen, pszichológusként mindenképpen emberek közé vágynék, és nekem például azért jó, mert nagyon sok céghez járok ki, nagyon sokféle munkát megismerek azáltal, hogy sokféle emberrel beszélgetek, de én sem tudnék egyedül dolgozni. Tehát például, hogy járunk olyan gyárakba, ahol egyedül dolgozik egy operátor egy kis kamrába fény nélkül, én azt nem tudnám csinálni, mert egyszerűen nem vagyok ilyen alkat, de ők is valószínű, akik ezt választják.
3: De mondjuk bányász már lennél, ahol sokan vagytok, nem?
4: Így van, együtt a bányászban.
1: Mint a törpék is, hogy énekeltek, úgy mentek dolgozni. Igen, az úgy teljesen jó lehet.
4: Én most pont... valószínű átmenetileg segítene a lelki állapotomon, de lenne mit beszélnem a pszichológus.
1: Az biztos, az biztos.
2: Pont ezen gondolkodtam, hogy mondjuk egy természetfotós, az milyen állás lehet?
1: Hát csodálatos lehet.
3: Sok állattal,
2: csodálatos igen. lehet találkozni. 3 napig arra az egy pillanatra várni.
1: De igen, de a várakozás, látsz, hogy csomó állatot figyelhet, szerintem az Máté Bence olyan szépen beszél arról mindig, hogy készíti ezeket a természetfotókat, és vagy ott maga Kovács az út Béla. Is nagyon szép.
3: Nem tudom.
1: Kovács Béla, nem tudom, de Máté Bencének a képeit is ismeritek.
2: Én értem, de akkor így hogy lesznek TikTok tartalmak? Tehát, hogy ezt nem lehet, hogy csendben ülni.
1: Ebben teljesen igazad van.
3: Abba segíts nekünk, légy szíves, hogy egyébként, ha az ember mondjuk most éppen be van a munkahelyén, és tökre unatkozik, akkor hogyan tudja ezt valahogy hogy átvariálni?
1: Unatkoztok, fiúk, hogy itt vagytok.
3: Hát, most nem akartam, hogy konkrétan a saját problémáját kivetíteni,
1: de vajon miért ezt kérdezted?
3: De ha már így rákérdezel.
1: Réka, most akkor a pszichológus minőséged jöjjön elő, kérlek, köszi.
4: Jó, igyekszem. Itt ugye az egy kérdés, hogy a munkámat unom, vagy a munkakörülményeket.
3: Hát a munkatársakat. Elsősorban a munkatársakat, hogyha így már rákérdeztél.
4: Hogyha a munka feladatát unja, akkor nyilván lehet egy jó szünetet tartani, és például titeket hallgatni.
3: Kimentem, köszi szépen! Én köszönöm, hogy ki is mentem, sziasztok!
1: Köszönjük akkor. Az eddigi részvételt, pihenj egy kicsit!
3: Sokkal jobban vagyok!
2: A munkalégkör is jobb lett, mert hogy a munkatárstól megváltunk.
1: No,
4: igen, ez az egyik lehetőség. A másik pedig, hogy azonosítja mondjuk, hogy mi az a feladat, ami esetleg valamennyire érdekli, ami most izgatja, ami kihívással jár, és hogyha ezt segít, akkor nagyon sok embernek beválik, hogy együtt akkor valamit csinálni. Most megkérdezni az egyik kollégát, hogy akkor vegyük át közösen azt a munkafeladatot, amire marha
2: nehezen. Például egy borkostoló.
1: Rékos, az is segíthet, igen, hogyha mondjuk közösen elmentek valahova munkán kívül, és úgy próbáltok egy picit kapcsolódni, mert az utána a munkahelyen is akár
3: igen,
1: lehet
3: csak
1: egy
3: a feleségek nem tudják meg egyébként.
1: Ja, nem úgy kapcsolódni,
3: de... Ja,
4: igen, a munkakapcsolódásoknak nyilván jót tesz a csapatépítés. Uh-huh. A munkafeladatokkal való unalmat azt nem oldja meg. Uh-huh. Tehát, hogy ott mindenképpen egy egyéni önismeretfejlesztést szoktunk javasolni, hogy finom hogy vajon 80%-ban élvezed-e a munkafeladataidat, vajon van-e kellő kihívás a munkafeladatokba, ezt mindenképpen egy egyéni folyamatban célszerű átgondolni, és akár finomítani. Mert lehet, hogy egy új képzés, lehet, hogy egy új szerepkör jót fog tenni, és akkor nem az egész munkámmal van baj, hanem csak lehet, hogy már kinőttem bizonyos dolgokat, és új kihívásokra vágyom.
2: Ehhez például hozzájárulhatod, hogy mondjuk a home office az egy ilyen előre lendítő dolog, hogy az embernek egy picikét változatosabbá tegye akár a munkáját, vagy a munkahelyét, vagy a munkához való viszonyát?
4: A home office általában azoknak segített, akik mély folyamatokban, adatokban kell elmélyüljenek, és megzavarja őket állandóan, amikor valakik rájuk törnek az irodában. Ott nyilván az, hogy egy változatosságot ad, hogy hazaviszem a mély folyamatokat, de amikor kapcsolódni akarok, akkor bemegyek. Ez a hibrid munkavégzés mostanában így ideális szokott lenni azoknál, akik mind a két feladatot így el tudják végezni.
3: De például a bányászoknál a home office nem annyira működött.
1: Nem, oda vissza kellett menniük, igen.
4: Működik, igen, nem minden munkavégzésnél használható.
1: Réka.
4: Úgyhogy ott a munkakörülmények, illetve a kompenzálás otthon az segíthet.
1: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Dr. Bigfalvi Rékával beszélgettünk.
2: És nem volt unalmas,
1: igen, ez a jó. És nem. Adatelemzők, könyvelők és könyvvizsgálók, valamint biztosítási szakemberek, takarítók és adószakértőket várnék, hogy jelentkezzenek, és mondják el, hogy miért nem unalmas az ő munkájuk. Fordítsuk meg, ne legyen már az, hogy most tényleg
2: hát
1: azt mondja, valaki kívülről.
2: Én a Maldív-szigeteken vagyok adatkör.
1: És akkor egyszerűen csak azt mondjuk, hogy az ő munkájuk unalmas. Szóval jelentkezzenek 06 30 30 30 95 8.
0: Napjainkban ez a sláger. Ez Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ugye az unalmas munkákról beszélgetünk, illetve arról, hogy kinek mi az, ami egyáltalán unalmassá válik. Például valaki azt írja üzenetben, Laci egészen pontosan, sziasztok, én egy kis cégnél dolgozom, 6 fő, egyedül dolgozom egy külön műhelyben. Ezért hallgatlak egyébként 9 órában titeket is. Időnként megzavarnak az ügyfelek, akiknek kiadok termékeket, de ezek szerint akkor mi ott vagyunk nekik társként. Ez is lehet egyébként egy segítség.
2: Neked unalmas-e például elmondani, hogy tudnak nekünk SMS-t meg e-mailt küldeni, vagy felhívni minket, mert ma még nem hallottam tőled, hogy elmondtad volna az elérhetőségeket, és lehet, hogy emiatt nem zörögnek itt nekünk SMS-t.
1: Figyelj, folyamatosan mondom. Folyamatosan 0-30-30-95-8, nem tűnt fel, hogy mondom.
2: Túl gyorsan mondod, lassabban mondod, még egyszer
1: mondod. Elnézést kérek, 0-30-30-95-8.
3: Az a helyzet, hogy Kuka az adatelemzőkre kíváncsi, tehát, és egy darab adatelemzős sem
2: egy egész,
3: írt még
2: egész alakos adatelemzős fotót szeretnék.
1: Ja, értem, oké, rendben. Srácok, egyébként van olyan része a ti munkátoknak, amit unalmasnak véltek? Tehát amire azt mondjátok, hogy
3: hát a
1: ez annyira nem
3: írás, figyelj, olyan az állandóan írjuk a számlákat, a rengeteg nullát ott kanyarítani folyamatosan. Hát figyelj, mert tudod, miről beszélek.
1: Igen, nem, igen, azt én sem szeretem.
2: A mi szakmánkban, hogyha ezt szakmának tekintjük, hát pedig annak tekintjük. Nagyon sokan, külföldiek is, magyarok is az utazás részét szokták mondani, hogy az a fárasztó, meg az az unalmas, tehát ott már jó lenni, csak mindig oda jutni valahova, az egy olyan dolog, hogy ott vagy eltölti az ember valahogy jól az idejét, vagy egyszerűen csak kipihenni magát.
3: Mivel foglalkozol egyébként?
2: Bányász vagyok.
1: Egyébként nektek van külön sofőrötök, aki visz titeket, hogy ne legyen annyira fárasztó, amikor mondjuk több helyszínre kell egyszerre menni?
3: Hát, hogyha ott lépünk fel, ahol én lakom, akkor általában átsétálok. Kettő helyszín van a mi környékünkön. Egyrészt van a Liget, ahol szokott a Liget Piti.
2: Nagyon jó.
3: Lenni ott. Ugye milyen jó?
2: Igen, ott gyalog jössz. Okay. Nem elektromos rollerre gyalog.
3: Ott kisétálok simán, meg van, hogy a városközpontba lépünk fel. Ez ritkább egyébként, főleg a karácsony időszakban szoktunk, hogy jégpálya is üzemel.
2: Ezért mondanám, én közel lakom a Puskáshoz, ha esetleg valaki gondolkodna bennünk, akkor
3: igen.
2: Én
3: meg egyébként...
2: És nem a vadászhoz, tehát hogy jöttél a Puskás aréna.
3: Csak azért beszélünk erről, mert az adatelemzőknek várjuk az SMS-ét, akik meg szeretnék védeni az ő szakmájukat, hogy az nem unalmas.
1: És várjuk még a biztosítási ügynököket, a takarítókat.
2: Takarítók, igen, de az miért unalmas, azt
1: nem tudom. Hát mert lehet, hogy a port...
2: Péknek nem unalmas, hogy mindig ugyanarra kanyarítja a klik-kiklik.
1: Na, ez a kérdés. 0-30-30-30-95-8, ide pedig jöhetnek a válaszok. Nagyon szépen köszönjük.
2: Tényleg elmondtam.
3: Tűzvarázsló.
2: De jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
8: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
9: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Júniusban Tihany Lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
13: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általán garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
1: A reklám után.
14: Lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. Szeles lesz a csütörtökünk. Csapadék az néhol záporok, zivatarok formájában előfordulhat. Egyébként hideg nem várható. 14 fokot mérünk most, és délutára is 21 fokot ígérhetek. Ami a közlekedést illeti, hát sajnos nincsenek jó híreim, mert hogy a H9-es hév még mindig nem jár a teljes vonalon, de megszűnt a forgalmi akadály Csepelen a Martinász utcában, a Völgy utcánál, ez legalább jó hír. Lassú a haladás a 10-es főúton még mindig befelé, az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és tovább a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalán. Aztán akadozik az előrejutás a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól az Országházig, illetve az Erzsébet hídtól a Lánchídig, valamint a Margit hídon Budára. Lezárták a 6. kerületben a Dezsőfi utcát, a Nagymező utca és a Bajcsi-Zsilinszky út között, mert gázvezetéket javítanak. És hétköznapokon 18.30-tól holnap hajnali 5-ig lezárják még a Pesti alsó rakpartot, úgyhogy erre is készüljenek, hogyha esetleg arra terveznek közlekedni, valamint ma 12 órától, ez még fontos, a Margit körúton a Szélkálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot. Vezessenek óvatosan, és hogyha van olyan info, amit még nem mondtam el, akkor kérem küldjék el 0630 30 30 95 8. Köszönöm szépen!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Na hát, srácok, kérem szépen, a mi hallgatóink nagyon jó fejek. Jelentkeztek azok, akiknek azt mondják a munkájáról, hogy unalmas, hogy erre rácáfoljanak. Itt van
2: az
1: velünk...
2: a szexiek, azért ezt mondjuk el.
1: Itt van velünk Laci, jó reggelt.
3: Jó reggelt, üdvözlöm a drága arany hallgatókat.
1: Mivel foglalkozol, Lacikám?
3: Én Budapesten dolgozom, és én 17 éve dolgozom az egyik életbiztosítónál.
1: Aha.
3: És hát kívülről tényleg unalmasnak tűnhet a munkánk. Ülünk az irodában, tologatjuk az aktákat, hívogatjuk az ügyfeleket, ráadásul munkahelyi papucsban, hogy tényleg szürkének tűnjünk. Mm. De azért ennél sokkal összetettebb az, amit csinálunk. Én ez alatt a 17 év alatt képzeltek el, hogy rengeteg ügyfél találkozón vettem részt, rengeteg impulzus, tanulság és élményért utol, és nagyon sok ügyfelet, mondhatom azt, hogy életet, sorsot ismertem uh-huh. meg ez alatt a hosszú idő alatt. És erre mondok gyorsan néhány példát. Az egyik kedvenc ügyfél családommal, ha mondhatom, így 16 éve találkoztam először, és kötöttük az első megtakarítást, uh-huh. az akkor 2 éves ikerlányukra, azzal a szándékkal, hogy majd tudjanak tovább tanulni. És mi egy olyan biztosító vagyunk, ahol a minden évben látogatnunk kell az ügyfeleinket, uh-huh. találkoznunk kell velük, és hát láttam őket felnőni, képzeljétek el. Ők ma egyetemen tanulnak, az egyikük Bécsben, a másikuk Amsterdamban. Uh-huh. Javarészt abból a megtakarításból egyébként, amit akkor kötöttünk. Közben lettek új megállapodások is, és hogyha minden igaz, akkor elkísérem őket egészen a nyugdíjig, úgyhogy ez a végére egy 27 éves.
1: Na jó, de... Azért ez elég menőn hangzik, igen.
2: Igen, de hogyha a munkádat nézzük...
3: Mondhatom azt, hogy egyébként rengeteg barátság is született ezekből az ügyféltalálkozókból, és hogy mennyire változatos a mi munkánk, az talán jól mutatja, hogy nagyon sokféle emberrel uh-huh. van szerencsém találkozni.
1: Na várjál, a srácok kérdeznének tőled, igen.
4: Csajozni lehet?
1: lehet vagy már családod van, és így nem.
3: Ja, de igen. Mondjátok.
1: B, oké. Okay.
4: Hogy lehet csajozni, ugye?
1: Akkor lehet csajozni, de már családja van.
2: Jó, okay. Be van biztosítva.
1: Be van biztosítva. Mit akartatok még kérdezni?
3: Nekem nem lehet, igen.
2: Neked nem lehet. Nem, pont erre gondoltam, hogy egy könyvelőnek azért lehet, hogy a napi inger küszöbét a leginkább az veri ki, hogy kifogy a papír a nyomtatóból.
1: És egy biztosítással foglalkozó emberét?
4: Pedig az, hogyha ha nem veszik fel a telefont, pedig hív mindenkit.
1: Ja, mondjuk,
4: van olyan igaz. Nap, hogy telefonálsz és nem veszik fel senki a telefont?
3: Figyeljetek, elsőre mindenki fölveszi, a problémák akkor kezdődnek, amikor másodszor.
1: Jó, igen.
3: Egyébként az emberi viselkedésnek ezt a formáját a mai napig nem tudtam megszokni, képzeljétek.
1: Hát ezt mondjuk nem is lehet. Miért nem, hogy azt, hogy nem szeretné? Igen. Az sokkal egyszerűbb lenne, ha azt mondaná, hogy nem szeretné.
3: Igen, és egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy az ember, amikor kicsi, az első szó, amit megtanulva, nem. Uh-huh. Csak a felnőtt korra valahogy elfelejtjük, úgyhogy...
1: Laci, tudni nagyon kell. Köszönjük, hogy itt voltál
4: tudni
1: velünk.
4: Nem mondani, úgyhogy akkor most.
1: Most mi nemet mondunk, de örülünk,
4: mondjuk,
1: hogy itt voltál, és köszönjük, hogy megcáfoltad.
3: Rengeteg korim lenne, estét tudnám mondani, de akkor nem maradna hallgatótok.
4: Hát meg van egy másik fontosabb szakma is a tiéden
1: kívül. Így, ennyi. Puszi, szia, hello. És itt van velünk egy takarítónő.
2: Tényleg?
1: Viki, jó reggel, szia.
5: Szép jó reggel mindenkinek, sziasztok.
1: Vikikém, mondd el, hogy a te munkád miért nem unalmas.
5: Az enyém minden nap változatos, uh-huh. soha nem tudhatom, mi vár rám.
1: Mondjuk ez igaz.
2: Másfajta porcicák, póka sarokban.
5: Van porcica, van pororoszán.
1: És mennyire szereted a fiúk dalát?
5: Akkor, hogy hol takarítok? Iskolában, apartmanban, irodaházban.
4: Aha. Melyik a kedvenced? Melyik a kedvenc takarítási helyszíned?
1: Van ilyen.
5: Mind.
4: Hát mit a lehető medence?
5: Mániákusan takarítok. Tehát.
1: És hányszor hallgatod a srácoknak a takarítónő dalát, amikor takarítasz?
5: Hát lejátszás listában benne van, mikor sorra került, hát naponta egyszer mindig.
1: Figyelj, és élőben hallottad már?
4: Ó, mert hogy válunk mindenféle rendezvényekre, esküvőkre, születésnapokra a fellépést.
2: Hát csak úgy mögötte ott előadjuk, amikor takarít.
1: És most egy picit nem akarjátok, kicsit takarítasz most egyébként? Az fizetős?
4: Persze.
1: Mennyibe kerül, várjál itt a bankkártyám.
4: Na, hát akkor figyelj. Nem, az fontosabb kérdés, hogy tényleg, hogy unalmas-e, ugye erről beszélünk ez a munka,
1: igen.
4: De találkoztam már olyan kollégával, aki azért hajtott, mert ő megunatkozott, mert nem élvezte?
5: Megunta azt, hogy mindig ugyanazt kell csinálni.
4: Ugye? Mm. Akkor az eszexiek...
5: Főleg az irodaházak, mert
1: az irodaházak unalmasak, igen.
5: Unalmas.
2: Aha. Én pedig láttam egy...
5: Mindig van új dolog, hogy új ember, új asztal, ki rendetlen, ki pofás, kinek jó pofa, Tehát ez mindig változatos.
2: Én pedig nagyon sok olyan izgalmas filmet láttam, ahol a takarítónő bejön, ilyen kis combfixben.
1: Jó, az más film, az ilyen a felnőtteknek. Igen, az egy másik munka. Köszönjük, Vikikém!
5: Mit, nagyon szívesen.
2: Köszönjük szépen, jó takarítást!
1: Azért az jó, hogy az eszekciekre a mi hallgatóink abszolút rácáfolnak, nem srácok?
4: Igen, abszolút. Sőt, hát megmondom őszintén, hogy engem meglepett ez a felmérés, ez a szexi fellépés. Sok szempontból, de majd megyek a pszichológusomhoz, és erről beszéltek.
1: A Rékának majd megadom a számát, jó, akivel beszéltünk.
2: Kiderült az, hogy nincs unalmas munka.
1: Egyébként igen. Mindegyikre rácáfoltak a hallgatóink, amire azt mondták, hogy unalmas lenne. Srácok, a ti munkátok is, meg az enyém is mondhatom, veletek egyáltalán nem volt unalmas, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltatok. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, sok szendvicsel, meg minden.
2: Igen.
1: Máskor hogy szoktátok?
4: Köszönjük a Zolinak, hogy nem jött be, hogy jöhetünk helyette.
2: Meg a Macinak az ellátást.
1: Így van.
2: Köszönjük szépen.
1: Én meg köszönöm a szórakoztatást, egy élmény volt veletek ma is. Holnap már jön a Zoli, meg a Cilla is jön, de hogyha van kedvetek, ugorjatok be bármikor.
4: Nem, délután, este, buliba.
1: Ja, Deja Vu Fesztiválon.
2: Persze, természetesen.
1: Igen, a Deja Vu Fesztiválon találkozunk, igen. Ja. Akkor jöttök ti oda. És az előbb ugye beszélgettünk a One Republicról is, arról tudjátok, hogy lehet nálunk koncertjegyet nyerni.
4: Tudjuk,
1: a koncertélmények nyara van, itt a Sláger FM-en, úgyhogy figyelni kell. Metallica? Metallicára is lehet nyerni, csak mondom.
4: Mi szombaton igazából a Budapest Parkban leszünk, tehát ott fogunk fellépni.
2: Igen.
1: De amúgy tudjátok? Tehát, hogy akkor
4: tudjuk, hogy itt nálatok rengeteg koncertre lehet belépőt nyerni, csak mi pont akkor dolgozunk.
1: Ja, értem.
4: Nem
1: okay.
4: Tudunk menni sajnos.
1: De egész nyáron tart ez a projektünk.
4: De cuki vagy.
2: Kíváncsi vagyok egyébként, a Metallica idén melyik magyar dalt fogja eljátszani.
1: Igen, mert a tankcsapda az nagyon menő volt.
2: Igen. Kíváncsi vagyok, ha tőlünk tanulnának be valamit, na akkor talán elmennénk.
1: Na, gondoltam, hogy akkor elmennétek. Köszönöm még egyszer, srácok, hogy itt voltatok.
4: Köszi, Petra.
2: Köszi.
1: Holnap már tehát Cilával és Somogyi Zolival várunk mindenki. Csók.
0: Hey guys, it's me, Camila. A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallist keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
13: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
14: Grillezz! Mindenki imádja! A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
15: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
0: Ez a Sláger FM.
6: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Rendkívüli forrást kapnak a kórházi klímák. Júliustól 3 eurós vám jön az unión kívüli kis csomagokra. És Budapestnek nem kell fizetnie az iparűzési adótöblet után. 10 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A betegellátás szempontjából kritikus kórházi területeken jelenleg csak a helyiségek 48%-ában megfelelő a hűtés, derült ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közléséből. A kormány tegnap 3,4 milliárd forintos rendkívüli forrásról döntött a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. A miniszter ezután tette közzé az aktuális adatokat, 402 helyiségben megfelelő a hűtés, 303 helyiségben viszont elégtelen kapacitású klímaberendezés működik, további 110 helyiség hűtése pedig javítás alatt áll. Hegedű Zsolt szerint az első prioritású helyszínek és az idei hűtésrekonstrukciós program becsült forrásigénye 3,6 milliárd forint. A részleteket a mai kormány szóvivői tájékoztatón ismertetik. Július 1-től Magyarországon is életbe lépnek az új uniós vámszabályok az unión kívüli webáruházakból rendelt kis csomagokra. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közlése szerint a 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni. A díjat nem csomagonként, hanem termékkategóriánként számítják fel. Vagyis, ha egy küldeményben több eltérő vámtarifa számú termék van, a fizetendő összeg magasabb lehet. Például egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató után összesen 9 euró vámot kell majd fizetni. Három azonos típusú pamutpóló esetén viszont csak 3 eurót. A NAV szerint a vám várhatóan a webáruházak áraiba is beépül, a 150 euró feletti küldemények vámkezelése pedig nem változik. Megjelent a pénzügyminiszteri rendelet arról, hogy az egyes települési önkormányzatoknak mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzési adóbevétel többletük után. A magyar közlönyben közzétett szabályozás szerint a fizetési kötelezettséget június 30-áig kell teljesíteniük az érintett önkormányzatoknak. A rendelet mellékletében szereplő táblázat alapján sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs befizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt Kazincbarcikának kell befizetnie. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településre 787 millió forintos kötelezettséget állapítottak meg. Társadalmi egyeztetést indít a BKK a Kerepesi út, Dózsa-György út és Albert Irsai út közötti szakaszának felújításáról. A közlekedési központ szerint a csaknem másfél kilométeres útszakasz állapota már indokolja a beavatkozást. Mert több helyen töredezett a burkolat, elhasználódtak a járdák és a szegélyek, valamint hiányosak a gyalogos és kerékpáros kapcsolatok. A BKK július 10-ig várja a lakossági véleményeket online kérdőíven, de papíralapon is lehet javaslatot tenni. Vádat emeltek egy budapesti nő ellen, aki a vád szerint több mint 5 millió forintot lopott el a munkahelyéről. A nő tavaly nyáron takarítóként kezdett dolgozni egy Dabashoz közeli településen működő cégnél, ahol lakhatást is biztosítottak neki a cég székhelyén kialakított lakrészben. A vádirat szerint néhány hónap alatt kifigyelte, hogy a sofőrök az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal jutnak be, az aznap keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő tavaly decemberben karácsony előtt ment be az irodába és elvitte a pénzt. Az ügyben a Dabasi járásbíróság dönt majd. Ma változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Csapadék egyelőre nem valószínű, az északnyugati szél pedig élénk és erős lesz. Délután a hőmérséklet már csak 22 fokig emelkedik.
3: Telített sávokra készül mindenki a Tököli úton befelé, a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. Ugyanez a helyzet. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogos és kerékpáros forgalomé lesz ott a rakpart, úgyhogy arrafele akkor ne tervezzünk közlekedni. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócse csomópont között baleset történt. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell arra szolgatni. Az M1-esen a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és itt indul a Sláger napközben a mikrofonnál, innentől kezdve Jekkel Dániel, aki hozza a legnagyobb slágereket változatosan, és ezzel pörgetjük a munkaórákat. Az első Avicii ébresztő zenéje, jön a Wake Me Up.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Tom Grennan után beszéljünk arról, hogy idén július 17-éig lehet szavazni a közösségi költségvetés projektjeiről a második kerületben. A döntéshozatalban részt vehetnek online a Buda App felületén a második kerület kártyatulajdonosai, illetve július 1-től személyesen a második kerületi lakcímkártya felmutatása mellett a Klebersberg kultúrkúrjában és a központi ügyfélszolgálaton hétköznap hitvatartási időben van lehetőség szavazni különböző projektekről, amik leginkább ilyen zöldítő projektek, és egy kicsit szeretnének tenni a közösségért, illetve a második kerületi élhetőség növeléséért, úgyhogy érdemes részt venni ebben a projektben. Már megyünk is tovább Rick Astley-vel, lesz tőle a Together Forever.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, már is megyünk tovább, és érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk. Aztán utána Whitney Houston és Clean Bandit közésével a How Will I Know-val megyünk tovább.
1: Az előrejelzések szerint vételkörzetünkben változóan felhőségre és hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Jelentős mennyiségű csapadékra ma egyáltalán nem kell számítani, az utak szárazak, a látási viszonyok most is jók. Az északnyugati szél azonban napközben élénk, erős, helyenként akár viharos is lesz, ami miatt a levegő hűvösebbnek érződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 21-23 fok között alakul. A napos időben viszont a legtöbb helyen a napsütés így is erős lesz.
0: Telített sávokra készül mindenki a Tököli úton befelé, a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból ugyanez a helyzet. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogos és kerékpáros forgalomé lesz ott a rakpart, úgyhogy arrafele akkor ne tervezzünk közlekedni. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között baleset történt. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell arra szolgatni. Az M1-esen a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket előre is köszönünk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 2001-ből zenélt nekünk Kylie Minogue azzal a zenével, ami talán a legnagyobb slágere volt. Annak idején a 2001-es évben egészen biztosan ez volt a Can't Get You Out of My Head. Aztán, hogyha hasonló nagy zenei élményekre vágynak, akkor mindenképpen érdemes továbbra is fülelni a Sláger FM-et, ugyanis olyan nevek koncertjeire lehet nálunk páros belépőket nyerni, mint például a Metallica, Sting, vagy a OneRepublic, és még hosszan sorolhatnám a neveket, amik miatt mindenképpen érdemes a Sláger FM-re tapadni és játszani velünk a megfelelő pillanatban, telefonálni harmadikként, két egyszerű kérdésre válaszolva már mehetnek is a koncertekre, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, játszanak velünk, erről énekel Charlie és Király Linda közöse is, ez a játszom, ahogy a lélegzem itt a Sláger FM-en.
1: Néztem az üvegen át.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én.
6: Az 1 kg-os Auchan tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
7: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: Ricky Martin, Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu per hódos bónusz oldalon.
11: Queen Symphony és koncertshow. A legendás együttes dalai június 13-án életre kelnek a Margit szigeten. A Bohemian Rhapsody, a We Will Rock You élőben. Szemenyei János, Serbán Attila, Baksa András és a budafoki Dohnányi zenekar a színpadon. Margitszigetiszínház.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Gerendás János vezeti a Magyar Fejlesztési Bankot. Koncertek miatt változik a közlekedés a Puskás arénánál, és július 1-én nyílhat meg az árasztóparti szabad strand. 11 óra van, köszöntöm Önöket a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. Gerendás János látja el a jövőben a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Gerendás János Kovács Zsoltot váltja az MFB élén. A miniszter szerint az új vezetőtől transzparens és költséghatékony szakmai munkát várnak, első lépésként pedig átfogó auditot, valamint az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzését. Gerendás János korábban a Magyar Nemzeti Bank monetáris, politikai, majd statisztikai igazgatójaként dolgozott. A kinevezéssel egy időben új átmeneti igazgatóságot és felügyelőbizottságot is felállítottak. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter Berlinben német kollégájával, Johann Wadephullal. A megbeszélésen megkezdték az őszi német-magyar fórum előkészítését, amelyen miniszteri szinten folytatódhat a párbeszéd a két ország között. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős tárcavezetők is egyeztetnek majd egymással. Orbán Anita szerint a magyar-német kapcsolatok új lendületet kaptak, és mindkét fél érdeke a bizalom megerősítése. A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a német vállalatok több százezer munkahelyet teremtenek Magyarországon, a tervezett fórumot pedig október elején rendezhetik meg. Koncertek miatt ma és szombaton is közlekedési változásokra kell számítani a Puskás Aréna környékén. A BKK közlése szerint a rendezvények mindkét nap este 7 órakor kezdődnek, de a stadion környékén már este 5 órától várhatóak a korlátozások, egészen 23 óra körülig. A közlekedési központ azt kéri, hogy a résztvevők lehetőleg közösségi közlekedéssel érkezzenek, mert a parkolási lehetőségek korlátozottak. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos sűrűbben közlekedik. A stadion a Dózsa-György út és a Stefánia út felől közelíthető meg. A rendezvények idején lezárások lesznek többek között a Dózsa-György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján és a Stefánia úton is. Várhatóan július 1-én újra megnyílik a Dunafürdő árasztópart Szabadstrand Budapesten. A Budapest Gyógyfürdői ZRT közlése szerint már zajlanak az előkészületek, hogy a nyári szezonban ismét biztonságosan lehessen fürdeni a Dunában. A strand megújuló környezettel és közösségi programokkal várja majd a látogatókat. A fővárosban eddig két kijelölt Dunai Szabadstrand működött, a római parti plázs, valamint az árasztóparti strand, amelyet tavaly nyár végén nyitottak meg először. A BGH korábban jelezte, hogy újabb szabadstrandok kijelölését is vizsgálják. A múzeumok éjszakáján a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ is megnyitja kapuit a látogatók előtt. Szombaton 18 órától éjfélig olyan helyekre is bejuthatnak az érdeklődők, amelyek a mindennapokban egyébként nem látogathatóak. A programokon be lehet pillantani a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába. Lesz rendőrkutyás bemutató, helyszínelés, drón bemutató, szimulációs lézerlövészet és poligráfos ismertető is. A látogatók kipróbálhatják a tántorgó szemüveget, megnézhetnek régi rendőrautókat és motorokat, valamint egy szolgálati hajót és egy jetskit is. Budapesten és Veszprém térségében is változóan felhős időre kell készülni, nagyon erős lesz az északnyugati szél, ami csökkentheti a hőérzetünket, a maximum hőmérsékleti értékek pedig a mai napon mindössze 21-22 fok körül alakulnak.
13: Az M0-es autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon aszfaltoznak a Hárosi Dunahíd közelében. A 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták, a munkavégzés mögött 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Az M1-es autópályán a Grévis pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében, mindkét sávon lezárták a forgalmat, a leálló sávon haladhatnak csak az autók, a torlódás már meghaladta 3 kilométert ott. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között történt egy baleset, az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell araszolgatni, és baleset miatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában a 493-as főúton a 18-as kilométernél. Ezt Eriktől tudom, köszönöm szépen, hogyha önnek is a közlekedés infója segítsen nekünk segíteni. Hívható és SMS számunk 0630 30 30 95 8.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul a délelőtt utolsó órája a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, hozom a legnagyobb slágereket változatosan. Délelőtt is, délután is erre lehet számítani minden hétköznap. Itt a Sláger FM-en, kamrád, be mine, ezzel indulunk, de itt lesz velünk Harry Styles is rögtön.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Maroon 5 újdonsága, a Heroin. Aztán már megyünk is tovább, de a második kerületieknek hoztam egy szuper pályázási lehetőséget, ugyanis szénmonoxid mérőkre lehet pályázni, nem csak télen, de a nyári hőségben is életet menthet egy ilyen eszköz. A kánikulában a kéményekben kialakuló légdugó miatt ugyanis visszaáramolhat a füstgáz, ami komoly veszélyt jelenthet. Magyarországon évente átlagosan 600-szor riasztják a tűzoltókat emiatt, és a mérgezés 10 ember életét követeli évente. Az önkormányzat, a második kerületi, ezért pályázatot hirdet a kerületi időskorúak számára, amelynek keretében 200 darab minőségi érzékelő készüléket osztanak ki. A jelentkezéseket június 15-én hétfőn délután 6 óráig lehet benyújtani. Az önkormányzat honlapján érdemes további infókat keresni, nálunk pedig a legnagyobb slágereket változatosan. Don Henley és a The Boys of Summer a következő.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en a belga DJ producer Last Frequencies, illetve a Reality szólt. Aztán megyünk tovább, és érkezik egy friss, robogós dal Madonna és Sabrina Carpenter közös munkájának gyümölcse. Ez lesz a Bring Your Love, a legfrissebb időjárási és közlekedési infok után.
1: A változóan felhőség mellett sokat süt majd azért a nap az ígéretek szerint, de a tegnapi front átvonulása után ma fejfájás, vagy például keringési problémák még jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Sokfelé erős viharos szél tovább fokozhatja a panaszokat, nyugtalanságot és ingerlékenységet is kiválthat. Délutára csak 20-22 fokot mérhetünk, érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevételre és a vitaminokra. Jelentős mennyiségű csapadékra viszont nem kell majd számítani.
0: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyösnél, mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az Inárcsi pihenőhely és a 30-as Ócsa csomópont között történt egy baleset. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásban kell arra szolgatni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Budapesten lezárták a 6. kerületben a Dezsőfi utcát, a Nagymező utca és a Bajcsi-Zsirinszky út között, mert gázvezetéket javítanak ott. Várjuk az önök közlekedési infóit is, 0630 30 30 95 8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

itt a Sláger FM-en. Ez volt a 2000-es évek sztárcsapata, az S Club 7, és tőlük a legnagyobb kedvencünk, a Don't Stop Movin'. Hasonlóan nagy név érkezik, sőt, sokkal nagyobb Michael Jacksonnal folytatjuk, akinek már látható az új filmje a mozikban. A pop királyának életéről szóló nagyszabású és sokat halasztott életrajzi mozi, amely egyszerűen csak a Michael címet kapta. Az Antoine Foucault által rendezett alkotás a 60-as években a Jackson 5 korszaktól egészen a 80-as évek végéig a Bell turnéig követi nyomon az énekes felemelkedését, és a jó hír, hogy lesz ebből a moziból második rész is. Én már megnéztem egyébként, és azt tudom mondani, hogy érdemes elmenni és megnézni ezt a filmet, mindenképpen megéri ezt a másfél-két órát, nem rövid egyébként, de bőven van még ebben a sztoriban, úgyhogy számítani lehet a Michael második részére. Nálunk a The Way You Make Me Feel érkezik.

0: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
4: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
5: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
7: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
8: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a saba.hu oldalán.
9: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
11: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Megtárgyalta a kormány a vagyonadó első tervezetét. Több mint 170 káresetet okozott az éjszakai vihar, és online digitális taxaméter bevezetését támogatja a BKK és a taxisok. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Drupos Ágitól hallják. Megtárgyalta a kormány a rövidesen bevezetendő vagyonadó szabályozásának első tervezetét, írta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közlése alapján a kabinet több más ügyben is döntött, 3,4 milliárd forintos rendkívüli forrást biztosítanak a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, valamint elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre. Magyar Péter azt írta, hogy döntöttek a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználásáról, a kriptovaluták kriminalizálásának megszüntetéséről, a Mohácsi-Dunahíd ügyéről, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjának kérdéséről. Országszerte sok munkát adott a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Ma reggelig több mint 170 káresetet számoltak fel az egységek, közölte a katasztrófa védelem. A bejelentések túlnyomó többsége kidőlt fákról és leszakadt ágakról szólt. A Bátszalókon például egy lakóházra, Óbudán egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon pedig kerítésre dőlt fa. Rákospalotán egy letört ág zuhant a járdára. Több helyen az úttestről kellett eltávolítani a kidőlt fákat, így Nagykanizsán, Móron és Kaposváron is. A katasztrófavédelem szerint a tűzoltóegységek folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán. A BKK és a taxis szervezetek is támogatják az online digitális taxaméter bevezetését lehetővé tévő szabályozási környezet kialakítását. A közlekedési központ közlése szerint a cél egy korszerűbb, átláthatóbb és biztonságosabb taxi szolgáltatás. A fővárosi taxirendelet alapján a taxitársaságoknak valós időben adatot kell szolgáltatniuk a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról. A szabály be nem tartása miatt 2026 utolsó negyedévétől várható szankcionálás. A BKK június 1-én jelentette be a TaxiTrack nevű díjmentesen használható alkalmazást, amely valós idejű adatokkal segíti az ellenőrzést. A felek szerint hosszú távon az egy csatornás adatszolgáltatás lenne a legjobb megoldás. Június 15-től változnak a külföldi diákok által használható kedvezményes Budapest bérletek feltételei, közölte a BKK. A módosítás szerint a külföldi diák igazolvánnyal rendelkező tanulók közül csak azok vehetik igénybe a kedvezményes diák Budapest bérletet, akik magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A jogosultság igazolásához a diák igazolvány mellett be kell mutatni a magyar lakcímkártyát, és továbbra is feltétel az uniós, illetve izlandi, liechtensteini, norvég vagy svájci állampolgárság, de ez önmagában már nem lesz elég. A változás a személyes jegyértékesítést, az automatákat és a mobiljegy alkalmazásokat is érinti. Székesfehérváron 22 helyszínen csaknem 100 programmal várják a látogatókat a múzeumok éjszakáján. A város 17. alkalommal csatlakozik az országos rendezvényhez. Az eseményeket idén 12 szervezet rendezi. A kiállító helyek karszalaggal látogathatók, ezért minimum 1000 forintos felajánlást várnak. Az összegyűlt pénzt pedig a koronavírus árváit segítő Regőci István alapítvány kapja. Marad a szeles, de egyébként többnyire napos időjárás vételkörzetünkben. Az északnyugati szél miatt a hőérzet alacsonyabb lehet. Jelentős mennyiségű csapadékot pedig a mai napra már nem ígértek a meteorológusok, viszont a tegnapi napunkhoz képest jóval visszaesik. A hőmérséklet a maximum nappal már csak 20-22 fok lehet.
14: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás felek alatt a 3 kilométert. Az M5-ös autópálya a Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében történt egy baleset, a 37-es kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, a 44-es kilométernél a Dabas Albert Irsa csomópontban tud lehajtani a pályáról. Baleset miatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában, a 493-as főúton, a 18-as kilométernél, ezt Erik küldte, köszönöm szépen. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, és akik egy ilyen szép napsütéses csütörtök délután dolgoznak, na azok az igazi hősök, nekik szól most Alesso és a Hibox.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a slágerefemen szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Az ABBA klasszikusa, The Winner Takes It All után már megyünk is tovább. Hoztam egy programot, ugyanis mától vasárnapig ismét a könyveké a főszerep Budapesten, a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón rendezik meg az ünnepi könyvhetet. A négynapos eseményen több mint 200 stand, 100 programja és 540 új kötet várja az érdeklődőket. A hivatalos megnyitót ma délután tartják a Vörösmarty téri színpadon. Díszvendég David Szalai Booker díjas brit-kanadai magyar író lesz. A szervezők közel 300 dedikálással készülnek, emellett folyamatos könyvbemutatók és szerzői beszélgetések is színesítik a programot. Mától egészen vasárnapig tehát a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón az ünnepi könyvhét keretein belül. Valmár, Színvak, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en. Csak

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók. Aztán Adél és az Oh My God itt a következő zenei szakaszt.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
7: Grillez! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu. Please, please
9: tell me. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
10: A reklám után.
11: A napos időszakok mellett időnként felhők vonulnak át felettünk vételkörzetünkben, de az időjárás teljesen száraz marad, az esernyőket otthon hagyhatjuk. Az északnyugati szél viszont kitartóan erős, ami tisztán tartja ugyan a város levegőjét, de a komfortérzeten nagyon sokat csökkenthet, sőt hidegebbnek érezhetjük az időt, mint ami valójában. A maximum hőmérsékleti értékek 20-22 fok körül alakulnak, ez is kevésnek érződik. A hirtelen szélökések miatt a hidakon és a nyílt útszakaszokon haladó járművek menet stabilitása ma jelentősen romolhat.
0: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak, Gyöngyös térségében mindkét sávot lezárták, a forgalom a leállósávon halad, a torlódás már meghaladta 3 kilométert. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán közelében történt egy baleset, a 37-es kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, a 44-es kilométernél a Dabas Albert-Irsa csomópontban tud lehajtani a pályáról. Baleset miatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában, a 493-as főúton, a 18-as kilométernél, ezt Erik küldte, köszönöm szépen, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Schlage.

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy jó kis lendületes Icon a Pop sláger, ez volt az I Love It, aztán Luis Capaldival folytatjuk, kinek neve ma már világszerte ismert, de a skót énekes pályája korán sem indult könnyen. Az áttörést a Someone You Love című dala hozta meg számára, amely hetekig vezette a slágerlistákat, és Grammy jelölést is kapott. Luis Capaldi nem csak érzelmes balladáiról, hanem sajátos humoráról is híres, koncertjein és közösségi oldalain gyakran viccelődik önmagával. Az elmúlt években nyíltan beszélt Tourette szindrómájáról és a mentális egészség fontosságáról is. Egy időre visszavonult a színpadtól, hogy az egészségére koncentráljon, majd nemrég új zenékkel és fellépésekkel tért vissza, amit rajongói világszerte nagy örömmel fogadtak, úgyhogy mi is most fogadjuk nagy örömmel tőle a Forget Me című slágerét.
1: Ez. Hello, it's Luis Capaldi here.
2: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
5: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip Natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
6: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Várja Önt a robotos csillagpatika az Almádi úton. Keresse 25%-os kuponunkat a heti Veszprémi hétnapban, és vigye el az ajándék Biohil magnéziumot. Csillagpatikák, biztos pont az egészségben.
9: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
10: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát. 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukció indul, és október 15-éig kapott fizetési haladékot a főváros. 13 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, jelentette be Köböl Anita, a kormány szóvivő. A döntés azokat a családokat érinti, amelyeknél nem teljesült a gyermekvállalás, ezért a kölcsönpiaci hitellé alakulna át, az addigi kamattámogatást pedig egy összegben kellene visszafizetni. A kormány szóvivő szerint a babaváró hitelt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, és a párok körülbelül egy ötödénél nem teljesült a vállalás. A pénzügyminisztérium egy enyhébb, de jogkövető feltételrendszer dolgoz ki. A szabályozásnál figyelembe vennék az egyedi élethelyzeteket is, például a válás vagy az egyik házastárs halála esetén. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A program célja az elavult kórházi hűtési rendszerek ütemezett megújítása, a betegbiztonság javítása és a megváltozott időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A beruházások részeként megjavítják a Szent László Kórház hibás folyadékhűtőjét, új hőcserélőket telepítenek a Ján Ferenc délpesti kórházba, valamint helyreállítják a Bajcsi Zsilinszky kórház hőszivattyúit. Fejlesztések lesznek többek között Miskolcon, Győrben, Kaposváron, az Országos Onkológiai Intézetben, a Honvéd Kórházban és a Heimpál Gyermekkórházban is. Október 15-ig kapott haladékot Budapest a fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A fővárosnak eredetileg a jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellett volna befizetnie. A kormány döntése alapján a határidőt meghosszabbítják, így a fizetési kötelezettséget október 15-ig kell teljesíteni. A kormány szóvivő szerint a cél az, hogy tartós megoldás szülessen Budapest a pénzügyi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Magyar Éva ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, közülük 5 már befizette a tartozását. Június 1-től tilos közterületen alkoholt fogyasztani Balatonlellén, írta a polisz.hu. Az önkormányzati rendelet célja a közrend és a közbiztonság megőrzése a nyári idegenforgalmi időszakban. A szabályozás szerint nem lehet alkoholos italt fogyasztani az utcákon, tereken, parkokban, sétányokon, játszóterek környezetében és a város egyéb közterületein. Vasárnapig látogatható a Szép Művészeti Múzeumban az Öröklét őrei című kiállítás, amely az első kínai császár agyakkatonáit mutatja be. Az intézmény közlése szerint a tárlatot eddig több mint 200 ezeren nézték meg, az záró hétvégén pedig meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Pénteken este 8 óráig lehet megnézni a kiállítást, szombaton és vasárnap pedig már reggel 9 órakor nyit a múzeum. A tárlaton az agyakhadsereg 10 eredeti katonaszobra mellett több mint 150 ókori műtárgy, régészeti lelet, fegyver és szertartási tárgy látható. A napsütést időnként még mindig felhők zavarják meg, az esernyőket viszont nyugodtan otthon hagyhatják ma, az erős szél miatt a hidakon és a nyílt szakaszokon érdemes óvatosan vezetni, illetve a felfeltámadó északnyugati szél miatt a hőmérsékletet is kevesebbnek érezhetjük. A délután folyamán a legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok lehet.
12: Baleset miatt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt nem járható a belső sáv, torlódásra kell ott készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Vaspálya utca után. Akadozó az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton, valamint a Margit hídon Budára, és péntektől, tehát holnaptól buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól egészen a Péterhegyi útig. Nem megszokásból közlekedjenek ott se. Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható, a Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, és szintén Hegyeshalom felé Szárliget és Tatabánya között burkolati jeleket újítanak fel a 47-es kilométertől kezdődően szakaszos a torlódás ott is.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel Ágira köszönjük szépen. A híreket pörgetjük tovább, a legnagyobb slágereket változatosan. Az első ebben az órában Shakira, aki abszolút csatlakozik a VB hangulathoz. Ez tőle a Waka Waka.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ed Sheeran és a Bad Habits után beszéljünk egy picit arról, hogy különleges programokkal vár mindenkit a Rendőrmúzeum, ahol olyan helyekre is be lehet jutni, amelyek a nagy közönség számára általában nem látogathatók. Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenységi irányítási központ munkájába, és kipróbálhatnak több modern rendészeti eszközt is, például drónokat, hőkamerákat, vagy a szimulációs lézerlövészetet. A programkínálatban rendőrkutya bemutatók, bűnügyi helyszínelési bemutatók, vezetéstechnikai szimulátorok és kiberbiztonsági előadások is szerepelnek. A Rendőrmúzeum látogatói megismerhetik a poligráf működését, valamint a nyomozók és a helyszínelők munkájának kulisszatitkaiba is betekintést nyerhetnek. Mindez a Teve utcában, úgyhogy érdemes lehet a további részleteket megkeresni, megtalálni, aztán meg is nézni a Rendőrmúzeumot. Cliff Richard és a Some People érkezik.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt a Coldplay és a Feels Like I'm Falling in Love, melynek után érkezik Pink, és a bizalomról énekel nekünk, ez lesz tőle a Trustfall. De előtte még a legfrissebb időjárási és közlekedési infó, ki a szó?
1: A mai időjárásunk legkellemetlenebb része egyértelműen a viharosan feltámadó északnyugati szél, ami sokat csökkenthet a komfort és hőérzetünkön. A kellemesebb része viszont, hogy a meteorológusok ígéretei szerint csapadékra nem kell számítani, sem Budapesten, sem Veszprémben. Többnyire egyébként napos az idő, viszont nagyon sok helyen takarja a napsütést. Felhőzet, gomoly felhőzet, az erős szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, ingerültség és dekoncentráltság még mindig jelentkezhet.
0: Baleset miatt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt nem járható a belső sáv, torlódásra kell ott készülni. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Vaspálya utca után. Akadozó az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Margit körúton, valamint a Margit hídon Budára. És péntektől, tehát holnaptól buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján, az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól, egészen a Péterhegyi útig, nem megszokásból közlekedjenek ott se. Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható, a Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás, úgyhogy ez mindenképpen egy jó ír, és szintén Hegyeshalom felé Szárliget és Tatabánya között burkolati jeleket újítanak fel a 47-es kilométertől kezdődően szakaszos a torlódás ott is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM.

változatosság frekvenciája. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en Britney Spears is tőle a nagy kedvenc, a visszatérő dal a 2003-ból szólt, ez volt tőle a Toxic, aztán most megyünk tovább és érkezik Rúzsa Magdolna, viszont hadd hívjam fel mindenki figyelmét a Sláger FM aktuális akciójára, ugyanis a nyár legnagyobb koncertjeire nyerhetnek belépőt a Sláger FM hallgatói a koncertélmények nyara keretein belül. Ezekben a hetekben olyan világsztárok fellépéseire lehet páros jegyeket szerezni, mint a Metallica, Sting, a Scorpions, a One Republic, a Duran Duran vagy Ricky Martin. A játékban való részvételhez érdemes nagyon figyelni a Sláger FM-et, és amikor jelezzük, hogy mikor közeleg a nyerési játszási lehetőség, akkor telefonálni harmadikként lehetőleg. Két rövid kérdés után már meg is lesz a belépő, úgyhogy tényleg érdemes minket hallgatni. Lehet, hogy hamarosan egy Metallica páros belépőre lesz lehetőség. Az lesz a tét, úgyhogy mindenképpen érdemes tényleg felünk tölteni ezt a mai napot, és Rúzsa Magdolnával folytatjuk ezt tőle, ha hazatalálsz.

0: Műsorajánló.
1: Hello, Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hétsztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas balszerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
6: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
11: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
12: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
13: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
0: Sláger FM.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Több fontos gazdasági és egészségügyi döntést hozott a kormány. Szeptember elején kerülhet a parlament elé a módosított költségvetés, és új buszsávok épülnek a Róbert Károly körútnál és az Egér úton. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Meghosszabbítja a kormány a diákhitel kamatstoppot és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát, valamint több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programot indít. A tegnapi kormányülés döntéseiről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők számoltak be. A diákhitel kamatstop év végéig maradt fenn, a babaváró hitelnél pedig enyhébb feltételrendszert dolgoznak ki azoknak, akiknél nem teljesült a gyermekvállalás. A főváros október 15-ig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. A kormány emellett módosította a szifilisz fertőzések adatkezelési szabályait, hogy a kezelő orvosok is hozzáférhessenek a várandós nők és a születendő gyermekek védelméhez szükséges adatokhoz. Jó esetben szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os felülvizsgált, módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök azt mondta, a pénzügyminiszter akkor tudja majd a parlament elé terjeszteni a módosított költségvetést. Köböl Anita kormány szóvivő ismertetése szerint jelenleg is zajlik az idei költségvetés felülvizsgálata, amelynek határideje június 30-a. A kormánynak augusztus 31-ig van közzé tételi kötelezettsége. A kormány szóvivő úgy fogalmazott, az előző kormány hányattatott sorsú költségvetést hagyott rájuk, ennek feldolgozása pedig nem történhet egyik pillanatról a másikra. Új buszsávokat alakítanak ki Budapesten, a Róbert Károly körúti felüljárónál és a 11. kerületi Egér úton, közölte a BKK. Péntektől a 13. kerületben az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején jelölnek ki rövid besoroló sávot az autóbuszoknak. A cél az, hogy a járatok elkerülhessék a felüljáró külső sávjában kialakuló torlódást. Szintén péntektől buszsávot alakítanak ki az Egér úton, a Karélyos utca és a Péterhegyi út között, a belváros irányába. A BKK szerint az intézkedés főként a reggeli csúcsidőben csökkentheti a buszok menetidejét. Várhatóan ma délután a minden érintett ügyfélnél helyreállhat az áramszolgáltatás Csapdi, Bicske és környéke térségében, írta a feol.hu az E.ON tájékoztatása alapján. Az áramszünetet az éjszakai vihar okozta. A szeles időben fa dőlt a térséget ellátó középfeszültségű hálózatra. A szolgáltató közlése szerint a hiba feltárását és javítását már éjszaka megkezdték a szerelők. A munkát azonban nehezíti, hogy a hálózatot egy náddal benőtt területen kell helyreállítani. Az E.ON szerint Fejérvár megye más részein a vihar miatt keletkezett hibákat már elhárították. Budapesten forgatja legújabb rövidfilmjét a Bahar Pars, iráni svéd színésznő és rendező. A Who Killed Jesus című fekete komédia magyar szereplők gárdájában Papa Dimitriou, Atina, Trokán Nóra, Szabó Kimmel Tamás és Hauma Máté is szerepet kapott. A produkció közlése szerint a film egy stockholmi luxus szálloda liftjében játszódik, ahol négy különböző kulturális és vallási hátterű idegen reked össze. A hétköznapi beszélgetés fokozatosan vallási, történelmi és identitás kérdéseket érintő konfliktussá alakul majd. Ma délutánra maximum 20-22 fokig melegszik csupán a levegő, és ezt is hűvösebbnek érezhetjük a viharos északnyugati szél miatt. Felhős, de napsütéses idő jellemzi az értvételkörzetünket. A szabadban tartózkodva szükség van a vékonyabb kabátra.
16: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél továbbra is betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható, a Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás egyelőre. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhörtyán közelében baleset történt, a 40-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a torlódás csak lassan oszlik. Szintén az M5-ösön Budapest felé két kamion ütközött össze Hernád térségében a 45-ös kilométer. A torlódás már meghaladta az 5-ös kilométert, így aki teheti, az 53-as kilométernél az Örkény Albert is a csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 5-ös főúton, vagy az M4-es autóút felé. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt nehézkesebb mindkét irányba. A közlekedés ezért várható ott is torlódás. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Mikrofonnál Jekkel Dániel, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk, és hallgatjuk például ebben az órában Olivia Dean-t, a One Republic-ot, Bruno Mars-t, vagy akár a játékosunk hangját, aki harmadikként telefonált.
17: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: A Sláger FM szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem akármilyen nap. A mai június 11-e van, a mai napon elrajtol a 2026-os észak-amerikai foci VB. Ha nem a vendéglátóhelyek fogyasztáshoz kötött asztalai mellől, hanem igazi hamisítatlan közösségi élményként szurkolnánk Budapesten, akkor idén is a jól megszokott ingyenes közterületi helyszíneken érdemes keresni a hatalmas LED falakat. A belváros szívében a Károly körút Városháza Pop-up Park zöldövezetében, valamint a Margit-sziget és a Dunapart szabad terekkel rendelkező részein hatalmas kivetítők előtt korlátozások nélkül gyűlhetnek össze a drukkerek az esti és az éjszakai rangadókra, úgyhogy indulhat az igazi, kötetlen, közös szurkolás, és még valami indulhat, a játék, mert hogy ez az óra slágere. Valaki ennek köszönhetően mehet szombaton a Metallica koncertjére. 06 30 30 30 98, ezt érdemes hívni.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonáljon és nyerjen!

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Elhangzott az a bizonyos dal, ami valakinek lehet, hogy egy páros belépőt fog jelenteni a szombati budapesti Metallica koncertre.
1: Bernadett vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Kedves Bernadett, nagyon szép napot kívánok, tegeződhetünk?
1: Persze, nyugodtan.
0: Minek kapcsán hívtál? Mondd el kérlek, hogy honnan tudtad, hogy most érdemes telefonálni?
1: Hát, mondjam, a Metallicát meghallottam, és akkor én oda nagyon szeretnék ilyet nyerni rá, és akkor gondoltam, hát, ha harmadik leszek, és akkor megnyerem.
0: Megtudhatjuk azt, hogy mennyire vagy egyébként rajongó? Mennyire örülnél egy Metallica jegynek?
1: Hú, nagyon. Én gyerekkoromban is nekem apukám is ilyen rockzenéket hallgatott, és azáltal én is ezt a vonalat viszem tovább, hál' Istennek.
0: Jó, figyelj, azt el tudom neked mondani, hogy egyelőre nagyon jól válaszolsz a kérdéseimre, úgyhogy szépen lassan közeledünk. Jön akkor az első hivatalos kérdés ennek kapcsán, ami úgy hangzik, hogy, vagy nem is kérdés, kérés tulajdonképpen, hogy mondj egyetlen egy tagot a Metallica jelenlegi tagjai közül.
1: A jelenlegikből?
0: Igen.
1: Hát a James Hetfield, Lars Ulrich.
0: Ez nagyon jó, ez már egyből kettő, úgyhogy nagyon szuper, hogy eddig nagyon jó úton jársz, akkor még jöjjön egy nagyon egyszerű kérdés a Sláger FM házatájáról. Mi a Sláger FM szlogenje?
1: Sláger FM 94.8. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Ez az. A jó hír az, hogy te vagy a harmadik, úgyhogy mehetsz szombaton a Metallicán.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hát nagyon szíves, én nagyon próbáltam rajtad kifogni, de egyszerűen nem találtam rajtad fogást. Úgyhogy...
1: Jaj, nagyon köszönöm. Jaj, hát nem, nagyon izgulok igazából reneg a kezem is.
0: De jó, na hát akkor ezek szerint ez egy igazán jó helyre kerülő Metallica jegy. Most szombatra megvan-e már, hogy kivel fogsz menni?
1: Hát a barátnőmmel, biztos vagyok benne.
0: Ők összeáll a rocker csibe duó?
1: Igen, igen, ő is nagyon nagy Metallica rajongó, úgyhogy...
0: Még a keresztnevét mondd el, hogy hát ha így
1: Klári.
0: Magára.
1: Klári. Klári. Klári barátnőmmel fogok elmenni.
0: Na Klári és Bernadett, akkor megy egy jó nagyot bulizni szombatra, Metallicára. Hát gratulálok neked, és nagyon jó szórakozást kívánunk hozzá.
1: Jaj, hát nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen, hogy minket hallgatsz, mi megyünk tovább, és érkezik már is az időjárás és közlekedési infog után, hogy Madison Beer a Bittersweet-tel.

0: A délután folyamán többnyire napos, de felhős idő jellemzi majd térségünket. Csapadéktól továbbra sem kell tartani az agglomerációban sem. Az északnyugati szél viszont továbbra is élénk és erős marad az egész vételkörzetben, ami miatt a meleg tavaszi napsütés ellenére is hűvös lesz a levegő. Így a szabadban tartózkodóknak jól jöhet egy zártabb kabát. A hőmérséklet a mai napon 20-22 fok lehet csupán maximum. A közlekedésben viszont száraz utakra számíthatunk, a szeles idő pedig estig kitart.
1: Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél továbbra is betonelemeket telepítenek. A 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Hegyeshalom felé csak szakaszos a torlódás egyelőre. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhörtyán közelében baleset történt. A 40-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a torlódás csak lassan oszlik. Szintén az M5-ösön Budapest felé két kamion ütközött össze Hernád térségében a 45-ös kilométer. A torlódás már meghaladta az 5-ös kilométert, így aki teheti, az 53-as kilométernél az Örkény Albert és a csomópontban hajtson le az autópályáról, és kerüljön az 5-ös főúton, vagy az M4-es autóút felé. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt nehézkesebb mindkét irányba. A közlekedés ezért várható ott is torlódás. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Nickelback frontembere Santanával kiegészülve énekelt nekünk, ez volt tőlük az Into the Night. Aztán megyünk tovább George Michael-lel, a popzene egyik legsikeresebb előadójával, aki pályafutását a 80-as évek elején a Wham együttes tagjaként kezdte. Szóló karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el világszerte, és olyan slágerekkel vált ismerti, mint a Faith vagy a Careless Whisper. Kevesen tudják azonban, hogy életében jelentős összegeket fordított jótékony célokra is, gyakran teljes titokban, több alkalommal támogatott beteg gyerekeket, hajléktalanokat és különböző segélyszervezeteket úgy, hogy a nyilvánosság erről csak évekkel később szerzett tudomást, nem a felhajtásért csinálta. Tehát egy igazi, őszinte jó szándék vezérelt a George Michael-t, tőle érkezik most a Father Figure itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZK-nél Veresegyházon. A JUSZK újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZK-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
4: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
5: Aldi Fresh Stylers. Csütörtöktől vasárnapig fél kiló cseresznye 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
7: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
8: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Szeptember végéig kaptak haladékot a napelemes pályázat érintettjei, felfüggesztik a Mohácsi-Duna híd kivitelezését, és október 15-éig kapott fizetési haladékot a főváros. 15 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a kormány az RRF 621-es napelemes és fűtéskorszerűsítési pályázat végső elszámolási határidejét, írta a HVG. A korábbi határidő június 15-e volt, így az érintettek több mint 3 hónap haladékot kaptak a félbe maradt beruházások lezárására. A 2021-ben indult pályázatnál sok projekt azért akadt el, mert az elbírálások és az előlegek folyósítása is sokat csúszott. Több kivitelező pedig időközben fizetésképtelenné vált. A kormány döntése több ezer családot is érinthet. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint 2 minisztert is megbíztak azzal, hogy pontosítsák a program befejezéséhez szükséges feltételeket. Azonnali hatállyal felfüggeszti a kormány a Mohácsi új Dunahíd kivitelezési munkáit, jelent meg a Magyar Közlönyben. A kormány szerint a híd és a kapcsolódó úthálózat 2x2 sávos kialakítása a korábbi tanulmányok alapján nem volt közlekedéspolitikailag alátámasztott, ezért teljes körű felülvizsgálatra van szükség. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus 31-ig kell költségcsökkentési tervet készítenie, amelyben azt is kivizsgálják, hogy a híd és a hozzá kapcsolódó útszakasz 2x1 sávosra csökkenthető-e. A szerződést ennek alapján október 31-ig módosítják. Október 15-ig kapott haladékot Budapest a fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A fővárosnak eredetileg a jövő héten 37 milliárd forintot, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellett volna kifizetnie. A kormány döntése alapján a határidőt meghosszabbítják, így a fizetési kötelezettséget október 15-ig kell teljesíteni. A kormány szóvivő szerint a cél az, hogy tartós megoldás szülessen Budapest pénzügyi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Magyar Éva ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Koncertek miatt ma és szombaton is közlekedési változásokra kell számítani a Puskás Aréna környékén. A BKK közlése szerint a rendezvények mindkét nap 19 órakor kezdődnek, de a stadion környékén már 17 órától várható a korlátozások, egészen este 11 óráig. A közlekedési központ azt kéri, hogy a résztvevők lehetőleg közösségi közlekedéssel érkezzenek, mert a parkolási lehetőségek korlátozottak. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos sűrűbben közlekedik. A stadion a Dózsa-György út és a Stefánia út felől közelíthető meg. A rendezvények idején lezárások lesznek többek között a Dózsa-György úton, a Verseny utcában, az Ifjúság útján és a Stefánia úton is. A Múzeumok éjszakáján a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ is megnyitja kapuit a látogatók előtt. Szombaton este 6 órától éjfélig olyan helyekre is bejuthatnak az érdeklődők, amelyek a mindennapokban nem látogathatók. A programokon be lehet pillantani a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába. Lesz rendőrkutyás bemutató, helyszínelés, drón bemutató, szimulációs lézerlövészet és poligráfos ismertető is. A rendőrpalota belső programjai előzetes regisztrációval látogathatók. A délután második felében is kitart a száraz napos, de kifejezetten szeles idő. A hazai indulók majd tiszta esőmentes utakra számíthatnak, a szél élénk, viszont csak az esti órákban kezd mérséklődni ez az állapot. A mai csúcsérték 22 fok lesz.
11: Baleset történt a 4. kerületben a külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rózsa utca és a Dob utca megállót áramellátási hiba miatt. A 74-es trolibusz helyett a Vakok intézete és a Károly körút Asztória között pótlóbusz közlekedik. Nehéz előre jutni a Széll Kálmán tér környékén és a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az M1-es autópályán Grévics pihenőhelynél továbbra is kitartóan telepítik a betonelemeket. A 72-es kilométernél ezért mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, Hegyeshalom felé csak szakaszos egyelőre a fennakadás. Történt egy baleset az M3-as autópályán Budapest felé a 60 térségében, az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A helyszínelés mögötti torlódás már több mint 3 kilométer hosszú.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: A mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy továbbra is együtt rádiózunk, és meghallgatjuk ebben az órában a Fleetwood Mac slágerét. Itt lesz velünk Taylor Swift, Damiano David, csupa nagy név. A Sunroof-val indulunk is.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Érdemes figyelni, ugyanis különleges villamosos rendezvénnyel ünneplik szombaton a Kombinó villamosok budapesti forgalomba állításának 20. évfordulóját. A Hungária kocsi színben délelőtt 10 órától délután 4-ig fotókiállítás, járműbemutatók, makettkiállítás és szakmai programok várják az érdeklődőket. A látogatók több nosztalgia villamost is megtekinthetnek, az arra jogosultak pedig egy Tátra villamost is vezethetnek tesztüzemben. A BKV munkatársai a vasútbiztonsági és üzemeltetési feladatokat is bemutatják, emellett az állás lehetőségekről is tájékoztatást adnak. A helyszíne különleges nosztalgia és városnéző villamosjáratokkal lehet eljutni, úgyhogy már az odaút is abszolút élmény. A szervezők pedig azt mondják, hogy minden korosztály számára tartalmas programokkal készülnek, úgyhogy ezt tudjuk mindenkinek javasolni. Még egyszer tehát délelőtt 10-től egészen délután 4 óráig, most szombaton a Hungária kocsi színben lesznek. Ezek a programok, amihez nagyon jó szórakozást kívánunk Damiano Daviddel, tőle jön most a The First Time.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már is menjünk tovább a Destiny's Child és a Say My Name után is érkezik egy nagyon veszélyesen kinéző, de abszolút gyönyörűen, érzelmesen énekelni tudó énekes Teddy Swims és a Mr. Know It All az időjárás és közlekedési infok után.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
5: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
7: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
1: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
10: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Régebben egyáltalán nem ment le a spárgám, és az volt az álmom, hogy lemenjen, de már nagyon könnyen megy le a bal spárgám, és az nagyon jó.
13: Azaz a növény spárga, vagy a, hogy nem tudtad megenni a spárgát, de most már lemegy. Milyen spárga?
12: A spárga az az, amikor így a lábad így kinyújtódik, hogy a egyik lábad így, a másik lábad így.
13: Mert se tudsz spárgázni egyébként?
12: Egyáltalán nem.
13: Nem vagy.
12: Az osztálytársamat egyszer az egyik lenyomta spárgába, és utána ott vetett, hogy miért csinálta de.
10: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
14: Továbbra is hűvös az időjárás, bár a hőmérők már mutathatják a 20-22 fokot, ezt nem érezzük annyira, hiszen az északnyugati szél nagyon erős, élénk, több helyen akár viharos is lehet. Egyébként változóan felhős, napsütéses az időjárásunk itt a Vétel körzetben is, viszont csapadékra nem kell számítani, úgyhogy az utak még a nap hátra lévő részében is szárazak maradnak, így aztán azt hiszem egy kicsit biztonságosabban vezethetnek, akik autóban ülnek, azért figyeljenek oda a követési távolságra, aki pedig frontérzékeny, még egy kis szédülést, dekoncentráltságot tapasztalhat.
0: Baleset történt a 4. kerületben a külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál. A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rózsa utca és a Dob utca megállót áramellátási hiba miatt. A 74-es trolibusz helyett a Vakok intézete és a Károly körút Astoria között pótlóbusz közlekedik. Nehéz előre jutni a Szél-Kálmán tér környékén és a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Az M1-es autópályán Grébics pihenőhelynél továbbra is kitartóan telepítik a betonelemeket. A 72-es kilométernél azért mindkét oldalon csak egy sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon 5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, Hegyeshalom felé csak szakaszos egyelőre a fennakadás. Történt egy baleset az M3-as autópályán Budapest felé, a 60 térségében az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A helyszínelés mögötti torlódás már több mint 3 kilométer hosszú.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerek, változatosan muszáj vagyok kicsit gyakorolni, mert jövő héten Dániel szabadságra megy, bár megmondom őszintén, hogy ilyen nagy teher rajtam nem lesz, Dani, mert tudod, hogy ki lesz helyetted?
1: Hát nem te.
0: Nem én? Karakas Balázs?
1: Ó, Karakas Balázs.
0: Karakas Balázzsal fogjuk itt együtt boldogítani a kedves hallgatókat a jövő héten, te meg egy jó nagyot pihensz.
1: Így van.
0: Már a holnapi naptól, hát hiányozni fogsz nekünk amúgy.
1: Nekem viszont ti nem fogtok, úgyhogy ez a jó. Egyikünk legalább boldog lesz a jövő héten.
0: Semmi baj, Dani. Jól érezted magadat ezen a héten? Senkit nem érdekel? A hallgatókat kérdezem, hogy ők jól érezték-e magukat. Mindent megtettünk ennek érdekében. És hát ez jövő héten is így lesz.
1: Nagyon várjuk már. Köszönjük okay. szépen.
0: Hoppá! Megérkezett kis Kata, rá vártunk. Ilyen sokáig.
1: Ugyan
0: szia!
1: Ilyenkor, mint egy ilyen kölyök pingvin. Ezt megvan az, ahogy így totyog. Nagyon jó. Mert kicsit úgy megmaradt benne az ilyen csúszáskátló.
0: Szerintem csak sokat ült az új bringán.
1: Az is lehet egyébként. Igen, őrületes rózsaszín bringagépe van, úgyhogy ha valaki esetleg lát egy ilyen bringázó kis pingvint egy rózsaszín bringával, akkor az jó esélyelő lesz.
0: Mindjárt megérkezik, átveszi tőlünk a stafétát, úgyhogy szerintem sokan fellélegezhetnek.
1: Így van, mi pedig így ebben a formában jövő hét utáni héten érkezünk, addig is mindenkinek minden jót kívánunk. Sok mit? Ági, ilyenkor valamit mondani kell, hogy mondj valamit.
0: Szerencsét.
1: Köszönjük szépen, akkor sok szerencsét kívánunk. Jövő hét utáni hétfő Dali, addig pedig Karakas Balázs. Ciao.
0: Ciao. Ez
2: a Sláger FM. Legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei, és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
6: Velem Mauter Zsófival.
7: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet, és tedd a metut az első helyre.
10: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
11: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
12: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
13: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
14: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
15: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu
16: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
0: Ez a Sláger FM.
17: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: 50 szavazhatnak a miniszterelnöki mandátum korlátozásáról. 2 órás sztrájkot tartottak a hannonszékesfehérvári telephelyén, és holnaptól több helyen megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Már is mondom a részleteket, 16 óra van, a Sláger FM friss híreit hallják. Hétfőn szavazhat az országgyűlés arról az alaptörvénymódosításról, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki tisztségbetöltésének maximális idejét. A parlament jövő héten hétfőn is kedden ülésezik, a hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik. A javaslat a miniszterelnöki mandátum korlátozása mellett rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, és megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. A képviselők hétfőn dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállításáról, valamint Torockai László mentelmi jogának felfüggesztéséről is. Kedden több általános vitát tartanak, köztük az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokról. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak ma a Hannon Systems Hungary Kft. Székesfehérvári telephelyén. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint, amint egy 400 munkavállaló 92%-a nem vette fel reggel a munkát. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A vállalat magyarországi telephelyein. A szakszervezet szerint a munkabeszüntetésre azért volt szükség, mert eredménytelen volt az egyeztetés a munkáltató és a sztrájkbizottság között. A dolgozók azt kifogásolják, hogy a 2025-ös 3%-os emelés után 2026-ra a munkáltató 4%-ot ígért, de azt is csak részben hajtotta végre. Ha nem lesz megállapodás, a következő lépés egy 8 órás sztrájk lehet. Holnaptól Budapesten és 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, közölte a Nébih. Az elmúlt 24 órában lehullott csapadék miatt ezeken a területeken megszűnt a fokozott tűzveszély. A korlátozás Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyében szűnik meg. 6 vármegyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom, mert ott a csapadék nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. A Nébih arra figyelmeztet, hogy erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken továbbra is körültekintően kell eljárni, mert a szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanság miatt keletkezik. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Holnap zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, szombaton pedig hashtag Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren, délután 3 órától. Mondta a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
3: Megnyertük meg Hanci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséggel, Tóth generációk. Okozatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz amellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkért személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog, annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön válogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a flashmobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
18: A könyvtár 51-es standján egész hétvégén játékos és interaktív programok várják a látogatókat, a családoknak és az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. A programokon való részvétel teljesen ingyenes.
19: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogy alakul az időjárásunk. Jelenleg igen vastag felhők állomásoznak fölöttünk, és ezekből szemerkélő esőre lehet számítani. Az éjszakai órákban azonban oszlani kezd a felhőzet, és holnap reggel gyönyörű derült égre ébredünk, és hűvös időre 13-14 fok lesz akkor a reggeli órákban. Délután pedig 25-26 fokot várhatunk, dacára annak, hogy egész nap kitart majd a napsütés. A légmozgás azonban továbbra is élénk lesz, szóval a péntekünk száraz időben telik majd el. Szombaton, vasárnap azonban ismét viharosabb időre számíthatunk elszórtan. Egy-egy nyári zápor mindkét nap frissíthet bennünket, napközben pedig legfeljebb 26-27 fokig melegszik az idő. Nézzük, milyen hírek futottak be az utakról. Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 térségében. Az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A helyszínelés mögötti torlódás már meghaladta a 3 kilométert. A fővárosban pedig a Csömöri úton volt egy baleset a József utcánál, de baleset nehezíti a haladást a külső Szilágyi úton a Homoktövis utcánál. Lássuk, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese Váci Viktor. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
20: Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM felvétel körzetében országszerte zavartalan a délutáni vonatközlekedés. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, még 23-áig pótlóbuszok járnak a pécsi és a kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Zombóvár között. Az S40-es vonatoknál változott a pótlási rend, mától már rövidebb szakaszon csak Simontornya és Zombóvár között kell buszokra átszállni. Rákos rendező állomáson felső vezeték karbantartást végeznek, ezért még ma éjjel, éjfél és 4 óra között pótlóbuszok közlekednek a Nyugati és Rákospalota Újpest között az S70-es és S71-es, a Nyugati és Angyalföld között az S72-es vonatok helyett. Jó utat!
19: Köszönjük szépen Váci Viktornak, a MÁV Inform ügyeletesének, jó utat kívánok én is!
21: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
19: Indul a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és folytatódik a koncertélmények nyara. Annyit segítek, hogy egy Sting dalt fogunk keresni, Sting koncertbelépőkért. Most azonban Miley Cyrus érkezik, és a Flowers, de előtte Miles Smith dala.

Ez volt Post Malone és Morgan Wallen dala, itt a Sláger FM-en az I Had Some Help, és hogyha önöknek is kell egy kis segítség, hogy ott lehessenek a kedvenc zenekaruk, a kedvenc énekesük budapesti koncertjén, akkor füleljenek ezen a nyáron a Sláger FM-re, hiszen tart a koncertélmények nyara, és fantasztikus koncertekre visszük el önöket. Mondom a szabályokat, először is a telefonszámunkat kell nagyon megjegyezni, 0630 30 30 95 8, és amint meghallják azokat az előadókat énekelni, akik idén-nyáron koncerteznek Budapesten, például a Metallicát, a Scorpions-t, Duran Durant, One Republic-ot, vagy éppen Stinget, akkor azonnal csörögjenek ide, a harmadik telefonáló lesz az, aki két kérdésre válaszolhat, és hogyha tudja a helyes válaszokat, akkor már kereshet is maga mellé valakit, mert kap egy páros koncertbelépőt. Annyit segítek, hogy a következő keresett dalban Sting énekel majd, úgyhogy amint meghallják őt énekelni, azonnal csörögjenek, illetve tudják, mit még nem énekel, de már most hívjanak 0630 30 30 95 8, és legyenek a harmadikok, hiszen szól a The Police dala, az Every Breath You Take.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Sergio Mendez és a The Black Eyed Peas közöse szólt, de néhány perccel ezelőtt énekelt nekünk Sting is, már is bemutatom önöknek a harmadik telefonálót. Üdvözlöm, Sláger FM!
1: Szia Péter, vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Péter, honnan telefonálsz?
1: Most éppen úton vagyok, Budapesten.
0: Belvárost járod?
1: Nem, az Árpád híd fele megyek a Hungária körúton.
0: És mekkora most ott a forgalom?
1: Itt még éppen jó, de szerintem lassan be fog állni itt a felújítás miatt.
0: Közlekedési infókat hallottunk, nagyon szépen köszönjük. Harmadik telefonálóként sikerült a vonalba kerülnöd.
1: Ó, de jó.
0: Úgyhogy már csak két akadályt kell leküzdened, két egyszerű kérdésre kell tudni a választ, jó? Melyik együttesben énekelt Sting 1977-től?
1: Hát a Police-ban.
0: Természetesen. Szerintem dalt is tudnál tőlük felsorolni.
1: A rock szemük hirtelen eszembe.
0: Igen. Fú, meg tudod, melyik volt a kedvencem tőlük? A Message in the Bottle.
1: És a koncert felvételben a legjobb.
0: Igazad van. No, a másik kérdés a Sláger FM-hez kapcsolódik. A Sláger DJ házigazdája Náksi Attila, ugye ezt nyilván te is tudod. Melyik együttessel vitte sikerre az Éjjel soha nem érhet véget című dalt?
1: Hát a szám az megvan, az itt van előtte. Szóparti.
0: Igen! Péter, gratulálok! Mit csinálsz jövő héten csütörtökön?
1: Hát remélem, hogy koncertre megyek.
0: De még mennyire, hogy koncertre mész? Bizony, a páros belépőjegy a tiéd Sting 3.0 turnéjának június 18-ai koncertjére az MVM Domba. Jó bulizást!
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Kivel mész?
1: Szerintem a feleségemmel.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól. Köszönöm, hogy játszottál velünk.
1: Köszönöm szépen, szia-szia.
0: Na hát, hogyha önöknek is megjött a kedve egy kis koncertélményhez, akkor füleljenek, mert a koncertélmények nyara folytatódik itt a Sláger FM-en. Fú, én a magam részéről egy Hendrix koncertre is nagyon elmennék. Jön hamarosan a Golden Infoblokkunk után.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
5: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
4: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
5: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
6: Fantasztikus újranyitási akció a JUSZ-nél Veresegyházon. A JUSZ újra megnyitotta kapuit Veresegyházon. A JUSZ-nél elkezdődött a nyári vásár. Nagyszerű ajánlatokkal, akár 70% kedvezménnyel. Cím a régi, Veresegyház, Mester utca 16. JUSZK, Scandinavian Sleepin' and Livin'.
7: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
8: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. Az 1 kg-os Auchan Tip natur vagy füstölt sajtkorong most 16% kedvezménnyel 2099 helyett 1749 forint.
9: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
10: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
11: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána a leddszoli.hu.
12: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
13: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között.
14: Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
15: A reklám után.
0: Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Nos, pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csupán az ország északkeleti felében, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen. Záporok kialakulására mindössze északkeleten mutatkozik esély. A szél marad élénk, néhol erős széllökéseket is tapasztalhatunk majd. A kora reggeli 13-14 fokot pedig délután mindössze 25-26 fok követi, és szombaton vasárnap sem lesz ennél melegebb, akkorra is 25-27 fokot ígérnek a meteorológusok, viszont a pénteki napsütéses időt szombaton vasárnap megint felhősebb, záporosabb, zivatarosabb időjárás követi majd. Szétnézzük már is az utakon, ugye néhány perccel ezelőtt játékosunktól, Pétertől megtudtuk, hogy a Hungária körúton az Árpád híd felé kezd alakulni a torlódás, és emellett telítettek a sávok a Rákóczi úton is, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton is, az Andrássy úton, de sokan hajtanak a pesti alsórakparton is, a Margit hídtól a Lánchídig, de sajnos balesetek is történtek. A Szilágyi Erzsébet fasorban a Széll Kálmán tér előtt, a 16. kerületben a Csömöri úton, a József utcánál, a 19. kerületben a Hunyadi utcában, az Esze Tamás utcánál, illetve a 4. kerületben a Külső Nágyi úton, a Homoktövis utcánál. Városon kívül pedig baleset történt az M3-as autópályán Budapest felé Kerekharaszt térségében, az 52-es kilométernél ugye már mindkét sáv járható, de a torlódás csak lassan oszlik, ráadásul sokan kerülnek a 3-as főúton, így 60-nál is Aszód előtt is feltorlódtak a járművek, úgyhogy ott is lassabb az előrejutás. A fővárosban pedig figyeljünk arra is, hogy a 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé útszűkület van, mert javítják a vízvezetéket, az Aradi utcában pedig a Szinyei Merse utcánál útszűkület van, ugyancsak csak vízvezeték javítás miatt. Jó utat!
15: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez volt a No Doubt dalahoz It's My Life, itt a Sláger FM-en is 7 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, de előtte még a Magna Cum Laude muzsikál nekünk. Remélem hallották, a hazai slágerben kedden Zsuposági vendége éppen Mező Misi volt, a Magna Cum Laude énekese. Hogyha esetleg lemaradtak volna róla, hamarosan megnézhetik az interjút vágatlanul a podcast csatornáinkon, és hát ugye tudják, mobil applikációnkon keresztül akár vissza is tudják hallgatni a műsorainkat.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Egy doboz kucsina aprított paradicsom 25%-kal olcsóbban, most csak 259 forint. Mindig Aldi.
3: Június 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgáséjszakája.hu.
4: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia. A modern köntösben az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
10: Brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran június 28-a Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Hétfőn döntett az országgyülés a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozásáról. Gerendás János lett a Magyar Fejlesztési Bank új elnök vezérigazgatója. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik az országgyülés, közölte Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke. A hétfői, a tavaszi ülésszakot lezáró ülés Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik. A képviselők ezután szavaznak az alaptörvény 16. módosításáról, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki hivatali időt, rendezni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok helyzetét, illetve megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A parlament ezután dönt a végrehajtási visszaélés kérdéseket vizsgáló bizottság felállításáról és Tóraczkai László mentelmi jogának felfüggesztéséről is. Kedden rendkívüli ülésnapot tartanak, ahol több fontos törvényjavaslat általános vitája következik, köztük az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges módosításoké, a házszabály átmeneti módosításáról is tárgyalnak, amely 2027-ig bővíteni a sürgős és kivételes eljárások alkalmazhatóságát. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt, írtam. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Vezetőváltás történt a Magyar Fejlesztési Bank élén. Az elnök vezérigazgatói feladatokat a jövőben Gerendás János látja el, jelentette be Kapitány István miniszter. A kormány szerint az MFB kulcs szerepet játszik majd az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában. Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. Első feladatai között egy átfogó audit és az EU források fogadásához szükséges átalakítások szerepelnek. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón. Az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején, valamint a 11. kerületben, az Egér úton, a Karíjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon a belváros irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK járatok előnyben részesítése érdekében péntektől a 13. kerületi Róbert Károly körúti felüljáró végénél az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél rövid sorolósávot jelölnek ki a buszok számára. A 11. kerületi Egér úton a centrum irányába a Karélyos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén péntektől alakítanak ki buszsávot. Jól halad az M4-es autót Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhegy kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai, zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodéziai mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelzőrendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 busz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. A területen korszerű mosdóépület, játszótér, szabadtéri fitnesspark és szelektív hulladékgyűjtés lesz. A két oldalon összesen 37.000 négyzetméternyi zöld felülettel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogyan hat ránk a mostani időjárás. Nos, az átvonuló front hátoldalára kerültünk, így a hidegfronti tünetek szépen lassan csendesednek a frontérzékenyekben is, viszont jelentkezhetnek még görcsös panaszok, illetve fejfájás és vérnyomás ingadozás. Hidegfront idején mindig emelkedik a vérnyomásunk, és emiatt tapasztalhatunk szédülést, illetve ezt a nyomot, jellegzetesen vérnyomásos fejfájást. A szeles idő pedig fokozza a tüneteket, úgyhogy bár megszűnőben van a fronthatás, mégis lehet kellemetlen diszkomfort érzetünk, és hát az a rossz hírem van, hogy a szeles idő holnap is kitart, viszont holnapra sok napsütést ígérnek a meteorológusok, az pedig javít a közérzetünkön. Hozom a híreket az utakról. Történt egy baleset a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szél Kálmán tér előtt, úgyhogy itt nagyobb torlódásra kell készülni, de baleset okoz fennakadást a 4. kerületben a Külső Szilágyi úton a Homoktövis utcánál és a 16. kerületben a Csömöri úton a József utcánál. Nehéz a haladás az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 6-os főúton kifelé az M0-as autóút előtt, a Fiumei út, Orci út útvonalon és a Lehel utcában is kifelé a Róbert Károly körút előtt. Sokan hajtanak a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, az Árpád-Fejedelem útján a Margit híd előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén is, és amire még nagyon figyeljenek menet közben, hogy Újpesten az Árpád úton a Víztoronynál a Váci út felé csak egy sáv járható, mert itt javítják a burkolatot. A Fiumei úton a Festetics-György utcánál lezárták a külső sávot az Orci tér felé, itt csatornát javítanak, és tart a felújítás a 2. kerületben a Széher úton, lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti útszakaszt, az Illés utcában pedig a 8. kerületben a Tömő utcától a Kőris utcáig van útszűkület, mert itt is javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Fú, micsoda pörgős óra áll. Előttünk érkezik a Depeche Mode és az Enjoy the Silence, előtte Harry Styles American Girls című dalát hallgatjuk meg, amivel pedig az óránk indul, az Mark Ember Belong Together című dala. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk.

Egy legendás rock együttes, a Dire Straits muzsikált nekünk itt a Sláger FM-en. Ez volt a Walk of Life című daluk, 0630303095, ez pedig SMS és telefonszámunk, jegyezzék meg jól, főleg, hogyha szeretnének koncertre menni ezen a nyáron, mert tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Holnap pedig kezdődnek a Régészet napjához kapcsolódó programok. A Magyar Régész Szövetség idén is megtartja a Régészet napja és a Régészet éjszakája eseményeket, amelyeknek központi témája a törzsfőnöktől a királyokig lesz, vagyis a hatalom, a vezetés és a társadalmi szerveződés régészeti nyomait állítják majd középpontba. Itt a fővárosban például holnap délelőtt ősi kincsek nyomába eredhetünk, és pár órára a régészek bőrébe bújhatunk erre a programra. Elsősorban iskolai csoportokat várnak a Magyar Nemzeti Múzeumba, délután pedig már a nagyobbak és a felnőttek hallgathatnak meg ugyanitt egy előadást az asszír királynők titkos életéről, az identitásukról, befolyásukról, a szerepükről az udvarban, illetve öltözködésükről és magánéletükről. Szombaton délután pedig szintén a Magyar Nemzeti Múzeumban az elsüllyedt templom titkos történetét ismerhetjük meg, és ez csak néhány a számtalan fantasztikus program közül, és hát nem csak a fővárosban, de országszerte lesznek programok. Veszprémben például a Lackó Dezső Múzeumban a közösségi régészeti kutatásokról hallhatunk majd egy előadást Szenvedélyből tudomány címmel. Kellemes kikapcsolódást, most pedig repülünk tovább, csak egy kicsit régészkedünk, a Texas Summer Sun című dalát kotortam elő a lemezes táskánk aljáról, 1999-ben repülünk vissza ezért a dalért, de előtte Ed Sheeran, a Király Viktor dala is forog, amivel viszont most megyünk tovább. Az a Maroon 5 újdonsága, a

0: Ez a dal is megunhatatlan. A Texas-tól szólt a Summer Sun itt a Sláger FM-en. 2 perccel járunk pontosan 6:30 után, és már is jön infoblokkunk. Utána pedig Kamrád zenél nekünk, aki szintén turnéra indult, igaz? Egészen novemberig Németországot járja be. A koncertnaptárja szerint egyetlen egy kis kitérőt tesz, majd augusztusban Svájcban is ad egy koncertet. Pedig de jó lenne, hogyha itt nálunk is fellépne. A koncertélmények nyarán itt a Sláger FM-en biztos, hogy az ő koncertjére is elvinnénk önöket. Hegyezzék a fülüket továbbra is, mert a játék folytatódik. Most azonban jön infoblokkunk, és utána Kamrád.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
7: Egy akkumulátor mindenhez, a kerttől a műhelyig. Villager Fuse, most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
8: Megérkeztek a legújabb tisztán elektromos Toyota modellek a Sakurába. Ismerje meg a városi Urban Cruisert és a családbarát BZ4X Touringot. Opcionális összkerékhajtással és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. A Toyota napok alatt, június 8 és 13 között kiemelt új és használt autóajánlatokkal várjuk. toyotasakura.hu.
9: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
10: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelembár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
2: A reklám után.
0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Igazi kiránduló idővel kecsegtet. A hétvége nem lesz túl meleg, nem lesz kánikula, viszont a kirándulásra azért mindenképpen vigyünk magunkkal vízhatlan cipőt és esőkabátot, mert futózáporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak a hétvégén is. Viszont a holnapunk száraznak és napsütésesnek ígérkezik, azért mert ez is jó hír. Holnap reggel 13-14 fokkal indul a napunk, délutára pedig olyan 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok, viszont egész nap élénk lesz a légmozgás. Szétnézünk már is az utakon. Korábban volt egy baleset a 4. kerületben, a Külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál. Itt szerencsére megszűnt már a forgalmi akadály, viszont hogyha erre hajtanak, akkor arra figyeljenek, hogy itt az iskolánál útszűkület van, mert egyébként javítják a vízvezetéket. Történt egy baleset a Pázmány Péter sétányon, a Magyar Tudósok körútjánál. Itt torlódásra számíthatnak az autósok, és baleset okoz fennakadást a Szilágyi Erzsébet fasorban is, a Szél Kálmán tér előtt. Itt is araszolva lehet csak haladni. Újpesten az Árpád úton, a Víztoronynál, a Váci út felé csak egy sáv járható, mert javítják a burkolatot. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezetéképítés miatt, az első kerületben pedig a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert itt is javítják a gázvezetéket. De tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti útszakaszt. És sávlezárás fogadja az autósokat még este 6-ig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Szamr énekelt nekünk, ez volt Undressed című dal, a fiatal előadó pedig hatalmas sikert aratott. Többek közt az American Music Awards-on, ahol 7 kategóriában is jelölték, a 7 jelölésből pedig 2 díjra is váltott. Mi pedig már is megyünk tovább a friss információkkal és utána önökkel, hiszen 6 órakor indul a kívánságműsor, 0630303095-8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Most azonban még az óra zárásoként meghallgatjuk a Cat Side dalát, jön a Gabriella, de előtte a Kovalszki meg a Vegától a Mindenem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
4: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
6: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
7: Intim higiénia. Sába. Ha mondom, segít a gondon. Keresse női és férfi mosakodóinkat, valamint hipoallergén termékeinket a sába.hu oldalán.
8: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
11: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Augusztusig biztosan nem épül tovább a Mohácsi híd. Nagy Ervin államtitkár azonnali vizsgálatot indít a Budapesti Operettszínházban a dolgozók jelzései nyomán. Szombaton flash mobra várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét keretében. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna híd és a kapcsolódó úthálózat beruházását. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a projekt azon szakaszainak kivitelezési munkákat azonnali hatállyal felfüggesztik, amelyeket érinthet a műszaki tartalom esetleges módosítása. A beruházás eredetileg 381 milliárd forintról indult, de a későbbi bővítések miatt a becsült költség 451 milliárd forintra emelkedett. A kormány most azt vizsgálja, hogy a műszaki tartalom és a költségek milyen mértékben csökkenthetők. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie a lehetséges költségcsökkentési opciókról és a projekt jövőjéről. Az érintett munkarészek addig szünetelnek, amíg a műszaki tartalom véglegesítése nem történik meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el a Budapesti Operettszínházban Nagy Ervin, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára, miután az intézmény dolgozói a tárcához fordultak. Nagy Ervin a közösségi oldalán azt írta, a vizsgálat az Operettszínház mellett más fenntartott intézményekre is kiterjed. A színházban az elmúlt években több botrány is napvilágot látott, köztük politikai alapú szereposztás, állítólagos lehallgatások és feszültséggel teli munkakörnyezet. Az államtitkár szerint céljuk egy olyan szervezet létrehozása, amely érdemben tudja vizsgálni a visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Pénteken zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, szombaton pedig hashtag Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
13: Megnyertük ma Kranci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséggel, Tóthvarhai énekesnővel, illetve Steiger Krisztián generációkutatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz mellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkért személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog. Annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön válogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a flashmobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
12: A könyvtár 51-es standján egész hétvégén játékos és interaktív programok is várják a látogatókat. A családoknak és az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Fezen Fesztivált, a székesfehérvári rendezvény indítja a nyári szezont. Idén 3 napos lesz a rendezvény, ahol újdonságként közéleti témákról beszélgetnek, többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszterrel. Cserpolkovics András polgármester azt mondta, hogy az önkormányzat soha nem szólt bele sem a tartalomba, sem az időpontba, de anyagilag támogatta mind közösségi programot, mert szüksége van a Fezen Fesztiválra a városnak. A 3 napos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
14: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen meglepetéseket tartogat számunkra a következő napok időjárása. Nos, pénteken fátyol és gomoly felhők mellett általában országszerte sok napsütés várható. Az ország északkeleti felében alakulhat ki egy-egy futózápor. A Dunántúl északi felén pedig napközben szemerkélő esőre kell számítani. De itt a fővárosban is hát jó eséllyel, Veszprémben is gyönyörű napsütéses lesz az idő, azonban élénk lesz a légmozgás. Kora reggel 13-14 fokban indítjuk a napunkat, délutánra pedig 26-27 fokot ígérnek. Hétvégén pedig bár a napsütésé lesz a főszerep, azért érhetnek bennünket meglepetések, mert futó nyári záporokra mind szombaton, mind vasárnap van esély. Jönnek a közlekedési információk. Történt egy baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, ezért kifelé a D-portánál csak egy sáv járható. A 14. kerületben a Tököli úton, befelé a Mexikói út előtt balesetben sérült járművek foglalják el a buszsávot, itt ez lassítja a haladást, és itt tart a délutáni csúcs, úgyhogy telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Szél-Kálmán tér környékén, az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszának Gazdagréti felhajtótól, és nehéz az előrejutás az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Rákóczi hídon Budára, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóút előtt. A 8. kerületben a Fiumei úton, a Festetics-György utcánál lezárták a külső sávot az Orci tér felé, mert itt javítják a csatornát. Szintén csatornajavítás miatt van szakaszos útszűkület a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, a 17. kerületben pedig a Rákoskert sugár úton, a Ráspoly utcánál félpályás az útzár, mert itt beszakadt az útpálya. Vezessenek óvatosan.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul a kívánság műsor, és benne Ákos kérése teljesül, aki Sanyinak küldi a Hol van az a lány című számot Dr. Bérestől, a Fekete vonattól és a Halott pénztől. Oké, jön a dal. Emese pedig azt írja, sziasztok, Alexander Stantől a Mr. Saxobitet kérem, legyen! Sláger!

Ez volt a Moonlight Shadow, Mike Oldfield dala itt a Sláger FM-en. Ez pedig már a kívánság műsor, én Kiskata vagyok, és egészen 8-ig teljesítem a kéréseket. 0630 30 30 95 8, ez SMS és telefonszámunk, de az üzenetek előtt még bulizunk egyet. Mit szólnának egy jó kis születésnapi bulihoz? Idén ünnepli 20. születésnapját Budapest ikonikus sárga óriása, a kombinó villamos, amely 2 évtizede szállítja nap mint nap utasok százezreit a nagykörúton. A jubileum alkalmából pedig egy különleges nyílt napot rendeznek a Hungária Kocsi színterületén június 13-án, vagyis szombaton, ahol többek között megnézhetjük, hogy hogyan zajlik ezeknek a villamosoknak a karbantartása, és közelről is megnézhetjük a kombinót egy kicsit másként, mint amikor hétköznaponként utazunk vele. Lesz vezetett telephely látogatás is, ahol a szakemberek mesélnek majd a jármű történetéről és érdekességekről, úgyhogy ezt se hagyjuk ki. A Sláger FM kívánság műsorából pedig ne hagyjuk ki a kedvenc dalainkat. Laci írt nekünk, szia Kata, a feleségemnek, Tündének, Nick Kershaw The Riddle című dalát jázd már le, légy szíves, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Oké, üzenet átadva, és a dal is érkezik. Panni pedig azt írja, sziasztok, kishugom Viki hamarosan végez élete első vizsgai időszakával, eddig minden vizsgája sikerült, holnapra kívánok neki egy nagy kalappal, aztán hétvégén bulizunk, és küldöm neki Jennifer Lopez Waiting for Tonight című számát. Nagyon szurkolok, hogy a holnapi vizsga remekül sikerüljön, hogy felhőtlenül lehessen bulizni a hétvégén, Jennifer Lopez dala pedig már is forog.

0: Ez volt a Coldplay Feels Like I'm Falling in Love című dala itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor. Az én kívánságom pedig az, hogy teremjen itt Ortutai Dóri. Abrakadabra!
1: Tadám!
0: Vonáserővel bírok! Szia, Dorci!
1: Szia, Katám! Na, ne érje szó a ház elejét, ugyanis mindig macskákról beszélünk, mert nekünk macskánk. Most hoztam egy kutyás hírt, és egy nagyon jó magyar vonatkozású hír, hiszen Bolognában rendezték a versenyt, de magyar tulajdonú Bobtail nyert el a világ legszebb kutyája címet a világkiállításon. Képzeld el, és mondom a nevet. Bugaboo's Dream Big with Badob Shaker Jack. Ez a neve a kis kutyusnak.
0: És vajon, hogy szólítják?
1: Jack.
0: Biztos Jacknek, igen.
1: Persze. Igen, ő lett a legszebb kutyus 60 ország kutyái közül, és a magyar fajták közül pedig egy rövidszőrű magyar vízsla, a Butterfly Hunter Kasper nevű kis kutyus nyert el. A világ legszebb rövidszőrű magyar vízslája lett, és saját fajcsoportjában is győzött ez a kutyus.
0: Jaj, de jó!
1: Bízom.
0: Akkor a legszebb kutyája a világnak egy magyar kutyus. Jaj, hát ez nagyon-nagyon
1: igen,
0: jó hír.
1: Igen, bizony, nagyon-nagyon. Tényleg a magyar kutyák egyébként, tehát a vizslák, magyar szőlű vizsla, német juhász, ezek mind jó, hát a mik azok a kutyák, akik a Hortobágyon is őriznek. Pásztor kutyák, Buli, Pumi, igen, jól mondod, csak nem jutott eszembe. Hát ezek a kis kutyusok is, és tényleg világhírűek.
0: Na hát akkor megpróbál visszamondani a kutyus nevét. Buga Jack. Gratulálunk neki az elismeréshez. Mondd még egyszer a teljes nevét.
1: Bugaboo's Dream Big with Badob Shaker Jack.
0: Na hát gratulálunk neki a győzelemhez. Dorci, téged pedig várunk vissza 7 órakor.
1: Itt leszek.
0: Mi pedig addig is megyünk tovább a kívánságokkal. Szia, Kata, szeretnék egy számot kérni. Az új Embertelen dalt, mert nagyon szeretem Geszti Péter számait. Ibitől jött az üzenet, a kérése pedig már is teljesül.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival.
2: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30 383 59 69.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Családi nyaralás egy szigeten, tóparti panoráma, wellness élmények, gyerekjátszó és 4 csillagos kényelemvár Nyíregyházán, a Sziget Hotelben. Foglalj június 14-ig júliusi vagy augusztusi pihenést akár 15% kedvezménnyel, és biztosíts be a nyár legjobb pillanatait. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költözve vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
11: A döntés a tiéd. Téged is vár a Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi közösséggel, Erasmus programmal, saját portfólióépítéssel és piacképes tudással. Módosíts sorrendet és tedd a metut az első helyre.
0: A reklám után.
2: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Ugye tegnap egy igen markáns hidegfront ért el bennünket, és hát akkorát kólintott a nyár fejére, hogy nagyon lassan tér csak magához az időjárás, úgyhogy a következő napokban hirtelen melegedésre nem kell számítanunk. Holnap is 25-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és hétvégére is 25-27 fok közötti maximumokat ígérnek. Holnap gyönyörű napsütéses időnk lesz pár gomoly felhővel, szombaton vasárnap azonban bár a napsütésé lesz a főszerep, egy-egy futózápor zivatar érkezése nincs kizárva, aztán jövő hét közepetáján elkezd melegedni az idő, és jön a következő hőhullám. A következő hétvégén már 35-36 fokot is mérhetünk. Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a Kerepesi úton kifelé a Dózsa-György út után a külső sávban, a 14. kerületben pedig a Tököli úton befelé a Mexikói út előtt balesetben sérült járművek foglalják el a buszsávot. De torlódik a forgalom a Pesti alsórakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, ráadásul a Pesti alsórakparton ezekben a percekben zárják le az Erzsébet híd és a Margit híd közötti útszakaszt, mert ugye azt este fél hét és hajnali 5 óra között hétköznap is csak a gyalogos és kerékpáros forgalom használhatja. És ugyancsak van torlódás a Budai alsórakparton észak felé az Erzsébet hídig és a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalon. A 6. kerületben a Lövölde téren a Király utca felé útszűkület van, mert itt javítják a vízvezetéket, az Aradi utcában szintén vízvezetéket javítanak a Szinnyei Mersepál utcánál, ezért itt útszűkület fogadja az autósokat. A 8. kerületben pedig a Fiumei úton a Festetics György utcánál lezárták a külső sávot az Orci tér felé, mert javítják a csatornát. Jó utat!
0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít

Yeah! Fatima Dalla szólt, ez volt a Ragyog a szíve, mint a Sláger FM-en, és ugye tegnap ünnepeltük a szecesszió világnapját, hát Budapest is bővelkedik szecessziós építészeti emlékekben, de hát országszerte felfedezhetjük a szecesszió nyomait. Ezen a héten pedig tart a világnaphoz kapcsolódó programsorozat, rengeteg kiállításon, épületbejáráson, városi sétán vehetünk részt, de olyan csemegéket is találunk a programok között, mint például a szecesszió virágai ékszerkészítő workshop, amelyen akár szombaton, akár vasárnap részt vehetünk. A legkomplexebb tudást pedig talán akkor szívjuk magunkba, hogyha az ünnepi előadás sorozatot meghallgatjuk szombaton a Nádor teremben. Érdemes végigböngészni a rendezvény honlapján a részletes program kínálatot. Mi pedig megyünk tovább a kívánságokkal, átböngészem az üzeneteket. Sziasztok, Olá Gergőtől szeretném kérni a Törki a csendből című számot, és anyukámnak küldöm, aki most palacsintát süt az unokáinak. Köszönöm, Évi írta ezt az üzenetet. Jó étvágyat a palacsintához. Sziasztok, szeretnék kérni egy Michael Jackson számot, küldöm a Diósdi általános iskola 4C osztályának. Oké, és hát Lina is pont egy Michael Jackson dalt kér. Sziasztok, Petrának, a sakk királynőnek üzenem, jó lenne már végre inni egy jó kávét együtt, és küldöm neki Michael Jackson Black or White című dalát, mint a sakktábla, ugye fekete vagy fehér. Jön a dal!

Olá Gergő Dalaszolt, ez volt a Tör ki a csendből itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, a következő órában is teljesülnek a kérések, és még most is teljesítek egy kívánságot a hírek előtt. Szia Kata, Jutkának és Kingának üzenem, na idén sem jutunk el Ibizára, talán majd jövőre, és küldöm nekik Wolf Kati Erre táncolj című számát. Köszönöm szépen, Henny írta ezt az üzenetet, hát Wolf Kati dalazárja az óránkat.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Jason Derulo, Metallica, Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Július 12-én újra mozgás éjszakája. Az ország egyik legnagyobb és legbulisabb ingyenes sportfesztiválja vár Budapesten, és közel 90 településen. Falmászás, zumba, spinning, futás, túrázás és még sok más sport egész éjjel. A részvétel ingyenes. Részletek mozgásészakája.hu.
4: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
7: Grillezz! Mindenki imádja. A minőségi és változatos Heinz szószok mind a professzionális konyhákban, mind a vendégek asztalán is új szintre emelik a grill élményt. A Heinz termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
8: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádók.hu.
9: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
10: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Holnaptól Budapesten és 10 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten. Megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapuja a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnaptól Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Biharjász, Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat. Hat vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A korlátozást azért szüntetik meg, mert az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély. A szlovén kormány döntése alapján megszűnik a horvát és a magyar határon 2023 óta fennálló ideiglenes belső schengeni határellenőrzés. A terce szerint az okmány ellenőrzéseket más rendőrségi módszerek váltják fel, ami javíthatja a forgalmat az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Az Európai Bizottság a múlt héten szólította fel a tagállamokat a belső ellenőrzések fokozott megszüntetésére. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak a tegnap éjszakai vihar. Az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések, közölte a katasztrófavédelem. A Bátszalókon a Gárdonyi Géza úton például lakóházra, Óbudán a Városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczi József utcában kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán a Klebersberg-Kun utcában pedig jártára zuhant egy letört ág. Újabb szerelvénnyel bővült a korábban megrendelt 51 darabos KAF villamos flotta Budapesten. A járművek folyamatosan érkeznek, így az alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedhet. A fejlesztésnek köszönhetően több vonalon, köztük az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es és az 56-os járaton is nő a korszerű villamosok száma. A BKK és a BKV további vonalak bevonását is vizsgálja, amihez infrastruktúrális fejlesztésekre lesz szükség. A Budapesti Közlekedési Központ június 15-től módosítja a kedvezményes diák Budapest bérletek feltételeit. A külföldi diákigazolvánnyal rendelkező tanulók csak akkor használhatják a 3450 forintos kedvezményes bérletet, ha magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A jogosultsághoz a diákigazolvány mellett a lakcímkártyát is be kell mutatni. A változás az értékesítési pontokon, az automatákban és a mobiljegy alkalmazásokban is megjelenik. Június 20-án a múzeumok éjszakáján megnyílik a Teva utcai rendőrségi igazgatási központ, ahol a látogatók a rendőrpalota nem látogatható részeit is bejárhatják és betekintést nyerhetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába. A 18 órától éjfélig tartó programok között lesz közönségtalálkozó Széchenyi Andrással, detektív tükörpróba, drón és hőkamera bemutató, szimulációs lézerlövészet, poligráf ismertető, digitális csalás megelőzés és pszichológiai tesztek. A rendőrmúzeumban kutyás és lovas bemutatók, járművek, kriminalisztikai előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat. A Teva utcai programokra előzetes regisztráció szükséges. Pénteken és szombaton Budapesten tartja 55. közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság, amelyre 50 országból mintegy 300 sportdiplomata érkezik. A résztvevők között lesz Spyros Kapralos elnök és Kriszti Káventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, aki először látogat a magyar fővárosba. A közgyűlés áttekinti az Európai Olimpiai Mozgalom elmúlt évét és a közelgő ifjúsági olimpiai események előkészületeit. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
12: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit ígér nekünk az időjárás a következő napokra. Holnapra sok napsütést és kellemes, nem túl meleg időt. Reggel 13-14 fok lesz, úgyhogy akkor elkér a kis kabát. Délután azonban már 23-24 fokot is mutathatnak a hőmérőink, és a déli órákban erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy vigyázzanak a bőrükre. Viszont továbbra is marad az élénk légmozgás, szombaton, vasárnap pedig a napsütés mellé ismét kapunk majd felhőket. Záporok, zivatarok érkezése várható, és akkor is visszafogott lesz még a melegedés, 26-27 fokra számíthatunk maximum. Jó, ha tudják az úton lévők, hogy a 14. kerületben a Tököli úton befelé a Mexikói út előtt balesetben sérült járművek foglalják el a buszsávot, és még kitart a délutáni csúcs, bár a végét járja, de az Erzsébet híd, Kossuth-Lajos utca, Rákóczi út útvonal még terhelt, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból és a Budai alsórakparton észak felé az Erzsébet hídig és a Margit hídtól a Lánchídig egyaránt számíthatunk torlódásra, és a Szél-Kálmán tér környékén is sokan hajtanak. Készüljünk a arra is, hogy a 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Mersepál utcánál útszűkület van, mert javítják a vízvezetéket, a Lövölde téren is vízvezetéket javítanak, ezért a Király utca felé útszűkület van, a 10. kerületben a Fehér úton tart az átépítés az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, itt a középső sávban lezárva, a Harmat utcában pedig a Sibrik Miklós út közelében vízvezetéket javítanak, ezért itt útszűkület van, és tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában is, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti útszakaszt. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Ez még a kívánság műsor, de tart a koncertélmények nyara is. Itt a Sláger FM-en a legnagyobb sztárok budapesti koncertjeire szeretnénk Önöket elvinni. Most azonban teljesül Zsófi kérése, aki a párjának, Gábornak küldi Teddy Swims Bad Dreams című dalát.

0: A Pet Shop Boys dala szólt, az volt az Always on My Mind itt a Sláger FM-en, és folytatódik a kívánság műsor 0630 30 30 95 8, ez SMS és telefonszámunk, kérjék a kedvenc dalaikat, és legyenek résen, mert a koncertélmények nyara tart itt a Sláger FM-en. Most viszont beszélgetnünk kell egy kicsit a világ végéről. Ugye minden évre kapunk világvége jóslatokat. Tudták, hogy a következő világvége például november 13-án jön? Bizony, egy 1960-ban publikált tudományos cikk, amely a Science magazinban jelent meg, arról szólt, hogy 2026. november 13-án egy pénteki napon eljön majd a világvége. Mondjuk nagyon nem kell megijedni, mert az írás csupán két matematikus szatirikus jegyzete volt, amellyel a modellezési hibákra igyekeztek felhívni a figyelmet. Az ő elméletük szerint egyébként a világ népessége éppen november 13-án éri el a végtelent, és akkor bum, vége lesz a világnak. No de addig van még 5 hónapunk, úgyhogy azt töltsük meg tartalommal, és nézzük meg a Szépművészeti Múzeum legújabb kiállítását, amely az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig címet viseli, és hát nagy alkotók világvége vízióit mutatja be. A tárlat egészen szeptember 20-áig látható. Itt a Sláger FM-en pedig egy újabb kívánság teljesül, valaki vonalban. Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok, Nemes Tamás vagyok, egy zenét szeretnék kérni, lehetséges?
0: Természetesen, milyen dalt szeretne hallani?
1: Hát valami jó romantikusat.
0: Jaj, valami romantikusat? Magyar, külföldi?
1: Magyar legyen. Ilyen békülés célpontjából.
0: Aha.
1: Feleségemnél összetört a 4-es osztály, nem akar kibékülni.
0: Jaj, hát ez szomorúan hallom. Ami most így hirtelen erről beugrott, az a Follow the Flow, Tőlem ne című dala. Az nagyon szerelmes.
1: Igen? Akkor legyen az.
0: Oké. Nagyon remélem, hogy sikerül előmozdítani a békülést.
1: Hát, reméljük.
0: Szurkolok. Köszönöm, hogy hívott bennünket, Tamás.
1: Én is.
0: Viszont hallásra.

Spice Girls pörgette fel a délutánunkat, esténket, ez volt a Wannabe itt a Sláger FM-en, és 3 perccel járunk 7:30 előtt, úgyhogy szűk fél órájuk maradt, hogy kérjék a kedvenceiket. Szia Kata, nagy lányunknak, Fanninak ezúton gratulálunk a második diplomájához, nagyon büszkék vagyunk rá, és arra az elszántságra, mellyel a céljait követi, és ha lehet, kérnénk neki Justin Bieber Daisies című dalát, apa és anya, vagyis Évi és Gábor. Fanninak én is gratulálok, jön a dal!

0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy alakul a hétvége időjárás. Ugye hétvégén szombaton jön Antal napja, és hát azt mondják, hogyha Szent Antalkor nagy eső esik, akkor az elviszi a szénát. És hát a helyzet az, hogy a meteorológusok azt ígérik, hogy ha nagy esők nem is jönnek szombaton, de azért lesz csapadék. Záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra kell készülni. Aznap és vasárnap is 26-27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, viszont a péntekünk 100%-ban napsütéses lesz. Már kora reggel ragyog ránk a nap az égről, és egész nap melenget majd bennünket, ennek ellenére 23-24 foknál melegebb holnap nem lesz. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Most már egészen jól lehet közlekedni a fővárosban, viszont arra figyeljünk, hogy Újpesten az Árpád úton, a Víztoronynál, a Váci út felé csak egy sáv járható, mert javítják a burkolatot. A negyedik kerületben, a Homoktövis utcában, a Külső Szilágyi út felé az iskolánál útszűkület van, itt a vízvezetéket javítják, a hatodik kerületben pedig a Lövölde téren, a Király utca felé van útszűkület vízvezeték javítás miatt, az Aradi utcában pedig a Szinyei Merse utcánál számíthatunk útszűkületre, szintén a vízvezetéket javítják ezen az útszakaszon. Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton, itt a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt zárták le. A Vasúti híd felújítása pedig a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál szintén tart még. Irányonként egy sáv járható, péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat, a kivezető oldalon pedig a jobbra kanyarodó sáv is a járda továbbra sem használható, úgyhogy itt is fokozott óvatossággal ajánlott közlekedni. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert a gázvezetéket, a Rózsakert utcában pedig félpályás az útzár a Rákóczi út közelében burkolatjavítási munkálatok miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Az I'm People-től szólt a Moving on Up egy jó kis szaxofon szólóval a végén, ez pedig a Sláger FM, és benne még tart a kívánság műsor, de sajnos már nem sokáig, hiszen 4 perccel járunk 3:48 előtt, viszont mielőtt az üzenetek jönnének, elővesztük a mellénzsebből a buli hangulatunkat, és kiruccanunk Ráckevére, hiszen ezen a hétvégén tartják a Kevefestet. Az Országos Nemzetiségi Kulturális Fesztivál fantasztikus programokkal csalogat bennünket a Dunapartra. Lesz itt például szakácskönyv bemutató, a gyerekeknek mesejátékok és gyerekkoncertek, de bemutatkoznak a térség nemzetiségi táncegyüttesei és zenekarai. Pénteken a Budapest Bár adja a nagy koncertet, szombaton pedig a Magna Cum Laude áll a színpadra, szóval fergeteges lesz a hangulat Ráckevén is, a belépés pedig természetesen ingyenes. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is Taylor Swift Apalite című dala, ezt Dominika kéri a tanulás mellé, hát jó tanulást kívánok, és Zsoltitól is jött egy üzenet. Hello Kata, a páromnak Ildikónak léci játszátok le Michael Sambalótól a Maniacot, üzenem neki, hogy nagyon szeretem.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Taylor Swift-dal lesz, ez volt az Opelájét itt a Sláger FM-en, és képzeljük, a pletykák szerint Tom Hanks adott házassági tanácsot az énekesnőnek és sportoló párjának, ez pedig jó ómen, hiszen ugye a színész közel 4 évtizede él boldog házasságban a feleségével. Most azonban jön a kívánságműsor utolsó dala, és egy szívmelengető üzenet hozzá. Szia Kata, ma elszakadt a táskán bevásárlás után egy fiatal srác segített összeszedni a szétgurult holmit, és még az autóig is elhozta, ami az én kezembe már nem fért. Nem tudom azt sem, hogy mi a neve, de köszönöm a segítségét, és küldöm neki a kocintóst. Bea írta ezt az üzenetet. Jaj, de jó ilyet olvasni. Hát a nap hősének, Máris Szól, Dr. Béres, Varga Viktor és Bigadala a kocintós.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival.
4: Eheti vendégünk Geri Ádám, a gasztrorégész, aki a gulyás kommunizmus konyhájának izgalmas történeteibe kalauzol bennünket.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
7: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
11: Ki a főszereplő a Piroska és a Farkas mesében?
12: Piroska.
13: És a Farkas.
14: És a Farkas.
15: Tehát, hogy a kettő közül ki a főszereplő ilyenkor? A pozitív szereplő vagy a negatív?
12: Pozitív.
13: A pozitív.
15: Akkor a Farkas nem lehet.
13: Hát benne van a címében, hogy Piroska és a Farkas.
15: Jó, de a Rómeó és Júlia.
13: Abban is kettő főszereplő van.
15: Akkor a Bűn és Bűhődés.
13: Abban a Bűn és a Bűnődés a főszereplő.
15: Aha. 1001 éjszaka meséje. Abban tényleg 1001 éjszaka van?
13: Nem. Vagy lehet, hogy 1001 éjszakáig kell olvasnod, hogy kiolvast.
10: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger, Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Markó Attila István lett a készenléti rendőrség új parancsnoka. Hamarosan teljesen átalakul Budapest éjszakai közlekedése. Lakossági fórumot rendeznek a daganatos megbetegedésekről az Akadémián szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Pusvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot, és pénteki hatállyal Markó Attila István rendőr dandártábornokot nevezte ki a készenléti rendőrség parancsnokává, közölte a belügyminisztérium. A tárca rövid közleményben tudatta a személyi változást. Július 1-jéről 2-ára virradó éjjel teljesen megújul Budapest éjszakai közösségi közlekedése. A BKK szerint mintegy 2500 megállóban kell lecserélni a tájékoztató táblákat. A 20 éve lényegében változatlan hálózatot több mint 40 ezer lakossági vélemény alapján tervezték újra, írja az Index. Az éjszakai járatok a nappali útvonalakat követik, új éjszakai trolibuszok jelennek meg, és több városrészben csökken a gyaloglási távolság. A belvárosból átszállás nélkül lehet majd eljutni, többek között Soroksárra, Rákosszent Mihályra, Budafokra és Gödöllőre is. Az agglomeráció felé új közvetlen járatok indulnak Péccel, Gödöllő, Budaörs és Budakesz irányába. A BKK 4 éjszakán át személyes segítséggel támogatja az átállást a legnagyobb csomópontokban. A Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartása a második üteméhez érkezett. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. A fővonalból kiágazó vonalon Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbusszal. Idén nyáron is megnyílik az árasztóparti. Szabadstrand a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT már elindította az engedélyeztetést és a terület előkészítését. A társaság szerint a tavaly megnyitott fürdőhelyen megújult környezet és programok várják most majd a látogatókat. A fővárosban jelenleg két hivatalos dunai szabadstrand működik, az árasztópart és az óbudai római parti plázs. A Duna vízminősége az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően jelentősen javult, így a főváros és a Vájó szervezettel együtt a fürdőhelyek kijelölésén dolgozik. Vizsgálják többek között a Margit sziget és a Jane-Heinrich rakpart lehetőségeit, valamint úszósávok kialakítását. Hosszabb távon egy budapesti folyami úszoda terve is készül. Elkezdődött a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok, amelyek 4 napon átvárják az olvasókat a Vörösmarty téren, a Vigadó téren, a Dunakorzón és az ország számos pontján. Több mint 200 stand, könyvemutatók, dedikálások és színpadi beszélgetések szerepelnek a programban. Az idei könyvhetet a Booker díjas magyar származású angol író David Szalai nyitotta meg, akinek Test című regénye a rendezvényre jelent meg magyarul. A fesztivál kínálata a gyermekfoglalkozásoktól az esti koncertekig minden korosztálynak tartogat programot. Lakossági fórumot tartanak szombaton 10 órától a Magyar Tudományos Akadémia székházának dísztermében a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól. A Magyar Onkológia vezető képviselői közérthető előadásokon mutatják be a betegség kialakulásának okait, a szűrések szerepét, valamint a legkorszerűbb diagnosztikai, sugárterápiás és sebészeti módszereket. A részvétel ingyenes, de regisztráció szükséges. A fórum az MTA Orvosi Tudományok osztályának egy hónapos rendezvény sorozatához kapcsolódik, amelyhez egy tudománytörténeti kiállítás is társul. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Honey Bees dala, az Így játszom. És hát lassan a gyerkőcök is szabadjára engedhetik a játékos hangulatukat, mert a táblákon már az szerepel, hogy ó, és egy nagy felkiáltójel, holnap fölkerül az I betű is, aztán jövő hét péntekre kikerekedik a vakáci, ó, felirat. Szerintem az egész tanévben ezek a legjobb napok. Nem tudom, hogy önöknél hogy volt, nálunk az utolsó héten már egy tanár sem iratott dolgozatot. Feleltettek, ha valakinek kellett még javítani, de az utolsó hét az mindig laza volt. Na de, hova kiránduljunk a vakáció alatt? Hát remek program fölkeresni egy-egy magyarországi várat. A hazai várakat pedig nemrég egy felmérés alapján rangsorolták. Kiderült, hogy hova látogatunk el mi magyarok az ország határon belül a legszívesebben. Nos, az első helyen az Egri vár áll. A hazai erődítmények közül ezt szeretjük a legjobban. Szorosan mögötte végzett a Dunakanyar ikonikus látványossága, a visegrádi fellegvár, ahova én magam is igen gyakran kirándulok. A válaszadók 18%-a voksolt erre a várra, a dobogó harmadik fokát pedig a Balatonfelvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje, a Sümegi vár foglalta el 11%-os eredménnyel, úgyhogy igazából nincsen meglepetés az első három helyen. Negyedik Boldogkővára, ötödik a Szigligeti vár, hatodik pedig Füzérvára lett, de a Siklósi, a Hollókői, az Esztergomi és a Sárospataki Rákóczi vár is szerepel a legkedveltebb 10-ben. Ugye hozzánk legközelebb a visegrádi fellegvár található, ahol számos interaktív kiállítás várja a látogatókat, a Szent Korona másolatát bemutató tárlat, a középkori fegyvereket felvonultató kiállítás, valamint az 1335-ös királytalálkozót idéző paktum mind-mind kihagyhatatlan látnivaló, és aki ide látogat, az megnézhet akár lovagi tornát, solymász bemutatót, de a palotaházban rendszeresen tartanak mesterség bemutatót és kézműves foglalkozásokat is, úgyhogy ha hétvégi programot keresnek, a visegrádi fellegvár felkeresését jó szívvel ajánlom. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább az első emelet dalával. Szól a Filmforog tovább.

0: Ez volt a Hooligans dala, ha játszom, itt a Sláger FM-en. Én pedig Kiskata vagyok, és egészen este 9-ig játszom önöknek a legnagyobb magyar slágereket. 9-kor pedig érkezik Peller Marian, és indul a Benned élek. A két csodálatos vendég pedig, akik anya és lányaként beszélgetnek majd Mariannal, Hernádi Judit és Tarján Zsófi lesznek. Úgyhogy érdemes lesz velünk maradni 9 után is, és 10 után is, mert a Slágerkult mai vendége Gesztei Nagy Zsuzsa képzőművész lesz, aki Esmiller András kollégámmal az Új Életpark című kiállításról beszélget majd, amely mindössze 3 hétig látható a Fugában. Mi pedig most belehallgatunk a beszélgetésbe.
1: Nagyon sok ember szereti a képzőművészetet, igényli, jár kiállításokra, vesz képeket, de valahogy nem az a műfaj, ami ilyen katartikusan átmossa az embert. Tehát, hogy én is elég ritkán látok olyan képet, aminek a hatására elsírom magam. Ez tök fura egyébként. A másik kérdés, amiért ez nagyon érdekes ez a kérdés, de ez engem is nagyon foglalkoztat, hogy végül is kit érdekel az, hogy egy ember feldolgozza a saját gyerekkorát, tehát hogy kinek lehet ez érdekes rajtam hát kívül.
2: Annak, aki ennek kapcsán, vagy ebbe kapaszkodva szintén el tud indulni az úton.
1: Így van, tehát hogy nem azt mondtam, hogy nincs ilyen, van ilyen, csak hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés belülről, hogy én most így kipakoltam a saját feldolgozás történetemet, de hogy ez kinek a számára lehet
2: Zsuzsa,
1: még
2: annyi, olyan témákat feszegetsz te is most, amiket én gyakran próbálok a művészektől kérdezni, és akkor most abszolút témánál vagyunk, hogy ugye nektek, alkotóknak van egy szándékotok, egy üzenet jellege az adott alkotással.
1: Abszolút.
2: De biztos, hogy ugyanazokat az érzelmi gombokat nyomogatjátok a látogatón, ami mondjuk neked a fejedben van?
1: Nem. Biztos, hogy nem.
2: És
1: azért
2: baj?
1: Is... Nem baj. És
2: vagy
1: nekem...
2: ez a szépség?
1: Hát ez a szépsége, és nekem most lesz ugye tárlatvezetésem a múzeumok éjszakáján, a Fugában, és én megmondom őszintén, hogy én nagyon tudok beszélni a művészetemről, és szeretek is nagyon, tehát, hogy így nagyon-nagyon, de számomra az lenne a legizgalmasabb, hogy ha megjönnek az emberek, leültetni őket, és megkérdezni, hogy csak őszintén, teljesen spontánul mondják el, hogy ránéznek valamelyik képre, vagy a sorozatra, mit gondolnak, mit éreznek, tehát hogy nekem az lenne az érdekes, hogy befogadói élményeket halljak, mert abból nagyon keveset hallok, kivéve ugye a szűk környezet, aki nyilván pozitív.
2: Ismer,
1: és nyilván pozitív dolgokat mond, tehát, hogy sajnos van egy olyan része ennek, amit nem ismerek, hogy valójában mit látnak az emberek, mit fogadnak be, mert ugye csak az ír rám, akinek ez egy nagy élmény, az nem fog rám írni, hogy hát figyelj, ezt nem értem, nem érdekel, vagy tehát, hogy ebből nem kapok elég visszajelzést. Elég.
2: Na hát akkor ha most hallgatnak, akkor tudják, hogy kell, ez mindig fontos.
1: Nagyon fontos, és nagyon érdekes, igen.
2: Hogy vagy most lelkileg?
1: Nagyon-nagyon jól vagyok, de nagyon fáradt vagyok.
2: Azt megértem.
1: De
2: hányszor láttad már magát a kiállítást ott a Fugában?
1: Igazából csak 2-szer, úgyhogy holnap
2: mondd
1: is vagyok.
2: Mondd el a címét, kérlek.
1: Igen, a kiállítás címe Új Életpark, és ez egy kerülete Debrecennek, ahol
2: igen,
1: én felnőttem.
2: Igen, ezt tudtam eldönteni, hogy tehát ilyen néven én, ha elmegyek Debrecenbe, megtalálom ezt a parkot?
1: Hát képzeld el, hogy ez egy tehát, hogy most visszanevezték Libakerté.
2: Aha.
1: Ez Debrecen legelső modern lakótelepe, ilyen szocmodern, tehát nem szocreál, hanem későbbi, ilyen 60-as évekbeli, de még téglaépítésű, 4 emeletes, rengeteg zöldel, tehát egy ilyen nagyon barátságos környék, és amikor én ott voltam gyerek, akkor Új Életparknak hívtak, és az iskolát, ahova jártam, Új Életparki általános iskolának hívták. De ez régebben Libakert nevű egy kertség volt. Debrecennek ilyen kertségei vannak. Olyan nehéz kimondani ezt a szót, kertség.
2: De milyen jó, hogy elhozol egy szelet hajdúságot ide a fővárosba.
1: Te honnan származol?
2: Hát néhány romantikusabb megyével arrébb Nógrádból.
1: Oh. De ott gyönyörű falvak vannak.
2: Hát oké, én már 25 éve itt nyomom legalább. Ja. Budapesten egyébként, most többet éltem itt egyébként, mint
1: én
2: annak
1: is
2: idején. De persze, abszolút, abszolút vannak. De elhozod, és itt most azok is láthatják, akik még az Új Életparkban nem voltak.
1: Igen, tehát, hogy most újra visszanevezték Libakertnek, ami hát elég érdekes, mert hogy libák már nincsenek, de...
2: De új élet meg mindig lesz.
1: Új élet meg mindig lesz.
2: No, te új életet tudtál itt magadnak, ha már itt tartunk?
1: Budapesten?
2: Igen, a fővárosban teremteni?
1: Hát én, tehát 15 éves volt, amikor felköltöztünk Pestre a kisképző miatt. Anyukám azt mondta, hogy ne legyek kolis, meg a nővéremet fölvették a konzervatóriumba, tehát egyszerre vettek föl minket, és akkor fölköltözött a család, tehát én is már nem is tudom, hanyadik évtizede itt élek. Persze, tehát az egész életem itt zajlik, de valami miatt én mindig debreceni leszek, és valahogy ez
2: lélekben.
1: Lélekben. Ez a gyerekkor valahogy nem tudom még elengedni, vagy abba hagyni, még ott valamit még mindig kutatni kell.
2: Hát ha most szakember ülne itt veled szembe, akkor valószínűleg ezt mondaná. Én meg már unom, képzelde.
1: A saját gyerekkorodat?
2: Hát persze, hogy állandóan arról kell beszélni. Meg mutogattunk hátrafelé, vagy nézek, kutatgattunk, hogy nem a jelennek kellene foglalkoznunk.
1: Igen, inkább. Tehát egy picit én is azt érzem, hogy ez nem annyira egészséges, hogy az ember a múltban van, de valamiféle szükségszerűség visz engem oda.
2: Például miket alkottál ki magadból? Tehát igen. Mit találunk a fugában most?
1: Igen, akkor elmondom, hogy ez a fugának a főterme, ahol a kiállításon van, Breyer Marcel teremnek hívják. Egy aránylag hatalmas tér, de én így is teletömtem, és még maradtak is ki képek, szóval jó nagy lett az anyag.
0: Június 21-ig még megnézhetik ezt a kiállítást, a teljes interjút pedig meghallgathatják 10 után itt a Sláger FM-en. Tartsanak hát Esmiller Andrással és vendégeivel a Slágerkultban, most pedig Postási Julival, akitől már is szól a Puszi Nyuszi.

rimánc? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább nerc. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?

0: akarsz-e lenni? Csillag az égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Republik dala szólt. Ez volt a Száll az ének, és hát szálltunk a nevetéstől ma reggel, hiszen Pordán Petra két műsorvezető társa, az Animal Cannibals csapata volt. Nagyon jó volt őket hallgatni. Korán reggel pedig beszélgettek Vasas Lajossal, egy 4 gyermekes édesapával, aki több millió forintot talált kutyasétáltatás közben. Hogy mihez kezdett vele? Már is ki.

0: turkevén kutyát sétáltatsz. Igen. Tegyük fel, most tényleg csak tegyük fel.
1: Igen.
0: És találsz egy ilyen táskát, akkor ezt ott reggel tudod egyből, hogy mit kell csinálnod.
1: Már is megkérdezzük erről Vasas Lajost, aki tudta, hogy
0: itt
1: mit kell csinálni.
0: Jó reggel,
1: szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, jó reggelt!
1: Te találtál egy ilyen táskát, amiben 3.200.000 forint volt. Méghozzá vasárnap, kutyasétáltatás közben. Na, de mit csináltál?
2: Igen, igen. Hát egy nagyon korai nap volt ez a vasárnap. Nekünk mi péntek, szombat, vasárnap szoktunk kutyát sétáltatni Turkevén. Ez egy nyaralóvezető vezet a gyógyfürdőnek a tövében. És hát elindultam a kutyával, és akkor láttam, hogy egy ilyen bokor szélén egy táska van elejtve, hát kinyitottam. Sok minden végigfut az emberbe ilyenkor. Az első gondolatom az volt, hogy akkor befejeztük a kutyasétáltatást, és elindulunk haza. Közben felhívtam a feleségemet, hogy hamarabb érkezem, beszélnünk kell.
1: Ilyenkor mit gondol egy feleség? Hamarabb érkezem, beszélnünk kell.
0: Jaj, és hát szólhattál volna Lajos azért.
1: Oké.
2: Okay. Igen, igen, igen. Tehát, hogy így jött neki is ez a dolog. Hazamentem, megmutattam, átszámoltuk, és úgy voltunk vele, hogy 4 gyermekes családapa vagyok, nagyon sok mindenre jó lenne ez az összeg, de azért valahonnan ezt nagyon-nagyon hiányozhat. Uh-huh. Felhívtuk a 112-t, és mondták, hogy ez önkormányzati hatáskör, vasárnap volt, még azt megpróbáltuk.
0: De komolyan vettek egyébként, hogy egy ilyen bejelentéssel érkeztél?
2: Persze, és nagyon
1: segítőkészek voltak?
2: Magyarázta a hölgy, hogy segítőkész, hogy tegyük ki egy közösségi oldalunkra, de ne írjuk meg, mi van benne, csak írjuk körül, és majd ha jelentkeznek, akkor konkrétumokat, ha tudnak mondani, akkor át kell adnunk, ha nem, akkor Turkevárosi edzőjének ezt adjuk le 8 napon belül.
0: Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy amikor a táskába belenéztek, akkor milyen címletek voltak, vagy úgy nézett ki ilyen banki kötegelés, tehát mint a filmekben, amikor belenézünk egy ilyen pénzelteli táskába?
2: Nem, tehát ez úgy nézett ki, hogy össze volt fogva egy kis kockás papírra, a kockás papírra volt írva 3 cím, amit később megnéztünk, és kiderült, hogy ez egy eladó nyaralóknak a címe volt Turkevén.
0: 3-at is meg akart venni?
1: Nem!
2: Édesem,
1: csak 3-ból egyet szeretett volna.
0: Jó, menjünk a happy end felé. Egyébként gratulálunk a kutyádnak, nem tudom, hogy tanítod, de valószínűleg összimatolta ki.
1: Még szaros gomba keresésre is szerintem használjátok, mert az is egy jó biznisz lenne. Szóval, hogy lett meg a gazdája a táskának?
2: Több helyen megosztották a mi megosztásunkat, és a gazdája már kereste, amikor Hódmezővásárhelyre hazaérkezett.
1: Édesem.
2: És felhívta a szállásadóját, mert Turkevére érkezett ő nyaralót venni, és előtte egy nappal jöttek. Ez egy 70 pár éves idős úriember, és mondta a szállásadója, hogy ő látott ilyen jellegű megosztásokat, és egyszer csörgött a telefonunk.
1: És visszaadtátok a pénzt, és ő neki mi volt az első reakciója?
2: Hát lejött Turkevére még aznap, mondtam, hogy akkor csak igazolja már, hogy biztos-e az övé, de elővette egy banki igazolást, hogy előtte valamit vette ki, és elmondta, hogy milyen nyaralókat írt fel.
0: De mi volt a sztori? Hogy veszítette ő azt el?
1: Hát na, ez lett volna a következő kérdés, igen.
2: Nagyon korán indultak vissza a Hódmezővásárhelyre, és pakoltak. Amit kivettek szállást, azzal úgy egyeztek a szállásadóval, hogy a kulcsot is bedobják a postaládába, mert olyan 4 óra előtt indultak el, és azt mondta, hogy valószínűleg ott a pakolásban, vagy az autó tetejére tette, vagy leesetett.
1: Ó, édesem.
2: Ezt csak otthon vette már észre.
0: Hát az ilyent az ember magára kötöz, nem?
1: Ez az, igen. És ő neki ez ilyen kis összespórolt pénze volt, hogy ott vegyen Turkevén egy nyaralót, akkor ha jól értjük.
2: Igazából nem Turkevében gondolkodott, hanem az egyik rádió.
0: Ez a baj.
1: Ez
0: volt a baj.
2: Népszerűsítette, nagyon jó gyógyfürdőnk van, és azt mondta, akkor elnéz Turkevére, szétnéz. Utolsó éveit jó helyen akarja eltölteni. Hát úgy gondolom, hogy jó helyen eljön hozzánk.
1: És kaptál te megtalálói jutalmat?
2: Nem akartuk elfogadni, de igen, kaptunk egy 50.000 forintot. Hát a feleségem tanárnő is, pont a mai nap mennek a Turkevi Korda Sándor filmszínházba vele a gyerekek.
1: Ja, elviszitek a gyerekeket?
0: Ez viszont tényleg ilyen le a kalappal, ezt olvastam a hír végén.
1: Nagyon édesek vagytok, tényleg.
0: Úgyhogy nagyon jó mozizást kívánunk nektek.
1: Nagyon-nagyon köszönjük.
2: Mi is köszönjük, hogy
0: mi lett volna az a határ, akkor gyorsan hadd kérdezzem meg, mi lett volna az a határ, amikor még azt mondod, hogy ezt nem adom vissza.
1: Tehát tényleg a happy end végére ilyen kérdezem?
0: Csak azért kérdezem, mert
3: 100 milliónál, hát azért ne hülyes kérdezem, 100 milliónál.
0: Én lefelé akartam alkudni.
3: Ki az a hülye, aki visszaadja 100 milliónál?
0: Lefelé akartam alkudni, mert jött egy olyan SMS, hogy egy megtaposott 20.000-es talált az egyik hallgatónk Tamás az utcán, és ő azt nem kereste meg a gazdáját. Aha. Tehát valószínűleg egy 20.000-esnél akkor ti is azt mondtad, én lefelé kérdezem, bocsánat.
1: Jó, oké.
2: Szerintem azért minden embernek van egy határa.
1: Igen.
2: És úgy gondolom, hogy azért 20.000 forintot, tehát annak
1: nem keresett meg a gazdáját, persze.
2: Biztos, hogy jó célra
1: fordítottad volna.
2: Tehát a család

0: Árunkból, vagy más irányba, de azt azért nem szokták visszaadni, főleg úgy, hogy nincs azonosítója.
1: Így van.
0: De én úgy gondolom, hogy azért az emberekben, magyar emberekben van egy olyan jellegű motiváció, hogy tehát még ha azt is mondja, hogy ő aztán nem adta volna vissza, de nagyon sokan visszavatták volna.
2: Így van. Lajos, nagyon köszönjük, és puszíjuk a feleségedet is, tényleg csodálatos emberek vagytok. Köszönjük szépen.
0: Mi köszönjük, hogy itt lettünk. Köszönöm szépen.
1: Jó kutyasétáltatást!
3: Emelem kalapom én is Lajos elődben. Kétségtelen én is egyetértek vele abban, hogy szerintem is nagyon sokan, akik azt mondják, hogy ó, én biztos megtartanám a pénzt, valójában visszaadnánk. Holnap reggel pedig itt a Sláger FM-en visszatér Pordán Petra, és holnap már Somogyi Zoli is vele lesz, úgyhogy ébredjenek velünk reggel 6-kor. Most pedig Závodi Gábor dala szól, a Táska Rádió.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan egy stílszerű dal a Soho Partytól, ha már ma kezdődött a futballvilágbajnokság, ez volt az éjjel, soha nem érhet véget, és ezzel a dalali meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom, kívánok további kellemes rádiózást, a következő órában Peller Marian, Hernádi Judit és Tarján Zsófi érkezik, jön a Benned Élek, velem pedig legközelebb holnap délelőtt 10-kor találkozhatnak. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, a Unique dalával köszönök el, jön a Hiszed vagy sem, viszont hallásra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hétfőn döntött az országgyűlés a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozásáról. Gerendás János lett a Magyar Fejlesztési Bank új elnök vezérigazgatója. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik az országgyűlés, közölte Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke. A hétfői, a tavaszi ülésszakot lezáró ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A képviselők ezután szavaznak az alaptörvény 16. módosításáról, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki hivatali időt, rendezni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok helyzetét, illetve megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A parlament ezután dönt a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállításáról és Túrockai László mentelmi jogának felfüggesztéséről is. Kedden rendkívüli ülésnapot tartanak, ahol több fontos törvényjavaslat általános vitája következik, köztük az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges módosításoké, a házszabály átmeneti módosításáról is tárgyalnak, amely 2027-ig bővíteni a sürgős és kivételes eljárások alkalmazhatóságát. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerséggel a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt, írtam. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Vezetőváltás történt a Magyar Fejlesztési Bank élén. Az elnök vezérigazgatói feladatokat a jövőben Gerendás János látja el, jelentette be Kapitány István miniszter. A kormány szerint az MFB kulcs szerepet játszik majd az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában. Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. Első feladatai között egy átfogó audit és az EU források fogadásához szükséges átalakítások szerepelnek. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón. Az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején, valamint a 11. kerületben, az Egér úton, a Karíjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon a belváros irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK járatok előnyben részesítése érdekében péntektől a 13. kerületi Róbert Károly körúti felüljáró végénél az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél rövid soroló sávot jelölnek ki a buszok számára. A 11. kerületi Egér úton a centrum irányába a Karíjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén péntektől alakítanak ki buszsávot. Jól halad az M4-es autóút Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhegy kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai, zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodéziai mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelző rendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 busz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. A területen korszerű mosdóépület, játszótér, szabadtéri fitnesspark és szelektív hulladékgyűjtés lesz. A két oldalon összesen 37.000 négyzetméternyi zöld felülettel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Hernádi Judit és lánya Tarján Zsófi.
1: Amikor kiderült, hogy vállaljátok ezt a beszélgetést, akkor az én szívem annyira megmelegedett, mert nem mind a kettőtökkel nagyon szerettem volna beszélgetni, de az, hogy együtt vagytok most itt, azért külön hálás vagyok, úgyhogy sziasztok, drágák, köszönöm, hogy itt vagytok.
2: Szerintem.
3: Mi köszönjük, szia!
1: Na jó. És ugyebár a Benned élek témája tulajdonképpen az, hogy milyen mintát hoz édesanyja, mit ad át, mire mondja azt, hogy stopp, ezt nem fogom átadni, és ehhez képest mi csapódik le a lányban ebben az esetben. Úgyhogy, ha nem baj, Judit, akkor téged kérdezlek először,
2: hogy
1: te milyen anyai mintát, vagy akár szülői mintát hoztál, tehát te hogy élted meg a saját gyerekkort, igen, és az anyához fűződő viszonyt, és ahhoz képest, hogy ment ez tovább?
2: Hát ezt a Zsófi tudja, hogy ment tovább tulajdonképpen, igen. De én azt gondolom, hogy én nem az anyámat mintáztam, ezt gondolom. De hát persze ez csak egy gondolat, mert sok mindenben meg aztán ugyanazt csináltam, természetesen. De én az anyámnak mindig megpróbáltam, én egy lázadó típus voltam, és megpróbáltam megmutatni neki azt, hogy hogyan kéne, hogy éljen. És nagyon sok mindent megcsináltam, amit ő megcsinált. Például az, hogy nagyon korán mentem férjhez, hogy most ebben a pillanatban legyen ennyi elég.
1: Ilyen értelemben 17 évesen tényleg.
2: Ahogy 17 évesen mentem, úgy, ahogy ő, én is abban hagytam a középiskolát, úgy, ahogy ő, másképpen, de úgy, ahogy ő, és de mindegyikből kijöttem, ő meg benne maradt. És végül is ez lett nehéz, hogy állandóan, mint hogyha azt mutattam volna neki, hogy látod, de megcsinálom, de nem igaz, hogy csak veled történnek ezek a dolgok, velem is megtud, de én kijövök belőle, én nem, mert hogy ő egy áldozattípus volt, és én meg azt hiszem nem.
1: Hát kívülről nézve semmiképpen sem.
2: Igen, de ki tudja, mert lehet, hogy az ember más közvetít. És szóval ez biztos, és ezt nem szeretem volna átadni, azt tuti, de nagyon sok mindent viszont sajnos átadtam, mert átvettem az anyám ítéleteit, a szokásait, azokat azért mégiscsak átvettem, igen. Meg ahogy ő gondolkodott én rólam, és azt gondolta, hogy én nem vagyok alkalmas a pályára. Igen. Hát persze, de nem azért, mert úgy nem vagyok alkalmas, mert hallott szavalni, és azt mondta, hogy az nem jó, hanem azért, mert hogy magas, hogy nem, hogy hát, hogy gondolod ezt? És én ugyanígy voltam, sajnos ezt ugyanúgy megcsináltam a Zsófival, de hát, hogy hát, hogy gondolja, hát, hogy jaj Istenem, miért akar ő
1: frontember lenni, és énekel.
2: Igen. Nem, azt még nem, de egyáltalán, amikor azt mondta, hogy ő föllép a színpadra, akkor hogy gondol? És ez a fejembe így megfordult, és hát ennyi.
1: Akarva akaratlanul. Karbatett kézzel hallgatod végig ezzel kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy talán a nagyján túl lehettek, mert annyi mindent megbeszéltetek már, de lehet, hogy tévedek. Könyvetek is jelent meg ezzel a témával. Imádom a címét, hogy ne maradjon kettőnk között. Tehát, hogy ez figyelj, hát ennél beszédesebb cím nincsen. Szóval, hogy mesélj erről, hogy gyerekként hogy élted ezt meg. Akár azt, hogy a nagyszínésznő, egyáltalán tudatában voltál-e, hogy a nagyszínésznő az édesanyád, és ahhoz képest te magadat hogy tudtad elhelyezni? Mert ez nehéz, nekem nehéz lett volna.
3: Nehéz is volt, de utólag jöttem rá, hogy nehéz. Nem tudtam, hogy anyám híres. Tehát amikor kicsi voltam, akkor azt hittem, hogy ez a normális, hogy mindenkinek ez van. Aztán szépen lassan rájöttem arra a külső visszajelzések alapján, hogy ez nem az a normális, amihez sokan hozzászoktak. És ez későbbiekben csapódott le, ez a frusztráltság, vagy útkeresés, hogy szerettem volna, tehát nyilván anyám állapota, vagy hírneve vagy sikerei egy standardet állítottak föl bennem, hogy tök mindegy, hogy mit csinálok az életben, szerettem volna orvos lenni, meg voltak ilyen vágyaim régen, na, hogy asztronauta, meg ilyen, tehát hogy mindegy, hogy mit csinálok, csak hogy amiben elhelyezkedem, abban legalább olyan jónak kell lenni. És amikor szembesültem azzal, hogy ez egy óriási vállalás, egyébként ez később volt, nem pólyás koromban, hát meg nem három éves koromban, meg nem általános iskolában, hanem később, amikor el kellett helyezkedni, vagy amikor egyre közelebb került az a pont, hogy vége lesz a sulinak, és akkor hirtelen elkezdődik a nagybetűs élet, és hogy fogok ott helytállni. Na akkor volt ez baromi nagy frusztráció, mert nem láttam semmit. Tehát olyan volt, hogy előttem volt az élet, hallottam egy tök jó kis frázis még régen, hogy előttem van az élet, nem látok tőle semmit, és én tényleg nem láttam semmit, és én kicsit control freak vagyok, tehát az irányítás mániás, szeretem, hogyha kiszámítható az életem, tehát tudom, hogy hol vannak a dolgok a lakásban, szeretem a rutint, meg mindez, ez nekem biztonságos. És nem láttam ezt a biztonságot az életben, hogy hova kell lépni, nem, és ez borzasztóan frusztrált a bizonytalanság, hogy úristen, hogy fogom elérni, hogy állok fel a színpadra, hogy lesz nekem zenekarom, aztán lett, de a death metal az nem egy olyan műfaj, amihez ki tudsz kerülni a mainstream, hiába szerettem nagyon, igen. De hogy gondoltam, akkor nemzetközi terep, de az valahogy nem jött össze, akkor hogy máshogy, kikkel, hogy fogok megismerkedni emberekkel, eleve nehezen ismerkedem, nehezen kommunikálok, igen, nehezen igen. Tudom magam kifejezni, vagy megértetni másokkal, úgyhogy ilyenek.
1: Ilyen könnyű kis csomagocskával indultál.
2: Hát igen, szinteket. Ezt most így hallgatva, csak így hozzáteszem, hogy soha nem akartam azt, hogy szóval nem volt otthon szó, ahogy ő is mondja, arról, hogy én híres. Ez nem volt, persze. Hogy most megkapcsoljuk a tévét és megnézzük édesanyja. Ez sem volt, mert ezek nem voltak, tényleg. Ezeket tényleg nem csináltam, de valóban ez egy baromi nagy csomag, és mindig most is úgy érzem, hogy hú, ez szörnyű, ez, amit az ember ne pakol, arra, mert hogy ne, de hogy vicc, ezt én mondom akkor azt, hogy ne arra úgy, de hogy például ez, hogy anyámmal kapcsolatban, hát ez föl nem merült, tehát pont fordítva volt.
1: Igen,
2: pont
1: te felnőttél nagyobbra.
2: Igen, és mégis, igen.
1: És mégis feladatot ad.
2: Hát persze, hát és még így is, és akkor mindenkinek megvan a maga
1: keresztje, amit cipel, és ez igen. Tényleg így van, de az én hitembe belefér, azt tudod, hogy nem véletlenül választottad ezt az anyukát.
2: Igen. Ezt azért neki mondtam, amikor ki volt néha borulva kamaszként, és akkor mondtam neki, hogy hát életem, hát nem véletlenül vagyok az anyád, ezt mondtam neki.
1: És ami a kamaszként, mondd,
3: bocsánat. Nagyon sokat kaptam anyámtól, tehát például amikor elkezdtem a show businessben komolyabban tevékenykedni, akkor pontosan tudtam, hogy kell fölkészülni egy koncertre, hogy ez nem csak egy hakni, hogy ott oda megyek és csinálok valamit, aztán, hogy lesz ami lesz, hanem, hogy fel kell készülni, be kell járni a helyszínt esetleg, hogyha adódik lehetőség, meg kell tanulni a szöveget, mikor, hova megyek, hol van fény, hol nincs fény.
1: Ez egy akkora muníció, igen, amit más a tapasztalatai alapján szerez meg, de itt meg anyától lesz gyakorlatilag az első pillanattól kezdve kaptad.
3: Magam szívtad.
1: És szívtad magadban, mint egy szívacs. Mik voltak az első kisülési pontok a tinédzserkor? Te is lázadó voltál, így értem?
2: Hát nem tudom.
3: Hát én ilyen belső lázadó vagyok inkább. Anyám az expresszíve lázadt, tehát róla lehetett tudni. Én meg introvertáltan lázadtam, tehát bennem egy belső égés folyt le, és a belső égés, amikor azt a szintet érte el, akkor hirtelen így kijött a felszínre, de ugyanúgy ott volt az égés, csak az belül zajlott le, és aztán pedig már csak az eredményt lehetett látni, hogy mit művelt ott az a napon, de anyám meg robbant. Szerintem egyébként anyám esete az jobb.
1: Egészségesebb
3: valószínűleg,
1: meg kicsatornázódik
3: és
1: a jó sok tűz.
3: És igyekszem mostanában kimondani a dolgaimat. Nem annyira jó, mert baromira frusztrálok másokat. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit másik témának tűnök, de amikor vezetek, és úgy érzem, hogy nem tudok kikerülni egy szituációból. Sose tudok befordulni balra, mert mondjuk sokan jönnek, és nem tudok befordulni. Azt mondogatom, jó, akkor itt maradok örökre, örök időkre, ez univerzum végig, itt fogok meghalni, ilyeneket mondok, és amikor ezt kimondom a legnagyobb félelmeimet, akkor hirtelen be tudok fordulni.
1: Akkor be tudsz fordulni.
2: Csodálatos.
3: Jobbra mutattam, de hogy balra, mert arra nehezebb.
1: Nézők.
3: De szóval egészségesebb kimondani, és nem belülről égetni magadat, hanem kicsit kijebb adni ezeket, ezeket az energiákat.
1: Hát ez hosszú út volt, hogy eljöttél, hogy eljutottál.
3: 40 év.
1: Igen, igen.
3: 40 év sivatag, igen.
2: De figyelj, én is későn jöttem rá bizonyos dolgokra, de komolyan.
1: Én is. Én későn érő típus vagyok, én ezt gondolom magam.
2: Igen, és engem nagyon sok mindenbe tanított, például a Zsófival való kapcsolatom, mert azért nem volt egy könnyű gyerek, azért, de azzal együtt, hogy magába intézte el, azt nézni akkor is, hogy ő magába mit csinál, azért nem olyan könnyű, és szóval én nagyon sokat tanultam tőle, komolyan mondom, és folyamatosan.
1: És vice versa, és magadról is tanultál, nem?
2: Tehát hát ez ezt akartam ezzel mondani,
1: ugye?
2: Igen.
1: Tehát az annál nagyobb tükör nincs a világon, érted? Ráadásul, amikor elkezden tudatra ébredni, és ki is mondja, hogy adott esetben nem egy szép tükröt tart.
2: Az egy nehéz dolog kimondani, az nem egy könnyű dolog. Így is tényleg nem könnyű.
1: Melyik részét kimondani? Amit érzünk, a jó érzés, tehát azt, hogy szeretlek, tehát mit nehéz kimondani? Vagy azt, hogy ezt én nem.
3: Nekem eleinte a rosszat volt nehezebb kimondani sokkal, meg magammal szemben, hogyha mondjuk önrevíziót kellett csinálnom valamivel kapcsolatban, mert elcsesztem valamit, akkor azt sokkal nehezebb volt kimondani. De hát gyakorlat teszi a mestert, úgyhogy...
1: Nagyon szigorú vagy magaddal, ugye?
3: Hát ja.
1: Szerintem te vagy a legszigorúbb saját magaddal.
3: Tehát, ha... Anya bólogat, úgyhogy nem merek ellen mondani.
2: Nem, bocsánat. De
1: te
2: tényleg,
1: úgy érzed,
2: hát
1: hogy te, úgy érzed, te is úgy érzed.
2: Ahogyne.
1: Te úgy érezted, hogy anya szigorúbb volt egy időben?
3: Nem, hanem voltak bizonyos határok, vagy dolgok. Na, mondok egy példát.
1: Ja.
3: Nagyon rossz voltam matekból, de sose voltam leszidva azért, hogy egyeseket hozok haza, viszont azért meg igen, hogyha nem mondom el, hogy egyest hoztam haza. Tehát, hogy tartást próbáld velém levelni, és hát remélem sikerül.
1: Meg azt, hogy vállald.
3: Igen.
2: És akkor én megmondok még egy ugyan hasonló példa, mert hát ott van az én borzasztó példám, azt majd esetleg elmondjuk, hogy mert ez szörnyű, ahogy én milyen voltam ebben a szempontból, és milyen sok hülyeséget csináltam vele kapcsolatban, de az például, hogy egy időben ugye tanultunk együtt meg, és eljött a pillanat, de egyébként ez őre nagyon jellemző, eljött a pillanat, amikor nem tudtam ott lenni, mert pont vidékre kellett mennem, és nagyon izgultam, akkor volt ő ötödikes, és úgy éreztem, hogy ez most egy nehéz pillanat, mellette kéne legyek, ennyi tantárgy, stb. És akkor egy pillanat alatt megtanult tanulni. Ő. Érted?
1: Igen.
2: És ettől pillanattól kezdve én nem is kérdeztem meg, hogy mi a lecke. Szóval rájöttem, hogy ez az ő belső igényévé vált, és abban a pillanatban engem nem érdekelt, hogyha volt, vagy nem úgy nem érdekelt, de hogy nem nyomott, hogy ez igen,
1: és hogy nyomasztani kéne, igen, hogy már tanulja.
2: Igen, és ez egy fantasztikus dolog.
1: Az.
2: És hát sajnos ezt meg el kell, hogy mondjam, ez egy rémes történet, amikor hozott egy matek dolgozatot, és azt mondta, hogy ez most marha jól sikerült, tényleg nagyon jól sikerült neki, és négyest kapott. Négyest kapott.
3: Négyötöd volt, igen.
2: Négyötöd volt, minden, de tényleg.
1: És akkor görényebb jegy a világon,
2: igen,
1: nem?
2: Nem baj, de végignéztem az összes ilyen, és mutatta nekem, és néztem a megoldott példákat, és azt mondja, de ezt te miért nem tudtad megcsinálni? És ez kijött belőlem, ez annyira szégyenletes, hogy most is elrekedek.
3: Igen, hogy
2: borzasztó. Is. Szörnyű.
3: Az a baj, hogy magamra ismerek, úgyhogy nem maragszom.
2: Igen,
1: ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon, érted, hogy anya mintája miatt vagy-e szigorú, ennyire szigorú és maximalista?
3: Hát, erre a példa az, amikor visszanézek egy koncertet, amikor azt mondták, hú, de jó volt,
2: igen,
3: de jól
2: énekeltél.
3: És hangról hangra ki tudom el, tehát amikor hamis hangot hallok, főleg mástól nem, de ha magamtól, akkor összerezzenek, sőt, édes. Volt, hogy rosszul lett, effektív, ki kellett menni fizikailag. Igen, hányni. De tényleg, tehát végighallgatom a jó felvételt, és miszlikbe, milliméterre kielemzem, hogy itt nem volt jó a levegővétel, itt orros, nagyon sokszor orros, meg nem értető a szöveg, meg miért sietek, igen, és akkor elvileg ott egy tök jó koncertfelvétel.
2: Hát igen, és akkor meg azt mondja, hogy koncert, ami jó, tényleg annyira egyre jobb és egyre jobb, tényleg, úgy
3: mindig
2: érzem. És azt hiszem egyetlen egy alkalom volt, amikor azt mondtad utána, hogy most ezzel ő is elégedett tud
1: volt,
2: lenni.
1: De volt ilyen.
2: egy
1: ha
2: volt.
1: Ha már volt egy,
2: volt?
1: Akkor is a, már egy
2: a
1: volt.
2: Parkos.
3: Ja, most volt egy parkos, amit visszahallgattam, és utólag nem tetszett.
2: De utána azt mondtad, hogy most annyira jó
3: igen,
2: volt az egésznek.
3: Jó volt. Igen, és a közönség is érezte, tehát a közönség az mindig az előadónak a tükre. Tehát hogyha, főleg egy zenei koncerten.
1: Hogyne.
3: Tehát az egy sokkal spontánabb kapcsolat szerintem, mint egy színházban, és azt éreztem, hogy azokat a vibe-okat, amik bennem vannak, a közönség is érzi, és egymásnak adogatjuk a jót, és a még több jót. És azt éreztem, hogy ez ott megvalósult, viszont visszahallgatva az éneket, hát...
2: Nem igaz, de mindegy.
1: Jó, hát ez sokkal most szigorúbb. Ő a legszigorúbb hát saját magával, ezt most én is megállapítom. Nincs miért bocsánatot kérned, csak annyira remélem, hogy tudsz majd ezen változtatni magadért.
3: Amen.
1: Magadért. És ha már a szigorúság másokkal is ilyen szigorú vagy? Azt mondod magaddal
3: hát,
1: a legszigorúbb?
3: Kérik, akkor igen, de egyébként nem szoktam. Tehát zsigerben nem szoktam, de látom azokat a pontokat, hogyha én csinálnám, akkor mibe kötnék be.
1: Aha.
3: Bele. Igen, de egyébként...
1: Micsoda csavar van ebben a gondolatban. Tehát igen. Ha én csinálnám, akkor ebbe is belekötnék,
3: de másokkal azért nem szoktam ennyire szemétlenni. De ha kérik, akkor igen.
1: De másokkal is szigorú vagy, Judit? Szerintem te is annak
2: én tűnsz. Azt hiszem, igen, de már megengedő vagyok, mert sokáig azt gondoltam, hogy emberek egyáltalán hogy tudnak élni olyan igénytelenségben, amiben élnek, és rájöttem, hogy remekül.
1: Csodálatos. Elégedett.
2: Elengedtem ezt a problémát. De attól függetlenül én is látom. Igen, igen.
1: Te, Zsófi, most, ahol tartasz, nézzük csak a szakmai életedet, azzal elégedett vagy?
3: Soha.
1: Nem már?
2: Nem elégedett, pedig lehetne.
1: Pedig lehetne, én is azt gondolom, hogy lehetne.
3: Hát ez is egy hajtóerő, hogy...
1: Motiváció, hogy még.
2: Azért néha egy kicsit lehetné boldog.
1: Nem azt mondom, hogy hallgass anyádra, de ha egy kicsit hallgass.
3: Hát tényleg igaza van, csak valamiért ez még nincs meg bennem, ez a... Nem találom a kulcsot az árhoz, ami a boldogsághoz vezet, pedig jó lenne. De néha azért be tudok nézni a kulcsjukon, és akkor jó nekem.
1: Tehát egy-egy pillanatra igen. Már átszűrődik a fény.
3: Igen, igen.
1: Akkor nem egy lehetetlen küldetésről beszélünk.
3: Nem, csak kinyitni szeretném az ajtót, nem berúgni.
1: Igen, jó, értem.
2: De jó.
1: De ez egy jó gondolat, igen. Jó irány. Te elégedett vagy, ha most nézed az eddigi pályádat, Judit? Vagy neked is van olyan, amire azt mondod, hogy hát az lehetett volna jobb is.
2: Az igazság, hogy egy olyan szót fogok mondani, amit nem kell kerülni, nem érdekel már.
1: Értem.
2: Nem érdekel. Ah,
3: tök jó.
1: Ez egy jó szín.
3: Szerintem ez menő.
1: Egyetért.
2: Igen?
1: Igen.
3: Igen.
1: Igen, mert nincs benne már megfelelési kényszer.
2: Igen. Igen. De attól én még igényes vagyok.
1: Persze.
2: Azt hiszem.
3: Na, az vagy.
2: Igen, persze. De...
1: Ebben egyetért.
2: Hát, megfelelési kényszer. Figyelj. Igen, nem tudom. Nem.
1: Azonnal rávágnánk, hogy persze, hogy van, mert magamból kívül. De neki nincs. De volt valaha, Judit?
2: Hát figyelj, ami nem megy, nem megy. Aha. Én ezzel így vagyok, nem tudom. Egyszer volt egy nagyon-nagyon híres orosz rendező, aki jött és ott a rendezett, és akkor éppen Szolnokon volt ez egy ilyen előadás. Vasziev. Na, tudod, probléma a nevekkel. Vasziev, és akkor ott volt, és mindenki remegett, tényleg nagyon szörnyű híre volt, és mindenki remegett, hogy most mi hogy meg, és akkor én csak annyit tudtam mondani, hogy hát vagy meg tudom csinálni, vagy nem.
3: Ez egyébként igaz.
2: De egyébként tényleg. Ha azt feltételezik, hogy alkalmatlan vagyok, azt ki tud teljesen borítani. Uh-huh. Akkor kihúzzák a rólam a talajt. Ha azt, amit én jónak találok, leszarozzák, akkor fölborul a rendszerem.
1: Igen, igen.
2: Akkor fölborul a rendszerem, néha előfordul. Nem tudom megbocsátani.
1: Uh-huh.
2: Nem tudom. Nem tudom megbocsátani.
3: Ezt is.
2: Sajnos. Mert felelőtlen gonoszságot látok benne. Igen, ennyi.
1: Abszolút értem.

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Hernádi Judit és lánya Tarján Zsófi.
1: Még egy témát engedjetek meg, hogy megkérdezzek. Mert ugye nem, az édesapád nem nevelt téged, tehát nem volt így apa minta, és egy darabig volt apa minta is, de hogy meséljetek már a férfiakhoz fűződő viszonyról, mert két olyan erős karakterű nő vagytok, és ez, ebben megvan a hasonlóság, de amennyire akartok nyilván, tehát itt most semmilyen vájkálás nincsen, csak kíváncsi vagyok, hogy van olyan, amit anyáról másolsz, adott esetben, ha keresed, vagy nézelődsz, hogy ki az, aki számodra vonzó, vagy nagyon ellenemész anya ízlésének, vagy ez egyáltalán nincs is a tudatodban, hogy milyen partner tudnál magad mellé elképzelni?
2: Hát az első pasi, akivel jártam, az nagyon hasonlított a Görög Lacira, de a szituációja is. Tehát volt egy testvér, volt egy anya, akivel ők nagyon szorosan összetartottak, és egyébként beintegráltak engem a kis világukba, és fél évig voltam együtt. Uh-huh. Ferivel, és...
1: Majdnem azt mondtam, Isten nyugosztalja, de nem úgy. Nem. Sok jót nem, kívánunk, van, Feri. Nem. Tudom.
2: Ő most boldog, én ahogy láttam, házas életet él már, ez nagyszerű dolog, és fél év után elköszöntem ettől a kapcsolattól, és akkor mondta anyám ugyanezt, hogy én azt a szakítást valósítottam meg, viszonylag kevesebb komplikációval és hamarabb, amit ők a Görög Lacival.
3: Ugyanazt csináltam, amit én, hogy megcsináltam, vagy én is férjhez mentem, de én kijöttem belőle. Végül is megmutattad, hogy kellett volna.
1: Mondjuk,
2: igen, mert
1: teszem azt.
2: Ott mondjuk, a módszer az volt, hogy mindenkivel leültem, igen, és beszéltem egy órát. Uh-huh. Anyukával is, a testvérével is, meg a fiúval is. Először a fiúval beszélgettem.
1: Óriási vagy.
3: Igen.
1: És amikor ő az ő választottjával mondjuk, tehát belet mutatva, tehát anya ismerte?
3: Persze.
1: Hogy ilyenkor...
3: A Ferit ismerte?
2: A Ferit ismerted, és szeretted.
3: Nem emlékszem. De nem, mert nem szóltam bele, érted?
1: Ez a kérdésem.
3: Tehát nem szóltam bele. Én szerintem nem szóltam bele. Beleszóltam? Egyébben sem szóltam.
2: Csak azon rögtön, hogy nagyon kedvelted. Jött egy mindig.
3: Kedveltem?
2: Igen, egy tulipánt hozott meg minden.
3: Ja, igen.
1: Ne aranyos. Ez a része.
3: Nem szóltam bele. Csak azt akartam mondani, hogy végül is a Zsófi, ő nem volt része annak a forradalmi része az életemnek, érted? Amire ő jött, én teljesen egy lenyugodott asszony voltam. Lenyugodott állapotba, kevés cserével.
1: Kevés cserével, igen. Hát eleve 30 éves voltál, amikor őt szülted?
3: 30.
1: Ugye?
3: Igen.
1: És az nem tudom, hát színésznő évben az szerintem még tán korai is, tehát hogy pont ideális.
3: Akkoriban ez így volt.
1: Igen.
3: Akkoriban
1: készültél bármilyen módon az anyaságra, Judit? Tehát tudod, ez a nagy lelki, tudatos felkészülés.
3: Hogy haragudj, de most egyáltalán nem emlékszem.
1: Hogy milyen kérdés, ne haragudj,
3: hát,
1: akkor
3: elég. Enyhén frázba voltam, de hogy? Ez most miért? Ez most hogy?
1: És aztán könnyen ment, amikor ott volt a baba a kezedben?
3: Nem volt mit tenni. Akkor nem adhattam vissza.
1: Itt állunk ezen a hídon, ez most már átmegyünk rajta.
3: Igen, nem, én meg voltam. Igen. Szerintem ment.
1: Abszolút, biztos igen vagyok benne. Csak magamból így.
3: Akkor tanultam meg főzni, például. És egyáltalán jól. Ő miatta. Igen. Köszönöm. De tényleg, de ő sokkal jobban főz, mint én. De hála jó is. Úgyhogy van Isten ilyen főz.
1: Köszönöm. Mit szólnátok, ha rátérnék a második részre?
3: Jó.
1: Szemüveget fel.
3: Jó.
1: És én azt mondom, hogy kezdjük vele, te teszed fel az első kérdést.
3: Jó, igen. Akkor jó, most, de már fölfordíthatom.
1: Nem baj, persze, nyugodtan.
3: Jó.
2: Én már fölfordítottam.
3: Szülő.
1: De várja még, most ezt fog, neked kell válaszolni.
3: Jó, nem is néztem meg.
2: Mit tanultál tőlem?
3: Tőled?
2: Én tőlem.
3: Rengeteg mindent tanultam. Rengeteg mindent. Például azt, hogy uralkodjak magamon, amikor dühikitöréseim voltak, nekem is voltak régen, és akkor, hogy egyáltalán, hogy ezt ezen, de rengeteg mindent. Azt hiszem, nem tudom, folyamatos az elfogadást, magam elfogadását is, és bárki elfogadását is tőle tanultam, mi általad, általad, nem azért, mintha te elfogadnád jobban, csak azért, hogy általad, érted, hogy egyáltalán a dolgokat úgy kell elfogadni, ahogy van. Igen, ezeket most talán ezt tudnám így mondani, hogy ne húzzuk ezzel az időt.
1: Jó, ezzel
3: hát, amíg valami eszembe jut.
1: Jó.
3: Jó? Most én jövök.
1: Most te jössz.
3: Aha. Mi az, amiben legjobban, nem, mi az, amiben a legjobb vagyok szülőként?
2: Én az őszinteséget emelném ki egyébként, meg a tartást. Tehát, hogyha nem te lettél volna az anyám, akkor valószínűleg kevésbé lennék gerinces, vagy nem tudom. Uh-huh. Tehát én a gerincet szoktam mindig kiemelni veled kapcsolatban, hogy az egyenesség, az őszintesség, és ilyenek.
1: Tudod,
2: ezért baromi állás vagyok.
1: És az, hogy köszönöm. Közben önazonos. Tehát ez tényleg
3: de ez az. Ugyanaz.
1: Igen, tudom, hogy ugyanaz, de hogy ez annyira ritka tulajdonság, és ez rád is nagyon jellemző. Hogy én téged még nem hallottalak finoman körbe...
2: Nem tudok.
1: ...fukkezizni a témát.
2: Egy másik dolog.
1: Ja, hogy
2: az a baj, hogy én fekete-fehér vagyok. Anyuk fekete-fehérben van, én meg az én világom egy kicsit fekete-fehér.
1: Ilyen szempontból. Jó, hát ami van, azt így tudom kitenni. De én ezt imádom.
2: Igen.
1: Második kérdés.
2: Ha visszamehetnél az időben, csinálnál-e velem másként bármit?
3: Hát például ezt a matek dolgozatot. De hát igen, hát nem voltam még elég érett én, hogy ezt normálisan csináljam. Másképpen? Nem gondolom. Te bocs, nem gond nem kellett volna?
2: Nem.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy te elvártál volna bármit másként? Mostani fejjel már biztos, hogy nem.
3: Aha. Biztos lehetett gyerek volna ezt.
2: Biztos, hogy...
1: Hát ott menet közben. Hát...
2: Mi az, hogy csak két gombóc vagy itt?
1: Igen.
2: De mostani fejemmel már állás vagyok, hogy csak két gombóc volt.
1: Jaj, de cuki vagy. Teteszed fel a következőt.
3: Miért vagy rám a legbüszkébb? Tehát ezt előbb elmondtad, szerintem.
1: Nem azt, hogy miért a legbüszkébb, nem azt mondta.
3: Jó.
2: Hát az önazonosság egyébként, ez benne van, meg azt, amit elértél szakmailag mindenképpen, de ezt fölülírja az, hogy azok mellett, hogy nagyon sok mindent értél el, egy két lábbal állsz a földön, mindig is két lábbal álltál, és szerény voltál. Ez szerintem ez.
3: Köszönöm.
2: Ez jó.
1: Te jössz. Most a Zsófi kérdez? Szól.
2: Ja, igen, mit szeretnél, hogy majd az unokáid mindenképp tudjanak rólad.
3: Tudjanak?
2: Uh-huh. Hát mit mondjak el az unokáidnak?
3: Muci, hát ez engem nem érdekel. Azt mondasz, amit akarsz.
2: Bízik bennem.
1: Abszolút.
3: De tényleg.
1: De joggal.
4: Szerintem ez a mondat önmagáért beszélne, nem? Tehát az tudod, az anyád azt mondta.
2: Erre szoktam mondani, hogy a jóféle flagmasság.
1: Igen.
2: Tehát amikor úgy enged el az ember, hogy az jó.
1: Hogy egy kicsit olyan vagy, mint a macska fogóban, a piszi, aki mindenre azt mondja, tőlem.
3: Hogy van így? Benne valami, igen. Ez egy életfilozófiának is lehet.
1: Imádom.
2: Igen, de ugyanakkor a dolgokat meg lehet fogni, hogyha olyan, tehát...
1: Nem, az nem azt jelenti, hogy
2: Igen.
1: Ez egy egészséges dolog.
2: Ez egészséges.
1: Na, mondd a harmadikat.
3: Mikor bántottalak meg a legjobban, akár tudtomon kívül?
2: Fogalmam sincs.
1: Ha volt ilyen.
2: Nem tudom. Nem.
3: Jó, megbeszélgettük.
2: Meg mindig megbeszélgetjük, hogyha valami van, de ilyen, hogy legjobban, nem tudom.
3: A leg az nehéz, a legszebb.
2: A leg az nagyon nehéz, igen, úgyhogy nem tudok válaszolni.
1: De imádom ezt a választ, hogy mindig megbeszéltük. Hát igen. a könyvetek, a közös könyv is tulajdonképpen ennek a kivonata.
2: Igen, ez egy terápia volt, de azóta is egy terápiám.
3: De nagyon hálás vagyok érte, komolyan. Igen, mert nehéz úgy elkezdeni beszélgetni, hogy nincs ott egy harmadik. Ezt most komolyan mondom neked. Ez is egy ilyen jó lépés, igen. Ez is egy jó állapot, hogy itt vagy.
1: Hát meg kicsit közvetítgettek, picit
3: nem tudom,
1: kérdezett,
3: de fogalmam nincs, kérdezett. Hogy miért, ezt mindenki másnak tudom mondani,
1: igen.
3: Hogy jöjjön el. Nem, szóval, de tényleg, hogy nagyon nehéz úgy elkezdeni beszélgetni.
1: Hogy leülni egymással szembe, és akkor most hogy tegyem fel azt, hogy mondjam ki azt. És a könyv, akkor ezek szerint volt egy valaki, aki kérdezgetett
3: volt,
1: titeket,
3: igen, hogyne,
1: és
3: hogyne.
1: Terelt. Úristen,
3: hogy ne, különben nem megy.
1: Persze.
2: Igen, ő foglalta össze a mi gondolat, mi leírtuk, volt házi feladat.
3: Igen, volt beszélgetés, igen. Volt utána reagálás, mindenkinek saját maga, lépcsőházi gondolatok,
1: igen.
3: És akkor így volt összefésülve az egész.
1: És ha jól emlékszem, hogy arra is kitértetek, hogy felnőttként kellett megtanulni, úgy Isten igazából könnyeden kimondani egymásnak azt, hogy szeretlek. Ez igaz? Ezt jól tudom?
3: Ez így van.
1: És ma már ez elhangzik?
2: Abszolút.
1: Nap, mint nap?
2: Igen, igen.
3: Tőle hát nap, mint nap nem, tőle. De igen.
2: De akárhányszor beszélünk telefonon, de
3: akkor, ja, nap, igen, nap akkor szerintem mondjuk igen.
1: De jó. Nekem, tudjátok, én
3: de mi nem úgy, minden nap beszélünk telefonon.
1: Oké. Okay.
3: Szerintem nincs ez fölrakva szabálynak.
1: Szerintem ez egészséges.
2: Szinte minden nap beszélünk.
3: Az igaz, szinte, sőt van, amikor naponta többször, de ha nem igen, beszélünk egyszer, akkor az nincsen olyan, hogy mi tegnap nem hívtál.
4: Viszont ha sokszor...
2: Ja, igen, nincs számos kérdés.
1: Jaj, nem, de jó. Ez nincs. Jó, hol tartunk?
3: Hát az volt, hogy mikor bántottak,
1: akkor de most a Zsófi kérdez.
2: Mitől féltesz a legjobban?
3: Téged? Muci mindentől, basszus. Ezt most találkom, elmondom meg. Alákom, olyan mondom. Szeretném, ha lenne párod, és beszarnék, ha lenne párod, hogy az, ami van, komolyan. Szóval minden, nincs olyan pont, amit ne kívánnék neked, és ne ijednék meg tőle. Ennyit tudok mondani.
2: Arra vágysz, amitől félsz.
3: Hát persze. Na ez is így van.
2: Yeah.
3: Igen. Hát ez szép őszintén mondtam.
1: Ez gyönyörű.
3: Hát azt nem tudom, de...
1: Na te jössz, Judit, a 4-4-eskével.
3: Ja, mit tehetek azért, hogy jobb szülőd legyek?
2: Semmit. Így vagy, jó, ahogy vagy.
3: Köszönöm szépen.
2: Tényleg.
1: Te jössz.
2: Ha elveszíteném az emlékezetemet, mi lenne a legfontosabb dolog, amit kettőnk kapcsolatáról mondanál?
3: Hogy szeretlek, ennyit tudnék mondani meg, hogy te is szeretsz engem, és ha elveszítenéd az emlékezetedet, de akkor mindenképpen azt mondanám, hogy egy nagyszerű ember vagy, nem a kettőnk kapcsolatáról, hanem te magad vagy egyedül úgy, ahogy vagy egy nagyszerű ember, és hogy tudsz festeni, de ezt elfelejtetted, vagy majd ezt mondanám, és nagyon szépen énekelsz, ha elfelejtetted volna. Ezt mondanám.
1: Ez nagyon szanos. Te jó? Kérdezel.
3: Melyik tanácsom volt a legértékesebb szapodra az élet?
1: Miért röhögsz?
3: Tudom. Az, hogy ne hallgass rám.
1: Az a legjobb tanács.
3: A legjobb tanács. Nem tudom.
2: Nagyon sok értékes tanácsot mondott anyám, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindegyik egy olyan dolog, ami megszívlelendő. Ilyen életvezetési tanácsokból azért igyekeztem megfogadni, de volt...
3: Nem, abban nem kell, hogy megfogadja, mert az övé jobb néha. Sokkal. Sokkal jobban tudja, hogy mit néha, hogy kell csinálni.
1: Olyan van, hogy te adsz tanácsot hát helyzetben?
2: Ilyen praktikus dolgokkal. Például, hogyha bereked, akkor a szalvusz fizet, hova, igen. Mit,
1: mennyit.
2: Meg ilyen gyógynövényeket, akkor általában van egy képességem arra, hogy felismerem a gyógynövényeket, és tudom, hogy mi mire jó. Tehát ezt nem tudom, hogy honnan van.
1: Na, honnan van, Zsófikám? Hát ezt én most mondom, hogy hoztad magadtal ezt a tanácsot.
2: De egyszer volt, hogy anyámnak egy gyomorgörcse volt, akkor tudtam, hogy az az akác kell, levettem egy akácot, főztünk belőle egy teát, beültünk egy helyre. Igen. Fehér akác volt.
3: És kézed levett így egy virágot egy fáról, és így belerakta igen. Forró vízbe egy helyen, és
1: volt.
3: Tényleg jó lett.
2: Igen.
3: És aztán olvastam, hogy tényleg így van, de hogy ez honnan
2: nem tudom,
3: a jó Istenből.
1: Hát hozza magát magával a lelket.
3: Én ezeket egyáltalán nem tudom.
2: Javasasszony vagyok.
1: Hát vagy lehet, hogy volt. Az én hitembe belefér, hogy voltál javasasszony, és most máshogy javaskodsz.
2: Igen.
1: És annyira hálás vagyok, még egyszer megköszönöm nektek, hogy jöttetek. Én remélem, hogy jól éreztétek magatokat.
3: Na, én szerintem nekünk most is jót tett, nem?
2: Igen, igen.
3: Jó, igen.
1: Jaj, de jó. Akkor puszi. Köszönöm.
3: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Augusztusig biztosan nem épül tovább a Mohácsi híd. Nagy Ervin államtitkár azonnali vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színházban a dolgozók jelzései nyomán. Szombaton flash mobra várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét keretében. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna híd és a kapcsolódó utálózat beruházását. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a projekt azon szakaszainak kivitelezési munkákat azonnali hatállyal felfüggesztik, amelyeket érinthet a műszaki tartalom esetleges módosítása. A beruházás eredetileg 381 milliárd forintról indult, de a későbbi bővítések miatt a becsült költség 451 milliárd forintra emelkedett. A kormány most azt vizsgálja, hogy a műszaki tartalom és a költségek milyen mértékben csökkenthetők. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie a lehetséges költségcsökkentési opciókról és a projekt jövőjéről. Az érintett munkarészek addig szünetelnek, amíg a műszaki tartalom véglegesítése nem történik meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el a Budapesti Operett Színházban Nagy Ervin, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára, miután az intézmény dolgozói a tárcához fordultak. Nagy Ervin a közösségi oldalán azt írta, a vizsgálat az Operett Színház mellett más fenntartott intézményekre is kiterjed. A színházban az elmúlt években több botrány is napvilágot látott, köztük politikai alapú szereposztás, állítólagos lehallgatások és feszültséggel teli munkakörnyezet. Az államtitkár szerint céljuk egy olyan szervezet létrehozása, amely érdemben tudja vizsgálni a visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Pénteken zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, szombaton pedig hashtag Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
2: Megnyertük ma Kranci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséggel, Tóthvára énekesnővel, illetve Steiger Wolf Krisztián generációkutatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz mellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkért személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog. Annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön válogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a flashmobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
1: A könyvtár 51-es standján egész hétvégén játékos és interaktív programok is várják a látogatókat, a családoknak és az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Fezen Fesztivált, a székesfehérvári rendezvény indítja a nyári szezont. Idén 3 napos lesz a rendezvény, ahol újdonságként közéleti témákról beszélgetnek, többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszterrel. Cserpolkovics András polgármester azt mondta, hogy az önkormányzat soha nem szólt bele sem a tartalomba, sem az időpontba, de anyagilag támogatta, mint közösségi programot, mert szüksége van a Fezen Fesztiválra a városnak. A 3 napos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják jól, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Nagy Szabolcsot köszöntöm nagy szeretettel. Rég találkoztunk, Szabolcs. Örülök,
2: igen,
1: neked.
2: Igen. Szia, üdvözlök mindenkit.
1: Hogy visszatértél, és amikor visszatérsz, az mindig egy jó ügy.
2: Igyekszem.
1: A tehetségeket támogatod jó régóta.
2: Így van.
1: Kiállsz értük, és azért ez egy másfajta tehetségkutató, mint amiket a tévében látunk.
2: Igen, ugye a Füles-Bagoly tehetségkutató sorozatról beszélünk.
1: Mondod ezt egy Red Hot Chili Peppers-es pólóban.
2: Igen, tehát szeretem a jó zenét, azért vagyok Red Hot Chili pólóban. Alapvetően ez egy könnyű zenei verseny, most már a 10. évadát éljük.
1: Hát szívből gratulálok, azért az nagy szó a mai világban, amikor valami így fent marad.
2: Hát köszi szépen, nem kis menet volt azért megszervezni, ugye átmentünk mi is egy Covid-on, mindent megtapasztaltunk, és mindent túléltünk. Lényegében Covid alatt is megtartottuk az összes eseményt, csak éppen közönség nélkül volt, hogy maszkban. De itt vagyunk most a 10. évaddal, jelenleg a jelentkezési időszak van.
1: Meddig lehet jelentkezni?
2: Június 25 az első jelentkezési határidő. Könnyű zenei produkciók jelentkezhetnek, legyen az pop, rock, jazz, funky, hip-hop, két saját dallal. Van 4 tehetségkutatónk idén, és mind a 4-re lehet jelentkezni június 25-ig, aztán ahogy telik az idő, úgy egyre kevesebbre.
1: Na, hol lesz a legközelebbi?
2: Július 12-én, ez
1: vagy
2: egy vasárnapi nap,
1: az az első,
2: akkor kezdünk Budapesten az A38 hajón, aztán lesz egy dupla napunk Martonvásáron, a Brunswick-Beethoven Kulturális Központ rendezvényterén. 25-én, július 25-én lesz a hagyományos Füles-Bagoly tehetségkutató, tehát a zenekaroknak. Másnap pedig egy Füles-Bagoly Kid a 18 éven aluliaknak. És itt a Martonvásári Önkormányzatnak a segítségével meg is ünnepeljük a 10. évadot egy Airi Mafia és egy konyha koncerttel, és aztán a sorozatot pedig augusztus 8-án Keszthelyen fejezzük be.
1: Na, tehát ez egy szép nyár lesz.
2: Igen, igen, mozgalmas, munkával teli. Végre nem kell pihenni, juhú.
1: Igen, ja, igen. Na, de milyen jó, hogy a Martonvásár mellétek állt ilyen szempontból.
2: Igen, tehát Martonvásáról indult az egész.
1: Tudom, ezt akarom kérdezni, hogy ők teljesen a magukénak érzik?
2: Igen, tehát a rövid történet az az, hogy Martonvásáról indult 2017-ben, és akkori alpolgármesterhez, most már polgármester Horváth Bálint bekopogtattam, és tárt kapukkal várta a rendezvényt, és azóta is az ügy mellett áll, támogatja mindenben.
1: De neked ezt te találtad ki egyébként? Magát a tehetségkutatót?
2: Nem, tehát ugye tehetségkutatás az nem is tudom mikor kezdődött,
1: hát
2: időszámításunk előtt
1: oké,
2: 100 millióval.
1: De az, hogy ez legyen.
2: Maga a Füles-Bagoly tehetségkutató az igen. Tehát úgy indult
1: miért
2: az egész.
1: Miért volt ez fontos neked?
2: Alapvetően én már középiskolás koromban is szerettem kazettákon mutogatni a zenéket az osztálytársaknak. Ez lényegében ugyanaz, csak nagyban. Tehát, hogy vannak tök jó zenekarok, meg zenék, amiket a kutya sem ismer.
1: És te megmutatod őket.
2: És ezáltal igen.
1: Aha, értem.
2: Igen.
1: Azért ez egy komoly misszió, meg vállalás.
2: Az, de alapvetően testhez álló, tehát hogyha nekem kozmetikai szereket kellene mutogatnom a közönségnek, és elmagyarázni, hogy ez már pedig nagyon jó, az nem lenne testhez álló, és nem szívesen csinálnám, de én egész nap zenét hallgatok, tehát munka közben is szól a chill out, edzés közben szól a metal, kocsiban szól a komoly zene, tehát mindig hallgatok zenét.
1: Mert hogy az tölt, az ad erőt, az kapcsol ki?
2: Nagyjából ezek az érvek, tehát attól függően, hogy mit csinálok, ahhoz képest választok zenét. Tehát van, hogy tölt, van, hogy erőt ad. Tehát az Ellipszis tréneren kizárólag new metal tudok hallgatni.
1: Megértem, hogy miért. No, azt arról beszéltünk tavaly is, de hát egy újszülöttnek minden, meg egy új hallgatónak minden információ új, hogy azért te kineveltél, vagy ti kineveltetek ezzel a tehetségkutatóval, akár egy generációt is a 10 év alatt. És vannak igen neves versenyzők, egykori.
2: Köszönöm az elismerő szavakat. Talán a kinevelés az nem a legpontosabb kifejezés.
1: Egy nagy ugródeszkát.
2: Igen, tehát az biztos, hogy sok produkciónak adtunk nagy lökést.
1: Kitermelt, ezt akartam.
2: Igen. És nem is egy, hanem akár több lépcsőfokon az előrehaladást. És a mai napra már elég sok zenekar jött ki tőlünk, és jutott el állandó fesztivál fellépésekig, fesztivál szereplőkig, vagy YouTube-on, Spotify-on, listákon jelenlévőnek.
1: Hát de azért jó, ugye, hogy itt van egy csomó rendezvény, amit biztosítotok számukra, tehát hogy hozzátok a közönséget is.
2: Abszolút.
1: Meg a színpadot.
2: Igen, bár ugye azért maguk a tehetségkutatón tudók ugye úgy zajlanak, hogy jelentkezik rengeteg zenekar meg előadó, és történik egy előzsűrizés, és a döntőkön már a 10 legjobb produkció mutatja meg magát a közönség és a zsűri előtt, és azért ez a műfaj nem az, amikor tömegek állnak a színpad előtt, mert fú, most biztos nagyon nagy tehetségeket lehet látni, és akkor én annyira nyitott vagyok, és annyira nyitott fülű, hogy én ezeket meghallgatom vasárnap délben az A38 hajón. Nyilván van közönség is, de ennek az utóélete, ami fontos lehet elsősorban a díjak tekintetében, tehát idén 13 vagy 14 fesztivál fellépést adunk át például.
1: Szép.
2: Tehát nagy a tét, 3 klippet, stúdiózást, social media és sajtó megjelenéseket.
1: Tehát ez mind nagy értékek.
2: Igen, nagy értékűek, meg nagy számúak is, tehát nagyjából én 160 díjat adunk át.
1: Mennyit foglalkozol te ezzel? Ebben benne van egy év?
2: Persze, tehát az idei sorozat augusztus 8-án fejeződik be Keszthelyen. Utána én még benne vagyok a pályázati elszámolásokban, a partnereknek a riportolásban, ez mondjuk eltart szeptember elejéig, közepéig, és utána már kezdődik a következő évadnak az előkészítése, partnerek megkeresése, pályázatok írása, szponzorkeresés, zsűri összerakás. Abszolút. Tehát nincs olyan nap, amikor ne foglalkoznék vele.
1: Ki van benne most a zsűriben?
2: Ugye 4 döntőről beszélünk. Átfedés az alig van a zsűriben. Neves zenészek, zeneipari szereplők, fesztiválszervezők, zenészek között ott van a Méringer Marci, a Lábas Viki, Krisa, aki a Pazónak az énekese, meg az Azaria menedzsmentjében van benne, a Katona Tamás Művészetek Völgyének a szervezője, vagy a Bóna Márk, a Sziget Fesztiválnak a szervezője, Andrássy Kremó, Varnus Zsuzsi, Lajtai Kati. Majd, hogy nem mindenkit felsoroltam.
1: És gyakorlatilag a szakma elfogadta ezt a tehetségkutatót?
2: Nézd, én a tehetségkutató indítása előtt nem kértem ki a szakma véleményét, és nem volt egy közvéleménykutatás arra vonatkozóan, hogy ezt mi most csinálhatjuk, és ha igen, akkor mi a véleményetek róla. Az mindenképpen a szakmám részéről szerintem egy pozitív visszajelzés, hogy 37 zeneipari szereplő az, aki mellénk állt partnerként. Ott van a Sziget Fesztivál, a Művészetek Völgye, a Szegedi Ifjúsági Napok, Campus Fesztivál, a MOME, a zeneszöveg.hu, a VMMD, és még sorolhatnám, tehát kiadók, klipkészítők, szervezők, tehát én azt gondolom, hogy nagy utálat nem övezi a mi munkánkat.
1: Azt gondoltam, természetesen. Bocsánat, te minden évben ugye ez valahol egy misszió is neked.
2: Abszolút,
1: ezt,
2: igen, igen.
1: Ezt így megismertem veled kapcsolatban. De mi az, ami motivál újra és újra minden évben? A növekvő számok, tavaly arra emlékszem, hogy itt azt mondtad, hogy évről évre egyre többen van.
2: Igen, tehát hogy érintettük ezt a témát, tehát a fő motiváció erő az az, hogy én szeretek zenét hallgatni, ismert és kevésbé ismert előadókat, külföldieket és magyarokat is, olyan magyarokat, akik alig ismertek, és azt gondolom, hogy van sok olyan magyar produkció, ami megérdemli azt, hogy nagy nyilvánosságot kapjon, meg elinduljon egy irányba. Tehát ez az egyik. A másik nyilván motivációt jelent az is, hogy sikerül évről évre növekednünk. Ez jelentkező számban is megmutatkozik, abban is, hogy egyre több a partner, egyre több a nyeremény. Van olyan partner, aki az első években kivárt, eleinte nem akar csatlakozni, aztán látta, hogy ez egy komoly ügy, és aztán ők is mellénk álltak, és akkor ez nyilván erőt és lendületet ad a szervezéshez. Meg hát vannak olyan szervezőtársaim, akik alapvetően nem csak munkatársak, hanem az elmúlt években barátokká is váltunk, és ők is sokat segítenek, legyen az a Szenkovics Ársák, a Vignóri, vagy a Preczniki, tehát ők is ugyanazt a lendületet képviselik, mint én. És ugyanabban az irányba toljuk a szekeret, nem kell senkit sem nógatni a munkában.
1: Hát képzeld, amíg én vártalak itt, meg készültem a veled való beszélgetés, azon gondolkodtam, hogy azért is jó, meg nemes ez a fülesbagoly, nevezzük nevén a gyermeket, a tehetségkutatás a részedről, az részletekről, mert a mai világban, ahol tényleg azért legfőképpen online tartják egymással az emberek a kapcsolatot, és inkább nyomkodják a telefont, meg az üzenetküldő rendszereket, azért itt lehet találkozni egymással. Tehát felületet adtok annak, vagy helyszínt, ahol azonos érdeklődésű emberek összegyűlhetnek. Tehát abszolút. Közösségépítő szerepére.
2: Abszolút, tehát ugye a nyeremények miatt szerintem van ebben egy motivációs erő is, hogy jelentkezzenek. Ha már jelentkeznek, akkor úgy vannak vele, ha addig nem is tették volna, hogy akkor ideje intenzívebben próbálunk dalokat írni és jelentkezni a Fülesbagoly tehetségkutatóra. Alapvetően itt mi a zenéről beszélünk, tehát ez a zenének többek között a közösségépítő ereje. És igen, aztán a döntőbe eljönnek a zenekarok, egymást megnézik, közös koncerteket beszélnek meg, közös jammelések, több esetben is előfordult, hogy egyik zenekarból a másik leigazolt zenészt, vagy vendégszerepeltetett, tehát elindul egy közös gondolkodás és alkotás is sok esetben a döntős produkciók között. És igen, tehát, hogy ez nem egy online, hanem egy fizikai offline tehetségkutató, tehát itt ki kell mozdulni otthon otthonról a szobából, a monitor elől, el kell jönni, másokkal beszélgetni, együtt zenélni, így működik.
1: Hát és így majd lassan be is vonultok a zenei történelem könyvekbe.
2: Hát legyen úgy.
1: Hivatkoznak rátok, hogy ott
2: igazából, hogyha egy negyed oldalt kapunk egy lexikonba, akkor én nagyon boldog vagyok.
1: Ez így volt annak idején, soha nem értettem, mindig mindenki a zenészek közül a Salgó-Bányai rocktáborokat emlegette. Ami a Salgó tanányoknak semmi nem volt, mert fel se fogták, hogy mi történik a városban annak idején. Ez még jóval gyerekkoromban történt egyébként, de a legtöbb zenei történelemkönyv hivatkozik rá, hogy az Exotikot jött össze, és stb. És hosszan sorolhatnám.
2: Ilyen például az elmúlt évekből a Gitármánia tábor is, amit Andrássy Kremó csinál most már, nem tudom, 30-valahány éve. Ott
1: nagy találkozások
2: vannak. Nagy találkozások, ott bontotta ki a szárnyait. Margaret Island, Subscribe, az AVS, és még csomó más zenekar.
1: Úgyhogy be fogtok vonulni szerintem előbb-utóbb.
2: Na,
1: de most van az a lélektani pont, mondd el, hogy hogyan lehet jelentkezni, hol találják meg az összes létező pontos információt.
2: 2 darab MP3-mal lehet jelentkezni, ez fontos, hogy saját dalok legyenek, biográfia, fotó, kontaktok, van egy leprogramozott felületünk, aminek a kitöltése 40 másodperc. Minden információ fent van a fülesbagoly.blog.hu oldalon, és jelentkezés után pedig történik a szervezők és a zsűri részéről egy előzsűrizés, és kiválasztják minden döntőre a 10 legjobbat.
1: Na, szóval 40 másodpercről van szó.
2: Abszolút.
1: Összesen, ami a regisztrációt illeti. Hát a dalírás az már egy picit bonyolultabb.
2: Igen, abban érdemes több időt belefektetni.
1: Vannak kedvenc dalaid az elmúlt 10 évből? Kifejezetten a Fülesbagolyból? Ról?
2: Vannak különböző playlistjeim ugye a Spotify-on, és ezekben vannak az elmúlt 10 évből Fülesbagoly tehetségkutatós zenekarok, illetve dalok szép számmal. Én a kezdetek óta minden produkciónak minden dalába belehallgatok, tehát ez most már biztos, hogy több ezer dal. Ebből azért jó néhány kiszűrődött és felkerült a listáimra.
1: Stílusok. Melyek az átlag stílusok, amiben a legtöbb zenekar vagy előadó jelentkezik?
2: Ugye ez egy olyan könnyű zenei verseny, mert értelemszerűen a könnyű zene bármilyen ágából fogad el jelentkezőt. Ahogy említettem, ez lehet pop is, jazz is, rock, metal, bármi. Az jól látszik, hogy ez az alternatív rock az továbbra is nagyon él. Az elmúlt években a hip-hop vonal is megerősödött, illetve a finom zenék, a jazz az is szemmel láthatóan jelen van a nevezésekben.
1: Általában magyarul, vagy idegen nyelven, akár angolul énekelnek?
2: Ilyen jellegű kutatást nem csináltunk, ilyen statisztikát nem csináltunk. Szerintem azért valamivel több a magyar nyelv, illetve sok esetben jelentkeznek úgy dalokkal, hogy az egyik angol nyelvű, a másik magyar nyelvű, vagy mind a kettő angol, vagy mind a kettő magyar.
1: És előadók vagy együttesek vannak nagyobb számban?
2: Hogyha 3-4 évvel ezelőtt kérdezted volna, akkor azt mondom, hogy hát azért előfordul egy-egy olyan produkció, ahol egy szál gitáros énekes jelentkezik, és túlnyomó részt 95%-ban zenekarok. Ugye a világzenei trendje abba az irányba mozdult el, hogy egyszemélyes produkciók vannak a fesztiválok nagy színpadán is, meg a Spotify listán is, ha megnézel egy Sziget honlapot, ahol felsorolják a fellépőket, és látható a fotójuk is, akkor 10-ből 9 képen egy darab ember szerepel,
1: igazadban,
2: és a többi zenekar, és ez nyilván befolyással van a fiatalokra is, a jelentkezőkre is, tehát most már egyre többen vannak, akik egyedül otthon alkotnak, és úgy jelentkeznek.
1: De pont a közös zenélés élménye veszik így el.
2: Nincsen ezzel semmi gond. Az a fontos, hogy zenéljen, zenét alkosson, aztán
1: igaz.
2: Eljön a tehetségkutatóra, és legfeljebb a zsűri elmondja neki, hogy figyelj, tök jó, amit csinálsz, de hogy ebbe még szuper lenne egy gitáros, vagy ide tök jó lenne még egy basszusgitáros, vagy fuvolista, vagy egy dobos, vagy ilyesmi. És több esetben előfordult, hogy aztán így indítottunk el egy szóló produkciót zenekar irányába.
1: Na szerinted az AI-jal mennyien próbálkoznak? Illetve adnak ebbe olyan dalokat, amiről kiderül, hogy AI?
2: Én megmondom őszintén, az idei dalokban még nem hallgattam bele. Biztosan lesz rá példa, de én azt gondolom, hogy idén nem fog problémát jelenteni nekünk az AI.
1: Tényleg?
2: Aha, igen, igen. Ja, tehát ugye arról beszélünk, hogy csináljátok zenekart, és építsetek közösséget, akkor ebbe az üzenetbe azért annyira nem fér bele az AI.
1: Jó, én értem.
2: Nyilván próbálkozni fognak vele, meg jelenleg szerintem még ott tartunk, hogy az AI zenéket ki tudjuk szűrni, 2 év múlva már nem biztos.
1: Igen.
2: De azért most még a fül meghallja az AI-t.
1: Igen. zenében is egyébként, meg hát az énekben meg pláne.
2: Igen, igen, igen.
1: Van. Na jó, de a lényeg az, hogy kreativitásra ösztönzitek. A fiatalok, a idősebbek is vannak egyébként?
2: Igen, tehát jelentkezhet óvodáskortól lényegében, tudom, 100 éves korig bárki. Erre azt a közhelyet tudom mondani, hogy a zene mindenkié. És
1: legyen mondani valójuk hozzá.
2: Legyen mondani valójuk hozzá. Élnek is a lehetőséggel, tehát van olyan, az elmúlt években olyan zenekar, aminek a tagjai 40 éve ugyanabban az üzemben dolgoznak, ugyanannak a szakszervezetnek a tagjai péntekenként összejönnek garázsba zenélni, ők is jelentkeztek.
1: És milyen jó, hogy megmaradt ez a szenvedély.
2: Abszolút, tehát jellemzően azért a 20-as korosztály jelentkezik, aztán ahogy megyünk fölfele a korba, ugye egyre kevesebb, meg azért a 10 évesek között is van egy jól látható létszám.
1: Izgalmas lesz ez idén is.
2: Igen,
1: Füles Bagoly tehetségkutató, kedves hallgatóink, fülesbagoly.blog.hu.
2: Igen, ott van minden info.
1: Megtalálnak mindent. Nagy Szabolcsal beszélgettem. Sajnos jó társaságban repül az idő. A végén vagyunk, de sok tehetséget, sok csillogó szempárt a közönség soraiból, és akkor nagy baj nem lesz, a tiéd is csillogni fog.
2: Köszi szépen.
1: És szívből gratulálok a 10. A jubileumhoz, jövőre úgyis találkozunk.
2: Nagyon kedves vagy, köszönöm
1: szépen. A 11-nél. Kedves hallgatóink, Nagy Szabolcsal beszélgettem, és Szabolcstól most elköszönök. Önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. Gesztei Nagy Zsuzsát köszöntöm, képzőművész nagy szeretettel. Először találkozunk az életben, meg az éterben is, de örülök
3: én
1: neked,
3: is,
1: hogy itt vagy. Az apropónak meg még inkább, úgyhogy igyekezzenek a hallgatók az új kiállításra, mert nem látható olyan nagyon sokáig.
3: Sajnos nem, igen, csak 3 hetes fugában nagyon pörög az élet.
1: Tudom, sok helyen pörög az élet, de egyébként ez egy képzőművésznek ilyenkor tényleg szívfájdalma, hogy csak 3 hét, mert az se kevés idő.
3: Nagyon nagy szívfájdalom, igen. Bár elég fura ezzel kezdeni, hogy szívfájdalom, mert hatalmas öröm,
1: meg hogy ez egyáltalán
3: hatalmas
1: létezik.
3: Ünnep, csak hát 2 év munkája van benne, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen napi 14-16 órákat dolgoztam, alig volt hétvégém, amikor ne dolgoztam volna. Hétvégénként dolgoztam a legtöbbet, mert akkor ugye nem lehet más csinálni, és akkor... Szóval olyan sok munka van benne, és nem csak az én munkám, hogy egy picit fájdalmas, tehát hogyha mondjuk így 2 hónap lenne, akkor azért több lehetőség lenne.
1: Oké, de az ember, vagyis az alkotó tudja azt, hogy ez 3 hétre készül?
3: Igen, igen.
1: Tehát az a 2 év munka, az 3 hét.
3: Igen, meg. Tehát amikor megkaptam az időpontot a fugától, onnantól már így mindent tudtam.
1: Uh-huh. A kiállításra járó közönség ezt tudja? Hogy
3: nem.
1: Ebben mennyi munka van?
3: Nem.
1: Hát azért jók az ilyen beszélgetések,
3: igen,
1: hogy ezt el tudjuk,
3: igen,
1: akkor szépen mondani. Örülök neked tényleg. Mesélj, kérlek, a kiállításról.
3: Hát én 2004-ben diplomáztam a Képzőművészeti Egyetem festőszakán, tehát 22 éve, és egészen másból jöttem. Hoztam is neked egyébként egy katalógust, hogy mivel diplomáztam.
1: Hát
3: meg így
1: én, amit lehetett, azt én már felfedeztem, megnéztem, meg elolvastam rólad, és pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak, hogy ennek a 22 évnek melyik volt a legszebb időszaka, amit a legjobban szerettél alkotóilag?
3: Ez nagyon érdekes kérdés. Ez ilyen hullámzó, de mondjuk ez az időszak, ez most nagyon-nagyon...
1: Te szereted a mostanit?
3: Nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és végtelen nagy öröm, hogy a Tóth Krisztina nyitotta meg, végtelen nagy öröm, hogy kaptam egy olyan segítséget a Bendik Zsilinszki Zsófi személyében, aki fél éve anyám helyett anyám volt, tehát tényleg, ha láttál gicses hollywoodi filmet, ilyen művész, híres művész és művészettörténész, aki ott próbálja összelapátolni, akkor az mi voltunk, szóval éjfélkor felhívhattam, tényleg, tehát, hogy ez nem egy túlzás, hogy Zsófi, kimaradt egy Y, vagy nem tudom, tehát, hogy így mindenre figyelt, mindenben segített. Szóval, hogy hogy 2004-ben diplomáztam, és ez a katalógus, ez a diploma évem körüli anyagomat tartalmazza, ezzel nagyon sikeres voltam, ezzel a sorozatommal, szakmailag is, eladásilag, minden szempontból, de nekem egyszer csak kevés lett, és akkor jött be a gyerekkorom, úgyhogy 15 éve a gyerekkorommal foglalkozom, és ez a kiállítás ennek az egész gyerekkor témának a csúcsa. Ennek ez egy feldolgozás történet, ami ki van állítva.
1: Hát ami mindenkire ráfér, szerintem.
3: Így van. És a Tóth Krisztina beszédében elhangzik egy olyan mondat, aminek a hatására én elsírtam magam.
1: Hát
3: és
1: nem csodálom.
3: Legugoltam a... Tehát leültem a föld. Egyszerűen nem tudtam ott állni, mert zokogtam, ami... Tehát így felépítette a beszédét, és egyszer csak elhangzott... Most is el fogom magam sírni. Elhangzott az a mondat, hogy és jaj annak, aki nem...
1: Hát igen, mert de hát minden erről szól most, hogy ezzel foglalkozni kell. Ide járnak szakemberek ebbe a műsorba, akik konkrétan azzal foglalkoznak, hogy a hozott mintákat segítsenek feldolgozni. Tehát valahogy ezt az embernek ki kell magából. Sajnos nevet nem mondhatok, de most beszéltem, tegnap hívott egy országosan ismert sztár, aki elmesélte egy történetet, hogy mi történt vele a színpadon. Egy 38 évvel korábbi történetet mesélte el színpadon, és zokogásban tört ki ő is. Tehát azt mondta, hogy 38 év után most engedett el valamit, vagy most dolgozott fel valamit így. Tehát ezt előbb-utóbb ki kell ventilálni valahogy.
3: Igen.
1: És milyen jó, hogy neked itt a művészet erre.
3: Igen, igen. Bár egyébként én nekem ez egy ilyen témám, hogy a művészet terápia-e, mert szerintem egy komplexebb és mélyebb dolog, de nyilván ez is egy megközelítés. Tehát, hogy az ember feldolgoz, csak valahogy a művészet ez nem, tehát én nekem is elég nagyon terápiás tapasztalatom, nagyon sokat jártam, tehát hogy pszichológushoz is, családállításra 15 évig jártam.
1: Ez a te tudatosságodat jelzi, hogy foglalkozol magaddal.
3: Az igazság, hogy nekem muszáj volt, mert annyira nehéz traumákat hordoz a család. Elhurcolt nagypapák mind a kettő.
1: Az a foglalkozni kellett.
3: Abszolút. Tehát, hogy én nem is tudtam az elején, hogy mi bajom van, csak hogy annyira rosszul vagyok, és mélabús, és depressziós, és olyan terheket cipelek, amiket nem tudtam megközelíteni se. Úgyhogy nekem muszáj volt.
1: Szóval szerinted a fugában látható kiállítás, aminek el kell majd mondanunk a címét is, mert még már beleugrottunk a legmélyebb témákba, én örülök neki, de hogy tudják a hallgatók, hogy akkor pontosan meddig mehetünk a fugában? Tehát most ugye a héten ez még biztos, hogy tart, de...
3: Persze, persze, még két hétig.
1: Na, még van két hétünk, oké.
3: Igen, igen, igen.
1: Szóval ez egyértelmű, hogy segít a látogatóknak is? Mennyire lehet ezt tényleg picit terápiának felfogni?
3: Ez egy annyira érdekes kérdés. Nekem van egy picit egy ilyen tapasztalatom, és inkluzíve saját magam, hogy a képzőművészet... nem feltétlenül, tehát hogy nagyon sok ember szereti a képzőművészetet, igényli, jár kiállításokra, vesz képeket, de valahogy nem az a műfaj, ami ilyen katartikusan átmossa az ember. Tehát, hogy én is elég ritkán látok olyan képet, aminek a hatására elsírom magam. Ez tök fura egyébként. De a másik kérdés, amiért ez nagyon érdekes ez a kérdés, de ez engem is nagyon foglalkoztat, hogy végül is kit érdekel az, hogy egy ember feldolgozza a saját gyerekkorát? Tehát, hogy kinek lehet ez érdekes rajtam hát kívül?
1: Annak, aki ennek kapcsán, vagy ebbe kapaszkodva szintén el tud indulni az úton.
3: Így van. Tehát, hogy nem azt mondtam, hogy nincs ilyen, van ilyen, csak hogy ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés belülről, hogy én most így kipakoltam a saját feldolgozás történetemet, de hogy ez kinek a számára lehet
1: Zsuzsa,
3: még
1: annyi,
3: érdekes?
1: Ez olyan témákat feszegetsz te is most, amiket én gyakran próbálok a művészektől kérdezni, és akkor most abszolút témánál vagyunk, hogy ugye nektek, alkotóknak van egy szándékotok, egy üzenet jellege az adott alkotással.
3: Abszolút.
1: De biztos, hogy ugyanazokat az érzelmi gombokat nyomogatjátok a látogatón, ami mondjuk neked a fejedben van?
3: Nem. Biztos, hogy nem.
1: És
3: azért
1: baj?
3: Is... Nem, nem baj. És
1: vagy
3: nekem...
1: ez a szépség?
3: Hát ez a szépsége, és nekem most lesz ugye tárlatvezetésem a múzeumok éjszakáján, a fugában, és én megmondom őszintén, hogy én nagyon tudok beszélni a művészetemről, és szeretek is nagyon, tehát, hogy így nagyon-nagyon, de számomra az lenne a legizgalmasabb, hogy ha megjönnek az emberek, leültetni őket, és megkérdezni, hogy csak őszintén, teljesen spontánul mondják el, hogy ránéznek valamelyik képre, vagy a sorozatra, mit gondolnak, mit éreznek, tehát nekem az lenne az érdekes, hogy befogadói élményeket halljak, mert abból nagyon keveset hallok, kivéve ugye a szűk környezet, aki nyilván pozitív.
1: Ismer,
3: és nyilván pozitív dolgokat mond, tehát, hogy sajnos van egy olyan része ennek, amit nem ismerek, hogy valójában mit látnak az emberek, mit fogadnak be, mert ugye csak az ír rám, akinek ez egy nagy élmény, az nem fog rám írni, hogy hát figyelj, ezt nem értem, nem érdekel, vagy tehát, hogy ebből nem kapok elég visszajelzést. Elég.
1: Na hát akkor, ha most hallgatnak, akkor tudják, hogy kell, ez mindig fontos.
3: Nagyon fontos, egy és alkotónak. Nagyon érdekes, igen.
1: Hogy vagy most lelkileg?
3: Nagyon-nagyon jól vagyok, de nagyon fáradt vagyok.
1: Azt megértem.
3: De
1: hányszor láttad már magát a kiállítást ott a Fugában?
3: Igazából csak kétszer, úgyhogy holnap
1: mondd
3: is vagyok.
1: Mondd el a címét, kérlek.
3: Igen, a kiállítás címe Új Életpark, és ez egy kerülete Debrecennek, ahol
1: igen,
3: én felnőttem.
1: Igen, ezt tudtam eldönteni, hogy tehát ilyen néven én, ha elmegyek Debrecenbe, megtalálom ezt a parkot?
3: Hát képzeld el, hogy ez egy tehát, hogy most visszanevezték Libakerté.
1: Aha.
3: Ez Debrecen legelső modern lakótelepe, ilyen szocmodern, tehát nem szocreál, hanem későbbi, ilyen 60-as évekbeli, de még téglaépítésű, négy emeletes, rengeteg zöldel, tehát egy ilyen nagyon barátságos környék, és amikor én ott voltam gyerek, akkor Új Életparknak hívtak, és az iskolát, ahova jártam, Új Életparki általános iskolának hívták. De ez régebben Libakert nevű egy kertség volt. Debrecennek ilyen kertségei vannak. Olyan nehéz kimondani ezt a szót, kertség.
1: De milyen jó, hogy elhozol egy szelet hajdúságot ide a fővárosba.
3: Te honnan származol?
1: Hát néhány romantikusabb megyével arrébb Nógrádból.
3: Oh, de ott gyönyörű falvak vannak.
1: Hát oké, én már 25 éve itt nyomom legalább. Ja. Budapesten egyébként, most többet éltem itt egyébként, mint én annak is. Idején. De persze, abszolút, abszolút annak. De elhozod, és itt most azok is láthatják, akik még az Új Életparkban nem voltak.
3: Igen, tehát, hogy most újra visszanevezték Libakertnek, ami hát elég érdekes, mert hogy libák már nincsenek, de...
1: De új élet meg mindig lesz.
3: Új élet meg mindig lesz.
1: No, te új életet tudtál itt magadnak, ha már itt tartunk?
3: Budapesten?
1: Igen, a fővárosban teremteni?
3: Hát én, tehát 15 éves voltam, amikor felköltöztünk Pestre a kisképző miatt. Anyukám azt mondta, hogy ne legyek kolis, meg a nővéremet fölvették a konzervatóriumba, tehát egyszerre vettek föl minket, és akkor fölköltözött a család, tehát én is már nem is tudom, hanyadik évtizede itt élek. Persze, tehát az egész életem itt zajlik, de valami miatt én mindig debreceni leszek, és valahogy ez
1: lélekben.
3: Lélekben. Ez a gyerekkor valahogy nem tudom még elengedni, vagy abba hagyni, még ott valamit még mindig kutatni kell.
1: Hát ha most szakember ülne itt veled szembe, akkor valószínűleg ezt mondaná. Én meg már unom, képzeld el.
3: A saját gyerekkorodat?
1: Hát persze, hogy állandóan arról kell beszélni. Meg mutogattunk hátrafelé, vagy nézek, kutatgattunk, hogy nem a jelenleg kellene foglalkoznunk.
3: Igen, inkább. Tehát egy picit én is azt érzem, hogy ez nem annyira egészséges, hogy az ember a múltban van, de valamiféle szükségszerűség visz engem oda, tehát...
1: Nekem most azt ígérték mindenfajta segítő, hogy majd lefogyasztanak, úgyhogy ásogatnak a múltamban, és annyira unom, hogy nekem a múltamról kell beszélni, hát... Érted, foglalkozunk a jelennel.
3: De egyébként de ezek ilyen pszichológiai ilyen módszerek, nem de minden
1: abszolút,
3: pszichológus
1: értem.
3: Foglalkozik a múlttal, lehet, tudom. Hogy másik segítőt kéne keresned, főleg ha unod.
1: Ha unom, oké.
3: Mert lehet, hogy valami teljesen más dolog van. Egyébként a családállítás szívből ajánlom.
1: Már voltam.
3: Mert ott meg nem kell beszélni, ott az a nagyon jó, hogy nem kell, tehát nem az van, hogy így analizálnak, hanem ugye feláll a rendszer, és megmutatja a probléma, a gyökerét.
1: Igen, csak ott meg, amikor elmentem, rajtam kívül volt egy másik férfi, aki egy országosan szintén ismert sztárszínész volt, és ő játszott el engem. Érted? Tehát amikor azt a
3: férfi... Ez nem volt jó.
1: Hát oké, de amikor azt látod, hogy ő nagy színpadokon és másoknak az életét játsz, olyan fura volt az egész, de hát mindegy.
3: Én is voltam olyan családállításon, amin egy nagyon-nagyon ismert színésznő volt.
1: Na, hát ha szeretnéd, én azért nem mondtam, hogy nem tudom, hogy
3: nem,
1: ezt ő
3: nincs, szeretné. Nincs felhatalmazásom, hogy elmondjam, de nagyon-nagyon alázatos volt.
1: Ja, ott ti is, hát meg
3: gyönyörű,
1: szeretem
3: kedves.
1: Is őt egyébként.
3: Nem játszott, tehát nem színésznőként
1: nem,
3: volt.
1: Én is azt éreztem a sajátomnál. No, de itt te vagy a főszereplő, most nem is az én történeteimet akarom rád erőltetni, hanem inkább az érdekel, hogy például miket alkottál ki magadból. Tehát
3: igen.
1: Mit találunk a Fugában most?
3: Igen, akkor elmondom, hogy ez egy ez a Fugának a főterme, ahol a kiállításon van, Breyer Marcel teremnek hívják, egy aránylag hatalmas tér, de én így is teletömtem, és még maradtak kis képek, szóval jó nagy lett az anyag. Két szárnyra bontható, van egy olyan szárnya, ott vannak a festmények, aminek az a neve, hogy helyek, terek, történetek? Nem tudom pontosan, hogy a történetek benne vannak. Helyek, terek, tehát ez a, hogy hol volt. Ezek lakótelepek. Nekem van egy ilyen 10 éve festett sorozatom, aminek az a neve, hogy belső balkon. Ez az
1: emlékek terek.
3: Okay. Igen. Tehát itt vannak az olajvászon képek, és én 2 éve elkezdtem flitterezni, úgyhogy flitteres olajvászon képek. Itt vannak a balkonos képeim, ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy sorozatom, most már több mint 30, sőt, több mint 50 balkonos képet festettem. Tehát ez egy szárny, és a másik szárnyon a kollektív feldolgozás, vagy a kollektív érintettség van. Annak az a neve annak a falnak, hogy Dinamika Feminina, és egy anyalánya, egy szociál szoborból indul ki egy sziluett, egy anyalánya egymás mellett előtt, és ennek a sziluettnek a mindenféle megfuttatása, mindenféle
1: izgalmas,
3: metaforikus buborékokban eltorzítva, elnyújtva, van Családállítás című kép.
1: Tényleg?
3: Is. Van Morfogenetikus mező című kép is, van egy Anyalánya frontvonal című kép, anyám és barátnőim anyái című képek.
1: Izgalmas, van egy, téma
3: van egy ilyen tizenvalahány képből álló, össze vannak ragasztva egymást fedően, aminek az a címe, hogy egy kudarc emlékműve.
1: Aha, milyen jó címeket adsz.
3: Ja, igyekszem. Úgyhogy az digitális. Aha.
1: Mit szeretsz a legjobban ebben a kiállításban? Melyik részét? Van ilyen?
3: Hát,
1: vagy komplett nagyon az egész?
3: A képekre gondolsz, vagy egyáltalán így...
1: Maradjunk a képeknél.
3: Hát, van egy kép, egy-két kép, amit nagyon szeretek, de ha nem gond, inkább azt mondanám, nem annyira így kiemelve képeket, okay. hogy oké, és hogy nem annyira egészséges, hogy az ember a múltjában van, de hogy szükségszerű, de hogy tényleg van egy ilyen belső késztetésem sok-sok éve, hogy valahogy az, ami volt, azt így nem jó szó, hogy fölmagasztaljam, de hogy megénekeljem, hogy emléket állítsak azoknak az embereknek.
1: Vagy ez neked fontos volt?
3: Fontos nekem ez nagyon fontos volt, és hogy itt ténylegesen, tehát hogyha így meg lehet az embernek énekelni a gyerekkorát, a múltját, akkor ez itt úgy megtörténik.
1: De milyen jó, hogy egyáltalán vannak ilyenek. Mert ez is kell, én nem azt mondtam, hogy most már teljesen tegyünk le mindent, csak ne hassa át teljesen a jelenünket.
3: Így, hát igen.
1: Mert ahogy mondtad, persze, hogy szükségszerű. Úgyhogy van még része a kiállításnak. Az emlékek tereken, történeteken kívül is.
3: Így van. Van a Zsófi.
1: Igen.
3: Hát kaptam ajándékba egy olyan embert, aki jobban beleszeretett az új életparba, mint én valaha. Ő Bendik Zsilinszky Zsófi.

0: Igen, Zsófi. Fél éve csatlakozott be a projektbe, és hát komolyan mondom, hogy nélküle nem, hogy a kiállítás nem lenne ilyen magasztos és ennyire gazdag is. Tehát, hogy olyan ötletei voltak, ő találta ki, hogy legyenek videók. Uh-huh. Van két ember, akik ilyen experimentál short videókat, kísérleti rövid videókat uh-huh. csináltak a műveim alapján. Barta Balázs és Harsányi Réka.
1: Uh-huh. Nagyon izgalmas az egész egyébként. Én most nézem, vannak egy szavak listája.
0: Így van. Így van.
1: Amin
0: hetekig dolgoztam.
1: Hetekig? Sötét pink színnel?
0: Így van. Mert a fő színem, ez a pinkes magentás.
1: Igen. De elképesztő jó a kisugárzása egyébként, még úgy, hogy nem voltam ott a fugában, csak kaptam tőled ugye egy nagyon szép prospektust, így online, és már ezen is átjön, hogy ez azért teljesen más, mint amit megszokhattunk. Emlékszel a szavakra egyébként? Fejből.
0: Valamennyire segítsen. Emlékszem, de volt egy nagyon hosszú listánk, és akkor abból válogattunk, meg a Zsófi még beletett.
1: Úgy kezdődik, fontosak a hívószavak.
0: Nagyon. És mondom, ezt a Zsófi találta ki, hogy legyen, tehát hogy valami kicsi navigálás uh-huh. legyen, hogy mi történik itt. Mi ez a rengeteg kép, és egymástól nagyon különböző két oldal. Egyébként ilyen, tehát hogy ilyet még sose kaptam emberektől, hogy belépnek a térbe, és megkérdezik, hogy ez egy ember kiállítása, tehát aha, hogy annyira sok rétű.
1: Igen. No, az előbb beléd folytattam a szót, ne haragudj, azt mondtad, úgy kezdődik, hogy...
0: Hol volt?
1: Igen. Szociál.
0: Szociál.
1: Szüzesség.
0: Igen. Káprázat. Visszajutottam a szüzességig.
1: Milyen jó. Balkon. Ez az, amikor kint vagy az erkélyen?
0: Így van. Ebből nagyon sok képen van. Erkély felülnézetből, alulnézetből, belülről kifele, kívülről befele.
1: Szerintem mindenkinek van egy saját erkélye, még akkor is, ha nem volt. Ott belül, végtelen árnyékban, korlát, otthon, akkor, és akkor most csak azért nem olvasom tovább, menjenek el a fugába és nézzék meg a kiállításodat, mert biztos, hogy olyan útravalóval és energiákkal szerintem ez a fontos távoznak, ami feltölt. Új életpark, ezzel a címmel keressék. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de azt mondd meg, hogy téged most ez a kiállítás meddig fog feltölteni energiával?
0: Hát jó kérdés. Ez most egy ilyen nagyon nagy kérdés, hogy ezután mi történik. Tehát az is lehet, hogy lezárult ez a gyerek, ahogy te is mondtad, uh-huh. hogy egyszer csak el kell engedni, tehát hogy nem látom egyenlőre, mert még nagyon sokat kell foglalkozni, hál' Istennek, a kiállítással. Uh-huh. Tehát lesz tálatvezetés, jönnek emberek, írnak, hívnak, hogy mikor megyek be velük.
1: Hogy ilyet lehet? Szabad, hogy...
0: Persze.
1: Hogy tehát nem csak a meghirdetett időpontokban, hanem bemész.
0: Persze, én nagyon szívesen. Hoznak kisképzőből osztályt. Uh-huh.
1: Hát kedves hallgatóink, akkor tessenek. A közösségi oldalon elérünk?
0: Persze.
1: Ott akkor Gesztei Nagy Zsuzsát keressék.
0: Így vagyok. Mit magyar tetsz? Sorrendben. Tehát magyar okay. Gesztei Nagy Zsuzsanna. Tehát az is lehet, hogy ez lezárult. És akkor...
1: De egyébként maga a kiállítás az lehetne tovább vihető, mint egy vándorkiállítás?
0: Abszolút, egyébként igen, vannak is tervek rá. Babonából nem mondok semmit, okay. De úgy, ahogy van egyben, így, mint csomag, uh-huh. Abszolút, persze.
1: Drukkolok neked. Köszönöm. Nagyon. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: És sok csillogó szempárt kívánok neked, akkor a tiéd is csillagni fog, nagy baj nem lesz. Ezt kívánom. Gesztei Nagy Zsuzsával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Zsuzsától most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsúzás erejéig még mindenféleképpen visszajövök.
2: Ez a Slágerkult.
3: Nézd, az ablakon még átszűrődik a fény.

0: kezdet. Na mire vársz?
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Nagy Szabolcsnak és Gesztei Nagy Zsuzsannának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Holnaptól Budapesten és 10 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten. Megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapui a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnaptól Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győrmoson, Sopron, Hajdú-Biharjász, Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat. 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A korlátozást azért szüntetik meg, mert az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak a tegnap éjszakai vihar. Az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések, közölte a katasztrófavédelem. A Bátszalókon a Gárdonyi Géza úton például lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczi József utcában kerítésre dőlt egy fa, Drágospalotán a Klébersberg-Kun utcában pedig jártára zuhant egy letört ág. Újabb szerelvénnyel bővült a korábban megrendelt 51 darabos KAF villamos flotta Budapesten. A járművek folyamatosan érkeznek, így az alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedhet. A fejlesztésnek köszönhetően több vonalon, köztük az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es és az 56-os járaton is nő a korszerű villamosok száma. A BKK és a BKV további vonalak bevonását is vizsgálja, amihez infrastruktúrális fejlesztésekre lesz szükség. A szlovén kormány döntése alapján megszűnik a horvát és a magyar határon 2023 óta fennálló ideiglenes belső schengeni határellenőrzés. A terce szerint az okmány ellenőrzéseket más rendőrségi módszerek váltják fel, ami javíthatja a forgalmat az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Az Európai Bizottság a múlt héten szólította fel a tagállamokat a belső ellenőrzések fokozott megszüntetésére. A Budapesti Közlekedési Központ június 15-től módosítja a kedvezményes diák Budapest bérletek feltételeit. A külföldi diákigazolvánnyal rendelkező tanulók csak akkor használhatják a 3450 forintos kedvezményes bérletet, ha magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A jogosultsághoz a diákigazolvány mellett a lakcímkártyát is be kell mutatni. A változás az értékesítési pontokon, az automatákban és a mobiljegy alkalmazásokban is megjelenik. Június 20-án a múzeumok éjszakáján megnyílik a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ, ahol a látogatók a rendőrpalota nem látogatható részeit is bejárhatják és betekintést nyerhetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenységirányítási központ munkájába. A 18 órától éjfélig tartó programok között lesz közönségtalálkozó Széchenyi Andrással, detektív tükörpróba, drón és hőkamera bemutató, szimulációs lézerlövészet, poligráf ismertető, digitális csalás megelőzés és pszichológiai tesztek. A rendőrmúzeumban kutyás és lovas bemutatók, járművek, kriminalisztikai előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat. A Teva utcai programokra előzetes regisztráció szükséges. Pénteken és szombaton Budapesten tartja 55. közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság, amelyre 50 országból mintegy 300 sportdiplomata érkezik. A résztvevők között lesz Spyros Kapralos elnök és Kriszti Káventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, aki először látogat a magyar fővárosba. A közgyűlés áttekinti az Európai Olimpiai Mozgalom elmúlt évét és a közelgő ifjúsági olimpiai események előkészületeit. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Holnaptól Budapesten és 10 vármegyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten. Megnyílnak a Teve utcai rendőrpalota kapuja a múzeumok éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Holnaptól Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Biharjász, Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat. Hat vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A korlátozást azért szüntetik meg, mert az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak a tegnap éjszakai vihar. Az esetek túlnyomó többségében kidőlt fákról érkeztek bejelentések, közölte a katasztrófavédelem. A Bátszalókon, a Gárdonyi Géza úton például lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon a Dóczi József utcában kerítésre dőlt egy fa, Ránkospalotán a Klebersberg-Kun utcában pedig jártára zuhant egy letört ág. Újabb szerelvénnyel bővült a korábban megrendelt 51 darabos KAF villamos flotta Budapesten. A járművek folyamatosan érkeznek, így az alacsonypadós villamosok aránya 40% fölé emelkedhet. A fejlesztésnek köszönhetően több vonalon, köztük az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es és az 56-os járaton is nő a korszerű villamosok száma. A BKK és a BKV további vonalak bevonását is vizsgálja, amihez infrastruktúrális fejlesztésekre lesz szükség. A szlovén kormány döntése alapján megszűnik a horvát és a magyar határon 2023 óta fennálló ideiglenes belső schengeni határellenőrzés. A terce szerint az okmányellenőrzéseket más rendőrségi módszerek váltják fel, ami javíthatja a forgalmat az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Az Európai Bizottság a múlt héten szólította fel a tagállamokat a belső ellenőrzések fokozott megszüntetésére. A Budapesti Közlekedési Központ június 15-től módosítja a kedvezményes diák Budapest bérletek feltételeit. A külföldi diákigazolvánnyal rendelkező tanulók csak akkor használhatják a 3450 forintos kedvezményes bérletet, ha magyarországi lakcímmel is rendelkeznek. A jogosultsághoz a diákigazolvány mellett a lakcímkártyát is be kell mutatni. A változás az értékesítési pontokon, az automatákban és a mobiljegy alkalmazásokban is megjelenik. Június 20-án a múzeumok éjszakáján megnyílik a Teve utcai rendőrségi igazgatási központ, ahol a látogatók a rendőrpalota nem látogatható részeit is bejárhatják és betekintést nyerhetnek a segélyhívásokat fogadó tevékenység irányítási központ munkájába. A 18 órától éjfélig tartó programok között lesz közönségtalálkozó Széchenyi Andrással, detektív tükörpróba, drón és hőkamera bemutató, szimulációs lézerlövészet, poligráf ismertető, digitális csalás megelőzés és pszichológiai tesztek. A rendőrmúzeumban kutyás és lovas bemutatók, járművek, kriminalisztikai előadások és interaktív foglalkozások várják a látogatókat. A Teve utcai programokra előzetes regisztráció szükséges. Pénteken és szombaton Budapesten tartja 55. közgyűlését az Európai Olimpiai Bizottság, amelyre 50 országból mintegy 300 sportdiplomata érkezik. A résztvevők között lesz Spiros Kapralos elnök és Kriszti Káventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is, aki először látogat a magyar fővárosba. A közgyűlés áttekinti az Európai Olimpiai Mozgalom elmúlt évét és a közelgő ifjúsági olimpiai események előkészületeit. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Kéred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, július 5-én vasárnap 19 órától érkezik a Plegykafészek, méghozzá a Városmajori Szabadtéri színpadra, ahol New York város alpolgármestere 10 éves házassági évfordulója alkalmából baráti vacsorát rendez. Igen, akkor pont a Városmajori Szabadtéri színpadán a vendégségbe érkező házaspárok estjét azonban jelentősen megnehezíti, hogy az ünnepeltek eltűntek, a személyzet házon kívül van, a vacsora sehol, az emeleten pedig lövések dördülnek. Ebben a helyzetben rögtön megindul a szóbeszéd, vad találgatások kapnak szányra, mindenkinek eszébe jut egy titok, amit a szomszédja fülébe suttoghat, miközben a társaság tagjainak arra is ügyelniük kell, hogy elkerüljék a botrányt. Ennek érdekében pedig gondosan titkolóznak egymás előtt. Nem csoda, hogy a kiérkező rendőrség már egy olyan történettel találkozik, ami még a legvadabb plegykalapokból is kilógna. A vígjátékok mestere Neil Simon ezúttal is kivételeset alkotott krimi történettel fűszerezett bohozatában, az első perctől az utolsóig fenntartja a feszültséget, miközben kivételes lehetőséget kínál a színészeknek az önfelett, egész színpadot betöltő komédiázásra. A nézőnek pedig nincs is más dolga, mint hogy hátradőlve figyelje a pletykák útját, és közben remekül szórakozon. Az előadás hossza egyébként 160 perc egy szünettel. Az alkotók között ott van Zorgelenikő, Simon Kornél, Molnár Gyöngyi, Nagy Sándor, Buch Tibor, Kriszta Miklós, pontosabban Miklós Kriszta, Kékesi Gábor, Ferenci Nagy Boglárka vagy Csáki Edina, Pásztor Tibor és Henci Emma is. A rendező egyébként maga Nagy Sándor, aki a slágerkultban már mesélt arról, hogy milyen volt megrendezni ezt a klasszikus komédiát, amelyre, hogy van-e garancia, már mint a sikerre? Igen, van. Július 5-én vasárnap 19 órától a Városmajori Szabadtérén megbizonyosodhatnak róla.
0: Programajánlót hallottak. A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőn döntett az országgyűlés a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozásáról. Gerendás János lett a Magyar Fejlesztési Bank új elnök vezérigazgatója. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón és az Egér úton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A jövő héten hétfőn és kedden ülésezik az országgyűlés, közölte Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke. A hétfői, a tavaszi ülésszakot lezáró ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A képviselők ezután szavaznak az alaptörvény 16. módosításáról, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki hivatali időt, rendezni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok helyzetét, illetve megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését. A parlament ezután dönt a végrehajtási vissza éléseket vizsgáló bizottság felállításáról és Túrockai László mentelmi jogának felfüggesztéséről is. Kedden rendkívüli ülésnapot tartanak, ahol több fontos törvényjavaslat általános vitája következik, köztük az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges módosításoké, a házszabály átmeneti módosításáról is tárgyalnak, amely 2027-ig bővíteni a sürgős és kivételes eljárások alkalmazhatóságát. Karácsony Gergely üdvözölte a kormány döntését, amely október 15-éig haladékot ad Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. A főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, a mostani lépés a partnerség jele a kormány és a főváros kapcsolatában, aminek eddig nyoma sem volt, írtam. Budapestnek eredetileg jövő héten 37 milliárd forintot, később pedig további 12 milliárd forintot kellett volna átutalnia a központi költségvetés számára. Karácsony Gergely megköszönte a döntést és közölte, folytatódnak a szakmai egyeztetések Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Vezetőváltás történt a Magyar Fejlesztési Bank élén. Az elnök vezérigazgatói feladatokat a jövőben Gerendás János látja el, jelentette be Kapitány István miniszter. A kormány szerint az MFB kulcs szerepet játszik majd az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában. Gerendás János több mint másfél évtizedes pénzügyi és intézményvezetői tapasztalattal rendelkezik. Első feladatai között egy átfogó audit és az EU források fogadásához szükséges átalakítások szerepelnek. Új buszsáv épül a Róbert Károly körúti felüljárón. Az Árpád híd felől az M3-as autópálya kivezető szakaszára vezető felhajtó elején, valamint a 11. kerületben, az Egér úton, a Karíjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon a belváros irányába, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK járatok előnyben részesítése érdekében péntektől a 13. kerületi Róbert Károly körúti felüljáró végénél az M3-as autópálya fővárosi szakaszára vezető sáv kezdeténél rövid besoroló sávot jelölnek ki a buszok számára. A 11. kerületi Egér úton a centrum irányába a Karíjos utca és a Péterhegyi út közötti szakaszon szintén péntektől alakítanak ki buszsávot. Jól halad az M4-es autót Monori szakaszán épülő új komplex pihenőhegy kivitelezése, amely 2027. augusztusára készülhet el. A munkaterületen már láthatók a leendő utak nyomvonalai, zajlik az anyagbeszállítás, a töltésépítés és a geodéziai mérés. A Szolnok felé vezető oldalon pedig megkezdődött a kamionparkoló kialakítása. A foglaltságjelzőrendszerrel felszerelt pihenőhely irányonként 30 tehergépkocsi, 5 busz és 34 személyautó számára kínál majd parkolót, köztük akadálymentesített helyeket is. A területen korszerű mosdóépület, játszótér, szabadtéri fitnesspark és szelektív hulladékgyűjtés lesz. A két oldalon összesen 37.000 négyzetméternyi zöld felülettel. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden, ami...

0: ez a Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két programajánló, vagy két program is a folytatásban, mind a kettő a Városmajori Szabadtéri színpadra vonatkozik. Július 7-én, kedden este 20 órától Kepes András Igazadban címmel érkezik oda a színpadra. Ez egyébként egy egyszerre irodalmi esemény, gondolatébresztő társasági est és személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az este során nem csak a könyvről, hanem azokról a kérdésekről is szó lesz, amelyek mindannyiunkat feszítenek. Hogyan értsük meg egymást egy széttöredezett világban? Ha eljön az olvasó találkozni az íróval, akkor garantáltan máshogy megy majd haza, mint ahogyan érkezett. Az est házigazdája Grisnik Petra, színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható. A Független Színházi Széna aktív alkotója, társulatok és közösségi projektek állandó résztvevője, munkáiban a hitelesség és az érzékenység jellemzi. Aztán két nappal később, július 9-én csütörtökön este 20 órától Beck és Grecsó Szeretet vessző béke. A Beck és Grecsó duó új előadása egy ironikus és felemelő lelki leltár. Két alkotó szenvedése múlttal, örökséggel, utonlevéssel és megérkezéssel. Városok, terek, garázsok, a végtelenben sem találkozó vasúti sínek. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián kíméletlenül magukba néztek. Megvannak-e még a régi remények, hitek, terek, remények, lillák hat képben? Hogy mit jelent találkozni a bennük élő kamasszal, meg persze mit adnak tovább, miben élnek most? Ország, város, fiú, lány. A századik hoztunk valamit magunkból előadás után. Itt ez egy új Beck és Grecsó premier július 9-én csütörtökön este 20 órától, tehát a Városmajori Szabadtéri színpadon Szeretet vessző és béke címmel.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Augusztusig biztosan nem épül tovább a Mohácsi híd. Nagy Ervin államtitkár azonnali vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színházban a dolgozók jelzései nyomán. Szombaton flashmobra várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét keretében. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány teljes körűen felülvizsgálja a Mohács térségében épülő új Duna híd és a kapcsolódó úthálózat beruházását. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a projekt azon szakaszainak kivitelezési munkákat azonnali hatállyal felfüggesztik, amelyeket érinthet a műszaki tartalom esetleges módosítása. A beruházás eredetileg 381 milliárd forintról indult, de a későbbi bővítések miatt a becsült költség 451 milliárd forintra emelkedett. A kormány most azt vizsgálja, hogy a műszaki tartalom és a költségek milyen mértékben csökkenthetők. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek augusztus végéig kell javaslatot tennie a lehetséges költségcsökkentési opciókról és a projekt jövőjéről. Az érintett munkarészek addig szünetelnek, amíg a műszaki tartalom véglegesítése nem történik meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el a Budapesti Operett Színházban Nagy Ervin, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára, miután az intézmény dolgozói a tárcához fordultak. Nagy Ervin a közösségi oldalán azt írta, a vizsgálat az Operett Színház mellett más fenntartott intézményekre is kiterjed. A színházban az elmúlt években több botrány is napvilágot látott, köztük politikai alapú szereposztás, állítólagos lehallgatások és feszültséggel teli munkakörnyezet. Az államtitkár szerint céljuk egy olyan szervezet létrehozása, amely érdemben tudja vizsgálni a visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár idén is részt vesz a 97. ünnepi könyvhéten. Pénteken zenészekkel és újságírókkal beszélgetnek az olvasásról, szombaton pedig hashtag Budapest olvas flashmobot tartanak a Vörösmarty téren 15 órától, mondta a Sláger FM-nek Farkas Ferenc, a központi könyvtár igazgatója, a flashmob szervezője.
3: Megnyertük ma Kranci Zolánt, aki most már évek óta házigazdája az eseménynek, és két ismert személyiséget, útvarha énekesnővel, illetve Steiger Vagy Krisztián generációkutatóval várunk mindenkit, aki szívesen mondjuk így, hogy hitet tesz mellett, hogy fontos számára az olvasás. Annyi történik, hogy a felkész személyiségek is hoznak magukkal egy-egy könyvet, ezt ajánlják a megjelenteknek, és aztán utána pedig egyszerűen csak közösen olvasunk, mondjuk 10-15 percen keresztül a téren. Tulajdonképpen teljesen kötetlen a dolog. annyi, hogy 3 órakor pontosan elkezdjük az eseményt, de tényleg, hogyha valaki aznap kijön válogatni a könyvhétre, megnézni az újdonságokat, és választ mondjuk egy könyvet, akkor akár azzal is érkezhet a Fresh Mobra, nincsen semmi regisztráció, egyszerűen csak a nagy színpadnál várunk mindenkit.
2: A könyvtár 51-es standján egész hétvégén játékos és interaktív programok is várják a látogatókat. A családoknak és az alkotni vágyóknak pedig kézműves foglalkozásokkal is készülnek. Új időpontban június 19-e és 21-e között rendezik meg a Fezen Fesztivált. A székesfehérvári rendezvény indítja a nyári szezont. Idén 3 napos lesz a rendezvény, ahol újdonságként közéleti témákról beszélgetnek, többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. Cserpolkovics András polgármester azt mondta, hogy az önkormányzat soha nem szólt bele sem a tartalomba, sem az időpontba, de anyagilag támogatta mind közösségi programot, mert szüksége van a Fezen Fesztiválra a városnak. A 3 napos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lép.